0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi mai

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy picivel kettő után, kellemes éjszakát, jó munkát, jó bulit, jó utat, éppen ki mit csinál. Én ebben az órában is hozom az igazi mai slágereket megállás nélkül, most például állok ki a Max és a Car Keys, amit indítok a rádió 1-en.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és szépen lassan már azt szerintem mondhatjuk, hogyha valaki tutil akar menni egy sportesemény betétdalával, akkor kérje fel Shakirát bátran. Korábban a FIFA-nak már írta egy VB hivatalos betétdalt, a Waka Waka-t, gigasláger lett, és hát aztán itt az újabb, néhány év kihagyás után, tényleg ebben a kategóriában sem téved Shakira, az igazi mai sláger a Die Die, amit már is indítok a Rádió 1-en.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és minden előadó életében van egy év, ahogy a pályáját bejárja, de ezen az éven azt gondolom, hogy vannak pontok, amik szinte minden előadónál ugyanúgy ott vannak, csak nem mindig sikerül elérni. Egy ilyen pont az, hogy zsűri lehessen valaki egy tehetségkutatóban. Az mindig egy nagyon komoly elismerés, hát 2 éve Kamrádot Németországban az egyik legnagyobb zenés tehetségkutatóba felkérték zsűri tagnak. Ez meg az aktuális kedvenc tőle, az igazi mai slágra Hug Yourself itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Nagyon fontos, holnap a World is Mine Guest Mixben Tiesto mixet hallhatunk éjféltől. Nagy élmény lesz, és nem mellesleg a következő órában készülök Tiestoval, de mellette jön Alex, Kenji, Sam Fed, Loi, a kérdésben pedig Bibi Rexa, a Faithless dallal, a New Religion-nel. Pár perc és ez indítja a következő zenei órát itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Veszélyes anyagot is tartalmazhat egy kedvelt nyári frissítő. Angol és ír kutatók figyelmeztették az egészségügyi hatóságokat, hogy a jégkásában gyakran adalékanyagként használt glicerin káros hatása van a 8 évnél fiatalabb gyerekekre. Nagy-Britanniában több gyermek is kórházba került a fogyasztása után. A gyermekek körében is népszerű, élénk színű jégkásák elkészítéséhez gyakran használnak glicerint édesítőszerként és fagyásgátlóként. A magas glicerin tartalom azonban káros lehet. A glicerin mérgezés sokkot, alacsony vércukorszintet és eszméletvesztést is okozhat, írja a Science Alert cikke nyomán a Portfólió. A kutatók szerint az Egyesült Királyságban és Írországban az utóbbi időben megugrott az ilyen esetek száma. Összesen 21 darab, 2 és 7 év közötti gyermek kortörténetét vizsgálták meg, akik jégkása fogyasztása miatt szorultak sürgősségi ellátásra. Az esetek többsége 2018 és 2024 között történt, és a gyermekek többségénél már egy órán belül jelentkeztek a súlyos tünetek, eszméletvesztés, magas vérsavasság és alacsony vércukorszint. 4 esetben agyi vizsgálatokra volt szükség, egy gyermeknél pedig görcsroham lépett fel. A kutatók szerint minden érintett gyermek gyorsan felépült a kórházi ellátást követően. Nem minden jégkássához adnak egyébként glicerint, mivel a folyadék teljes megfagyását cukorral is meg lehet akadályozni. Viszont a jelenség a kutatók szerint összefügg azzal a jelenséggel, hogy az üdítőgyárak egyre inkább igyekeznek csökkenteni az italok cukortartalmát. Ráadásul az Egyesült Királyság és Írország cukoradót is bevezetett, hogy csökkentsék a lakosság cukorbevitelét. Az említett két ország élelmiszerbiztonsági hatósága azt tanácsolja, hogy 4 év alatti gyermekek ne fogyasszanak glicerin tartalmú jégkását. Ám a kutatók a korhatár felemelését szorgalmazzák 8 évre, és az orvosok, valamint a szülők fokozott odafigyelését is szorgalmazzák.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Reggel 8-tól jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, jövő héten hétfőn pedig visszatérnek a Szabiból, tehát hétfőn reggel 6-tól friss adás. Addig pedig megállás nélkül igazi mai slágerek, most Excent, Sarah Michelle Miller és a Don't Leave, amit indítok. Kellemes éjszakát!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy giga hőség volt a héten. Viszont ha minden igaz, akkor pici enyhülés most jön, de hát továbbra is azért marad a nyár, az ami nem is baj, csak hát ne 45 fok. Azért szerintem ebben megegyezhetünk. Alex Kenji, Bambolli, ez pedig a nyár egyik legnagyobb sláger, amit indítok.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ahogy ígértem, egymás után hozom a nagy kedvenceket és a legújabbakat. Hát most aktuálisan az egyik legnagyobb favorit, akár rádióban, akár buliban, Sam Felt, Rosalinnel, ez a Heart Like Mine az igazi mai slágerek között.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Steelert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Egy picivel 3-4 után járunk el mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a futárásban pedig egy friss kedvenc Loitól, aki 15 évesen szedte össze először a bátorságát, hogy elinduljon egy tehetségkutatón, annak is a gyerekeknek szóló változatában Németországban, és mindjárt a döntőig jutott. Hát, a bátorság mellé a tehetség is van, akkor az ilyen. Azóta pedig egymás után hozza jobbnál jobb dalokat, ez a legújabb Loitól, David Puentezzel, a Golden Summer, amit már is indítok a Rádió 1.

0: ez a rádió egy csak igazi mai sláger. Mely picivel 4 előtt járunk, jönnek a legfrissebb infók. 8-tól ma is Balázsék a Balázsék Weekenddel. Jövő héten hétfőn pedig a Szabiból is visszatérnek, szóval friss adás is jön. Ja igen, ez meg a kezdés. Pár percen belül Hypaton, Norma Jean Martin, Out of My Head. A következő zenei órát ezzel indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: Mennyire tudjuk ma megkülönböztetni a valós tartalmakat a mesterséges intelligenciával generált képektől és videóktól? A Média Unió Alapítványa Kulcs Te Vagy kampány keretében egy több generációs kísérletben vizsgálta, hogy hogyan változik a valóság érzékelésünk az emmi korában. Fiatalok és idősebbek ugyanazokat a tartalmakat nézték, és azt próbálták eldönteni, mi valódi és mi mesterséges, mondta rádiónknak Kardos Ferenc, a Média Unió Alapítvány elnöke.
4: Európai felmérés szerint a 13-18 éves csak 96%-a használt már mesterséges intelligenciát az utóbbi egy évben, de a felnőttek körében sem más a helyzet, az EU-ban dolgozók neki már 30%-a alkalmaz AI-t a munkája során. A Média Unió Alapítvány és a Kiberpajzs közös kísérlete azt mutatta meg, hogy még a gyakorlott felhasználók sem tudják minden esetben, hogy mi valós és mi mesterséges. Sőt, a legújabb pénzügyi elemzések szerint már a minden második pénzügyi csalási kísérletnek része valamilyen módon az már, vagyis a mesterségesen előállított arcok és hangok ma már valódi anyagi kockázatot is jelentenek. A mindennapi biztonság egyik alapja egy egyszerű, de annál fontosabb reflex. Hiába kényelmetlen, inkább ellenőrizzünk mindent többször. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy erős érzelmi reakciót kiváltó videó vagy hangüzenet esetén sem szabad azonnal cselekedni, inkább ellenőrizzük az információt más csatornán is, és ne hozzunk átgondolatlan pénzügyi vagy bizalmi döntést egyetlen impulzus alapján. Ez különösen fontos a pénzügyi manipulációk esetében, ahol a csalók gyakran banki ügyintézőnek, rendőrnek vagy a család egyik tagjának adják ki magukat. Az ilyen rosszindulatú próbálkozások kivédésének legegyszerűbb módja, ha van egy családi jelszó, egy olyan szó, amit csak a valódi személyek ismerhetnek. Így ha ezt nem mondják ki, biztosak lehetünk benne, hogy a hívás nem valódi. Fontos továbbá, hogy a bank sosem kér jóváhagyási kódot, belépési adatot, nem kér arra, hogy tesztforgalmat indítsunk, vagy biztonsági számlára utaljunk. Ha ilyet tapasztalunk, az biztosan csalás.
2: A tudáspercet hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most! Rádió E! Indul Magyarország legjobb!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már 4 óra után járunk, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és hát ennek a hétnek a Kamu bulvár híre, mert nyilván generált kamu, de imádtam, J-Lo-ról szól, aki állítólag bedobta az egyik újságírónak, hogy tök szívesen randizna Lewis Hamiltonnal, ha szabad lenne. Mindegy, hozta a klikkeket. Na, ami viszont nem kamu, az ez az újdonság tőle. Az igazi mai slágerek között J-Lo és David Guetta jön. Ez a Save Me Tonight itt a Rádió 1-en.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Egész nyáron 2 órás a Live Mix, Rádió 1 Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig megszakítás nélkül. Ma is, és mivel hogy szombat van, ezért ma Kuki fog mixelni, aki most a legújabb igazi mai slágert hoz a Karnerrel, ez a Fire, amit indítok.
1: Sziasztok, Kuki vagyok!
2: Én pedig Karner.
1: Hárgassatok, sok szeretettel a legújabb dalunk.
2: Ez pedig a Fire.
1: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy.
3: Ez a

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket

sláger megy, a legmenőbb bulikba pedig továbbra is mi visszük el a hallgatókat. Jövő héten például a Szírre lehet páros belépőket nyerni, mert természetesen oda is megyünk, ott leszünk, dupla stage-el, óriási bulit csinálva. Minden info erről is a radio1.hu már. Az igazi mai slágerek között pedig egy újdonságot választottam. A Swiss Disco-n Rehab-bel, Sam Feltel, ez a Sleep Tonight, itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Egyre népszerűbb a halfogyasztás. Fények és árnyak Sopron utcáin. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fények és árnyak Sopron utcáin, borozgatással egybekötött sétát tartanak szombaton. A másfél órás vezetés során történelmi utcák sajátos varázsa elevenedik meg, legendákkal, érdekességekkel és csipetnyi misztikummal, mondta a rádiónknak Benne Csaba idegenvezető.
3: A kora esti órákban csodálatos fényhatásokat lehet ezeken az egzikus utcákon tapasztalni, sajátos középkori romantikus hangulatot kölcsönöznek így egy belvárosi sétának, és a fények és az árnyak a tematikában is szóba kerülnek a séta során, ugyanis a város történet fénykorát, illetve úgymond a kevésbé dicső korszakokat is megemlítem a séta során. Így például a Cézárház ezt a kettőséget hordozza magán, hiszen a 17. században országgyűlés helyszíne, a nádort választottak, de néhány évszázaddal korábban egy kivégzés is zajlott az udvarában. Tehát fények és árnyak nem csak a házak homlokzatán, hanem a séta tematikájában is szóba kerül.
2: A séta a soproni Turinform iroda elől indul szombaton 19:30-kor. Egyre népszerűbb a halfogyasztás Sopron térségében. A nyári időszakban elsősorban a könnyen elkészíthető, szálkamentes édesvízi halakat keresik a vásárlók. Kun Attila, a Vinodombay bárka tulajdonosa szerint a halból készült ételek számos vitamint és ásványanyagot is tartalmaznak.
4: A könnyű fehér húsú halakat keresik és fogyasszák a vendégeink és a vásárlóink itt a bisztróba, akár a halboltba is. Ez lehet a édesvízi halfajták között afrikai harcsa, amely egy könnyen elkészíthető ízletes hal, vagy akár egy garnéla, ami roston vagy serpenyőben könnyen gyorsan elkészíthető kiváló saláta vagy tészta alapanyag.
2: Kedvenc slágereink címmel tartanak koncertet vasárnap este 8 órától a Barlang Színházban. Falusi Marian és Weiss Viktor előadásán a Studio 11 Ensemble működik közre. Falusi Marian pályája évtizedek óta a magyar zenei élet meghatározó része. A klasszikus alapoktól indulva a pop, a jazz és a színházi dalok világában egyaránt maradandót alkotott. Weiss Viktor pedig 2012-ben a The Voice színpadán mutatkozott be a nagy közönség előtt, ahol tehetségével széles körül ismertséget szerzett.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
2: Ma kezdetben felhősebb, délután naposabb időre van kilátás a térségben, számottevő csapadék nem várható. Sok felé élénk lesz az északi a szél, délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Időjárási front nem lesz felettünk, de a többfelé szeles időben fejfájás, ingerlékenység és nyugtalanság egyaránt jelentkezhet.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Veszélyes anyagot is tartalmazhat egy kedvelt nyári frissítő. Angol és ír kutatók figyelmeztették az egészségügyi hatóságokat, hogy a jégkásában gyakran adalékanyagként használt glicerin káros hatása van a 8 évnél fiatalabb gyerekekre. Nagy-Britanniában több gyermek is kórházba került a fogyasztása után. A gyermekek körében is népszerű, élénk színű jégkásák elkészítéséhez gyakran használnak glicerint édesítőszerként és fagyásgátlóként. A magas glicerin tartalom azonban káros lehet. A glicerin mérgezés sokkot, alacsony vércukorszintet és eszméletvesztést is okozhat, írja a Science Alert cikke nyomán a Portfólió. A kutatók szerint az Egyesült Királyságban és Írországban az utóbbi időben megugrott az ilyen esetek száma. Összesen 21 darab, 2 és 7 év közötti gyermek kortörténetét vizsgálták meg, akik jégkása fogyasztása miatt szorultak sürgősségi ellátásra. Az esetek többsége 2018 és 2024 között történt, és a gyermekek többségénél már egy órán belül jelentkeztek a súlyos tünetek, eszméletvesztés, magas vérsavasság és alacsony vércukorszint. 4 esetben agyi vizsgálatokra volt szükség, egy gyermeknél pedig görcsroham lépett fel. A kutatók szerint minden érintett gyermek gyorsan felépült a kórházi ellátást követően. Nem minden jégkássához adnak egyébként glicerint, mivel a folyadék teljes megfagyását cukorral is meg lehet akadályozni, viszont a jelenség a kutatók szerint összefügg azzal a jelenséggel, hogy az üdítőgyárak egyre inkább igyekeznek csökkenteni az italok cukortartalmát. forgalmát. Ráadásul az Egyesült Királyság és Írország cukoradót is bevezetett, hogy csökkentsék a lakosság cukorbevitelét. Az említett két ország élelmiszerbiztonsági hatósága azt tanácsolja, hogy 4 év alatti gyermekek ne fogyasszanak glicerin tartalmú jégkását. Ám a kutatók a korhatár felemelését szorgalmazzák 8 évre, és az orvosok, valamint a szülők fokozott odafigyelését is szorgalmazzák.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, meg szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után már 13 perccel augusztus 8-án a Lászlók a névnaposok. Sok boldogságot nekik, az igazi mai slágereket pedig na ráhogy hozom megállás nélkül, most Regál Lilit, a rádió egy DJ-t választottam, a legújabb kedvenctől a Heal Me, amit már is indítok.
1: Sziasztok, Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me, fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió 1.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig újra játék nálunk, a színre lehet páros belépőket nyerni. Egy újabb fesztivál, ahol ott lesz a rádió egy saját színpaddal, sőt, kettő színpaddal. Sophie and the Giants, Purple Disco Machine Paradise, az igazi mai slágerek között, ezzel folytatom már is.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Úgy tűnik, hogy egy picit talán visszaesik a hőmérséklet, sőt ma ilyen 29-30 fokot jósolnak sokfelé esővel, de estére kitisztul az idő, és holnap meg a jövő elején ilyen kellemes 31-32 fok. Az igazi mai slágerek között Tóth Abigail Accent és a Sugar Daddy folytatja mindjárt. Perc és ezt indítom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Mennyire tudjuk ma megkülönböztetni a valós tartalmakat a mesterséges intelligenciával generált képektől és videóktól? A Média Unió Alapítványa Kulcs Te Vagy kampány keretében egy több generációs kísérletben vizsgálta, hogy hogyan változik a valóság érzékelésünk az emmi korában. Fiatalok és idősebbek ugyanazokat a tartalmakat nézték, és azt próbálták eldönteni, mi valódi és mi mesterséges, mondta rádiónknak Kardos Ferenc, a Média Unió Alapítvány elnöke.
3: Európai felmérés szerint a 13-18 évesek 96%-a használt már mesterséges intelligenciát az utóbbi egy évben, de a felnőttek körében sem más a helyzet, az EU-ban dolgozók neki már 30%-a alkalmaz AI-t a munkája során. A Média Unió Alapítvány és a Kiberpajzs közös kísérlete azt mutatta meg, hogy még a gyakorlott felhasználók sem tudják minden esetben, hogy mi valós és mi mesterséges. Sőt, a legújabb pénzügyi elemzések szerint már a minden második pénzügyi csalási kísérletnek része valamilyen módon az MI, vagyis a mesterségesen előállított arcok és hangok ma már valódi anyagi kockázatot is jelentenek. A mindennapi biztonság egyik alapja egy egyszerű, de annál fontosabb reflex. Hiába kényelmetlen, inkább ellenőrizzünk mindent többször. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy erős érzelmi reakciót kiváltó videó vagy hangüzenet esetén sem szabad azonnal cselekedni, inkább ellenőrizzük az információt más csatornán is, és ne hozzunk átgondolatlan pénzügyi vagy bizalmi döntést egyetlen impulzus alapján. Ez különösen fontos a pénzügyi manipulációk esetében, ahol a csalók gyakran banki ügyintézőnek, rendőrnek vagy a család egyik tagjának adják ki magukat. Az ilyen rosszindulatú próbálkozások kivédésének legegyszerűbb módja, ha van egy családi jelszó, egy olyan szó, amit csak a valódi személyek ismerhetnek. Így ha ezt nem mondják ki, biztosak lehetünk benne, hogy a hívás nem valódi. Fontos továbbá, hogy a bank sosem kér jóváhagyási kódot, belépési adatot, nem kér arra, hogy tesztforgalmat indítsunk, vagy biztonsági számlára utaljunk. Ha ilyet tapasztalunk, az biztosan csalás.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert Shakira pedig szeptember közepén indítja a világkörüli turnéját Spanyolországban 12 teltházas showval Madridban. 12 full teltházat eladtak, mindjárt miután bejelentették. Nagyon komoly. Ez pedig az igazi mai sláger, az aktuális kedvenc, a FIFA VB betétdala, Shakira és a Die Die a rádió egy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Az Ocean koncertjével zárul a Soproni Sörnapok. Fátyol mögött címmel nyílt kiállítás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fátyol mögött címmel nyílt kiállítás egyik rendezvényházban Sopronban. A tárlat olyan esküvői ruhákat mutat be, amelyek egykor valódi mennyasszonyok álmainak és történeteinek részesei voltak, mondta a rádiónknak Viola Sekurin Éva rendezvényszervező.
2: Közel 100 ruhánk van, felajánlás útján kerültek hozzánk a ruhánk. Januárban tettünk közé egy hirdetést, hogy aki őriz a fiók mélyén a padlásában régi ruhákat, nagy örömmel vesszük ehhez a kiállításhoz. Nagyon sok jelentkező jött, és ajánlották fel a ruhájukat, illetve a Handler iskola is felajánlotta azt a kiállítását, amit a gyerekek az idei évben véletlen folytán pont az esküvői téma volt náluk is, és azt a kiállítást is ide elhoztuk, hogy megnézze a közönség.
1: A kiállítás hétfő kivételével minden nap 10 és 17 óra között ingyenesen látogatható. Az Ocean együttes koncertjével zárul augusztus 22-én az idei Soproni Sörnapok. A magyar heavy metal történetének egyik legsikeresebb együttese szombaton 22 órakor lép színpadra, jelentették be a szervezők. Az már korábban kiderült, hogy a háromnapos ingyenes rendezvényen láthatjuk majd a Bohemian Betyárs csapatát, a Bordó Sárkányt, a Pál utcai fiúkat és a Takács Tamás Blues Bandet is. A Mária szobornál egy sörsátor, a Romkertben pedig DJ-k várják a közönséget. A Bicske csapatához látogat ma az FC Sopron a labdarúgó NB3-ban. A soproni együttes a haladás elleni döntetlennel kezdte a szezont, majd tovább jutott a MOL Magyar Kupában a héten. A 17:30-kor kezdődő találkozóról Finta Zoltán vezetőedzőt kérdeztük.
3: Biztos, hogy egy fiatal, motivált játékosok fel akarják hívni magukra figyelmet, ez mindig is jellemző volt a Bicskére, hogy egy nehéz, agresszív ellenfél ellen kell pályára lépnünk, meglátjuk mi is, hogy tudunk tovább formálódni, és kíváncsian várom a mérkőzést, megvan a meccstervünk, megvan a taktikai részünk, és bízom benne, hogy meg tudjuk valósulni, és hasonlóan az első fordulóhoz megfelelő eredménnyel tudunk távozni Bicskéről.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
1: Ma kezdetben felhősebb, délután naposabb időre van kilátás a térségben, számottevő csapadék nem várható. Sokfelé élénk lesz az északi a szél, délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Időjárási front nem lesz felettünk, de a többfelé szeles időben fejfájás, ingerlékenység és nyugtalanság egyaránt jelentkezhet.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 6 óra után 8 perccel, a telefon, Viber és SMS számunk 0620-311-111, ide jöhetnek az üzenetek, egy biztos, arra nem fogunk panaszkodni, hogy nem a legnagyobb kedvencek szólnak, vagy arra, hogy sok lesz a duma.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy a nyár egyik legnagyobb favoritja, igazi nyári hangulat. És hát ez szerintem kell, és most Alex Kenji és a Bumble jön. Az előadóval egyébként egy csomó néven találkozhatunk, valamikor Combo néven ad ki dalt, vagy Cray Sugar néven, de a Yoshi Chandler nevet, vagy az Orange Lábot is használja. Ez viszont Alex Kenji név alatt pörög. Az igazi mai sláger a Bumble itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Egyre több a Trafibox. Figyeljünk a hőségben a madarakra is. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Figyeljünk a hőségben a madarakra is, erre figyelmeztet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Soproni csoportja. A lakosság néhány eszközzel könnyen segíthet az állatoknak, mondta a rádiónknak Pellinger Attila, az egyesület tagja.
2: Nekünk embereknek is beszűkültek a lehetőségek, tehát hogyha valami sekély edényben, mondjuk például egy ilyen cserépalátétbe, egy nagyobb cserépalátétbe teszünk ki vizet, és ebbe érdemes egy-két olyan követ tenni, ami kiemelkedik a vízből, tehát hogy biztosan meg tudjon állni rajta a madár. Megfelelő helyre kell kitenni, tehát lehetőleg valamilyen bokor közelébe, és ha lehet, akkor ne a földre, hanem egy kicsit magasabb, mondjuk egy méter magasabb valamire felemelni, csökkentve annak a veszélyét, hogy egyben a macskák tápláléka legyen a innét. Érkező madár, ezzel kertes, házas környezetben ezen tudunk segíteni.
1: Egyre több a Trafibox Győr-Moson Sopronban, írja Kisalföld. A rendőrség és az önkormányzatok szoros együttműködésben dolgoznak azon, hogy a legveszélyesebb útszakaszokon visszaszorítsák a gyorshajtást. Közösségi kert nyílt a Soproni Egyetem botanikus kertjében. Az új veteményesben a tanárok és a hallgatók természetes anyagokkal dolgoznak. Vacskó Ferenc dékáni titkár hozzátette, a vegyszermentes permetezésre és a biogazdálkodásra is kiemelt figyelmet fordítanak.
3: A kertet tavaly hozták létre egy projektnek a keretében, de viszonylag későn, úgyhogy tavaly nem indult be a magashágyásoknak a pályáztatása. Azt az idén tavasszal hirdették meg. Ha itt körülnézünk, akkor ez egy csendes kis hely. Azóta építettek egy kis pihenőt, ide ki lehet ülni, illetve hát aki pályázott és nyert magashágyást, az saját magának termeszthet itt bio körülmények között különféle zöldségeket, vagy akár gyümölcsöt is.
1: Vasárnap rendezik meg a 16. vasfüggöny túrát, a táv 11 km, a résztvevőknek 220 méteres szintemelkedést kell majd leküzdeniük. A találkozási pont 8 óra 20 perckor a 3-as busz megállójában lesz a Lakner Kristóf utcában. A túrázók a 8 óra 35-kor induló 3-as busszal juthatnak el a Görbe Halmi Fehér Dániel forrásig. A túrát Márkus László vezeti.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
1: Ma kezdetben felhősebb, délután naposabb időre van kilátás a térségben, számottevő csapadék nem várható. Sok felé élénk lesz az északi a szél, délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Időjárási front nem lesz felettünk, de a többfelé szeles időben fejfájás, ingerlékenység és nyugtalanság egyaránt jelentkezhet.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig most rádió egy DJ, Regál Lili a fogyadásban, aki múlt héten Majorkán is fellépett, ezen a héten Ibizán volt, közben pedig rendszeresen zenél nálunk is, múlt héten például azért hozzáteszem a live mixben is, együtt dolgoztunk. Na, most viszont az igazi mai sláger a Dreamin itt a rádió egyen, picivel fél hét után. Szép reggelt, jó hétvégét!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, közti pedig Sam Feld jön, aki hát szerintem elég bölcsen választott augusztus elejére fellépési helyszínt magának. Kanadába utazott, és csinált néhány teltházas bulit. Ez pedig az aktuális kedvencünk tőle, Sam Feld, Rosalind és a Heart Like Mine, amit indítok a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, akinek melóznia kell kitartást. És szép reggelt azért közben mindenkinek, de remélem sokan azért megkapták ezt a mai napot, és nem kell dolgozni. Az igazi mai slágerek a következő órában is szólnak. Elsőként Taylor Swift és a The Fate of a Feely, amit indítok. Telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620-3111-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea a 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Itt egy Orlen.
7: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
9: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Frissülj fel a Thai Express új nyári bolyaival. Megérkezett a Phuket Bowl gránátalmával és ropogós zöldségekkel, valamint a Pattaya Bowl mangóval, avokádóval és edamamival. Színes, könnyű és tápláló fogások a nyári napokra. Válasz új kedvencedet csirkével, tofuval, lazaccal, tonhallal vagy rákkal, akár glutén és laktózmentes opcióban is. Thai Express. Ázsia friss ízei egy tálban. Sopron, Lakner Kristóf utca 25.
11: Madeinwood.shop. Tetőablakot adunk beépítő szakemberrel. Ha tetőablak csere, akkor Madeinwood.shop.
12: Madeinwood.shop.
13: Hogyan érthetjük meg jobban egymást? Hogyan építhetünk őszintébb, harmonikusabb kapcsolatokat? Pap Noémi előadása a kapcsolati intelligenciáról és a tudatos kommunikációról a Sopronbánfalvi Kolostor Hotel és étteremben. Augusztus 15-én várjuk egy inspiráló estére. Jegyek a jegymester.hu oldalon és a jegypénztárban kaphatók.
14: Van egy hely az otthonodban, ahol minden reggel kezdődik, és itt ér véget a nap. A fürdőszobádban. A Feki Csempe szalonban, Fertőszent Miklóson segítünk megalkotni azt a fürdőszobát, ahová mindig jó érzés belépni. Minőségi burkolatok, stílusos szaniterek, óriási raktárkészlet és személyre szabott lakberendezői tanácsadás. Mindez egy helyen. Feki Csempe szalon, Fertőszent Miklós. A Fertőpart legnagyobb fürdőszoba és burkolat bemutató terme. www.feki.hu.
15: Summer Vibe a Casino Sopronban. Nyár, koktélok, jó zenék. Mi kell ennél több? Augusztus 10 és 14 között gyűjtsd a sorsjegyeket a pénznyerő automatákon és az élőjátékon is. 14-én pedig az összesen 6000 euró értékű nyeremény mellett látványos koktélshow-val várunk. Casino Sopron. A szerencse csak rád vár.
16: All in a Cherry Sopronnál. Cherry Tiggo 4 full hybrid már 8.590.000 forinttól. Cherry Tiggo 7-es full hybrid pedig 9.990.000 forinttól. Két full hybrid SUV, mindkettő 10 millió alatt. Itt az ideje beszállni. Cherry Sopron, most akár fix 2,9%-os THM-mel. Részletek a szalomban. Garnet Fortop, Sopron, Győri út 40.

0: költözne?
1: Hova?
0: Lignova!
2: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
3: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
4: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több mint festékbolt. Híd utca 8.
5: Reklámot hallottak.
6: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
7: Egyre népszerűbb a halfogyasztás. Fények és árnyak Sopron utcáin. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fények és árnyak Sopron utcáin, borozgatással egybekötött sétát tartanak szombaton. A másfél órás vezetés során történelmi utcák sajátos varázsa elevenedik meg, legendákkal, érdekességekkel és csipetnyi misztikummal, mondta a rádiónknak Benne Csaba idegenvezető.
8: A kora esti órákban csodálatos fényhatásokat lehet ezeken az egzikus utcákon tapasztalni. Sajátos, középkori romantikus hangulatot kölcsönöznek így egy belvárosi sétának, és a fények és az árnyak a tematikában is szó kerülnek a séta során, ugyanis a város történet fénykorát, illetve úgymond a kevésbé dicső korszakokat is megemlítem a séta során, így például a Cézárház ezt a kettőséget hordozza magán, hiszen a 17. században országgyűlés helyszíne, a nádort választottak, de néhány évszázaddal korábban egy kivégzés is zajlott az udvarában. Tehát fények és árnyak nem csak a házak homlokzatán, hanem a séta tematikájában is szóba kerül.
7: A séta a soproni Turinform iroda elől indul szombaton 19:30-kor. Egyre népszerűbb a halfogyasztás Sopron térségében. A nyári időszakban elsősorban a könnyen elkészíthető, szálkamentes édesvízi halakat keresik a vásárlók. Kun Attila, a Vinodombaj bárka tulajdonosa szerint a halból készült ételek számos vitamint és ásványanyagot is tartalmaznak.
9: A könnyű fehér húsú halakat keresik és fogyasszák a vendégeink és a vásárlóink itt a bisztróba, akár a halboltba is. Ez lehet a édesvízi halfajták között afrikai harcsa, amely egy könnyen elkészíthető ízletes hal, vagy akár egy garnéla, ami roston vagy serpenyőben könnyen gyorsan elkészíthető kiváló saláta vagy tészta alapanyag.
7: Kedvenc slágereink címmel tartanak koncertet vasárnap este 8 órától a Barlang Színházban. Falusi Marian és Weiss Viktor előadásán a Studio 11 Ensemble működik közre. Falusi Marian pályája évtizedek óta a magyar zenei élet meghatározó része. A klasszikus alapoktól indulva a pop, a jazz és a színházi dalok világában egyaránt maradandót alkotott. Weiss Viktor pedig 2012-ben a The Voice színpadán mutatkozott be a nagy közönség előtt, ahol tehetségével széles körű ismertséget szerzett.
10: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés Sopron.hu.
7: Ma kezdetben felhősebb, délután naposabb időre van kilátás a térségben, számottevő csapadék nem várható. Sokfelé élénk lesz az északi a szél, délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Időjárási front nem lesz felettünk, de a többfelé szeles időben fejfájás, ingerlékenység és nyugtalanság egyaránt jelentkezhet.
10: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most!
5: Rádió 1!
6: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Szép reggelt, jó hétvégét, már akinek igazából hétvége is, nem kell melóznia. A mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágerek pedig jönnek ebben az órában is. 8-tól pedig jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, és nagyon fontos info, jövő héten visszatérnek a Szabiból hétfőn reggel 6 órától friss adás. Meg pedig a Maroon 5 KDB-vel, az igazi mai sláger a Girls Like You, amit indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és természetesen jövő héten is lesz játék. Nem állunk meg, a nyár velünk teljes, és a nyári bulik is velünk teljesek. Jövő héten például a Szíre lehet páros belépőket nyerni, ahol ott lesz a Rádió 1, ott lesznek a Rádió 1 DJ-k, és ott lesznek az igazi mai slágerek is. Az egyik legújabb a Swiss Disco-tól jön, Rehab-bel, Sam Felder, ez a Sleep Tonight, amit indítok.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, nem állunk meg, sőt nem sokára egy újabb nagy kedvenc, Lóitól a Get Lucky, a hírek után ez jön.
1: Tartalmazott. 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Az Ocean koncertjével zárul a Soproni Sörnapok. Fátyol mögött címmel nyílt kiállítás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fátyol mögött címmel nyílt kiállítás egyik rendezvényházban Sopronban. A tárlat olyan esküvői ruhákat mutat be, amelyek egykor valódi mennyasszonyok álmainak és történeteinek részesei voltak, mondta a rádiónknak Viola Sekurinéva rendezvényszervező.
2: Közel 100 ruhánk van, felajánlás útján kerültek hozzánk a ruhánk. Januárban tettünk közé egy hirdetést, hogy aki őriz a fiók mélyén a padlásába a régi ruhákat, nagy örömmel vesszük ehhez a kiállításhoz. Nagyon sok jelentkező jött, és ajánlották fel a ruhájukat, illetve a Handler iskola is felajánlotta azt a kiállítását, amit a gyerekek az idei évben véletlen folytán pont az esküvői téma volt náluk is, és azt a kiállítást is ide elhoztuk, hogy megnézze a közönség.
1: A kiállítás hétfő kivételével minden nap 10 és 17 óra között ingyenesen látogatható. Az Ocean együttes koncertjével zárul augusztus 22-én az idei Soproni Sörnapok. A magyar heavy metal történetének egyik legsikeresebb együttese szombaton 22 órakor lép színpadra, jelentették be a szervezők. Az már korábban kiderült, hogy a háromnapos ingyenes rendezvényen láthatjuk majd a Bohemian Betyárs csapatát, a Bordó Sárkányt, a Pál utcai fiúkat és a Takács Tamás Blues Bandet is. A Mária szobornál egy sörsátor, a Romkertben pedig DJ-k várják a közönséget. A Bicske csapatához látogat ma az FC Sopron a labdarúgó NB3-ban. A soproni együttes a haladás elleni döntetlennel kezdte a szezont, majd tovább jutott a MOL Magyar Kupában a héten. A 17:30-kor kezdődő találkozóról Finta Zoltán vezetőedzőt kérdeztük.
3: Biztos, hogy egy fiatal, motivált játékosok fel akarják hívni magukra figyelmet, ez mindig is jellemző volt a Bicskére, hogy egy nehéz, agresszív ellenfél ellen kell pályára lépnünk, meglátjuk mi is, hogy tudunk tovább formálódni, és kíváncsian várom a mérkőzést, megvan a meccstervünk, megvan a taktikai részünk, és bízom benne, hogy meg tudjuk valósulni, és hasonlóan az első fordulóhoz megfelelő eredménnyel tudunk távozni Bicskéről.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi Légvárbérlés Sopron.hu.
1: Ma kezdetben felhősebb, délután naposabb időre van kilátás a térségben, számottevő csapadék nem várható. Sokfelé élénk lesz az északi a szél, délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Időjárási front nem lesz felettünk, de a többfelé szeles időben fejfájás, ingerlékenység és nyugtalanság egyaránt jelentkezhet.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Aki pedig szeret nézni hulló csillagot, az nagyon figyeljen, mert hogy az év legsűrűbb csillagászati napján augusztus 12-én éjjel tetőzik a Perszeidák hulló csillagraj, de ugyanezen a napon részleges napfogyatkozást is meg lehet majd figyelni. Minden info erről a radio1.hu-n.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, mert de jó ez a dal. És ilyen nagy kedvencek továbbra is. 8-tól viszont jönnek Balázsék és a Balázsék Weekenddel, 10-től pedig jön a Rádió egy top 50 az elmúlt egy hét 50 legnagyobb Rádió 1-es kedvencével. És ezen a listán nagy összegben fogadok, hogy ott lesz ez a dal is. Ed Sheeran, Camera, ezt indítom már is. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
2: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
3: Reklámot hallottak.
4: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Vár a 25. Szamária történelmi karnevál. Egy karnevál, 4 nap, 25 helyszín, 78 koncert, 110 hagyományőrző és 16 gyermekprogram. Augusztus 13-a és 16-a között Szamária történelmi karnevál Szombathelyen.
6: Új nyitvatartás a soproni Bütykölddében. Hétfőtől péntekig 9 és 19 óra között várunk. Autóklímatöltéssel és ózonos autóklímatisztítással, időpontfoglalás nélkül. Bütykölde, Sopron, Győri út 50/J.
7: Mozi a csillagos ég alatt a fertődi Eszterházi kastély francia parkjában. Augusztus 14-én érkezik a nyáresti kertmozi, ahol a Karib-tenger kalózai kalandjai elevenednek meg a vásznon. Jegyek a jegymester.hu oldalon és a kastély pénztárában kaphatók.
8: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több mint festékbolt. Híd utca 8.
9: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. Sárvárfürdő.hu.
10: Vegyél részt te is a 39. soproni kispályás labdarúgó tornán a Városi Stadionban. Jelentkezz csapatoddal a Patentkupára. A szervezők több mint 300 ezer forintos összdíjazással készülnek. Időpont augusztus 20-21. A mérkőzések mellett családi sport és gyermekprogram. A Patentkupáról minden további információt megtalálsz az svss.hu oldalon és a Facebookon.
11: Ma az egészség a legfontosabb értékünk. A Triton Life Aqua Medical Centerben modern MR diagnosztika, széleskörű szakorvosi ellátás és tapasztalt szakemberek várják. Triton Life Aqua Medical Center Sopron, az Alfa Parkban. Bejelentkezés plusz 3699 200 400.
12: Nyilászáró cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, turóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keresd minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
13: HD házak. Költséghatékony és energiatakarékos, könnyű szerkezetes házak. A tervezéstől a kivitelezésig. www.hdhazak.hu.
14: Hallottad? A Pakóhaus megnyitotta a soproni hőszivattyú és klímacentrumot a Vándor Sándor utca 7-ben. Gyere be, nézd meg élőben az 5 különböző klímamárka legújabb modelljeit, és próbáld ki őket. Hőszivattyúkból is több modell közül válogathatsz. És ha azt hiszed, hogy tudsz tőlük olyat kérdezni, amivel zavarba hozod őket, hát nem, mert mindenre tudják a választ, ha klímáról vagy hőszivattyúról van szó. Soproni hőszivattyú és klímacentrum, Vándor Sándor utca 7.
3: Reklámot hallottak.
4: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
15: Egyre több a Trafibox. Figyeljünk a hőségben a madarakra is. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Figyeljünk a hőségben a madarakra is, erre figyelmeztet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület soproni csoportja. A lakosság néhány eszközzel könnyen segíthet az állatoknak, mondta a rádiónknak Pellinger Attila, az egyesület tagja.
16: Nekünk embereknek is beszűkültek a lehetőségek, tehát hogyha valami sekély edényben, mondjuk például egy ilyen cserépalátétbe, egy nagyobb cserépalátétbe teszünk ki vizet, és ebbe érdemes egy-két olyan követ tenni, ami kiemelkedik a vízből, tehát hogy biztosan meg tudjon állni rajta a madár. Megfelelő helyre kell kitenni, tehát lehetőleg valamilyen bokor közelébe, és ha lehet, akkor ne a földre, hanem egy kicsit magasabb, mondjuk egy méter magasabb valamire felemelni, csökkentve annak a veszélyét, hogy egyben a macskák tápláléka legyen a innél érkező madár, ezzel kertes, házas környezetben ezen tudunk segíteni.
15: Egyre több a Trafibox Győr-Moson-Sopronban, írja Kisalföld. A rendőrség és az önkormányzat

0: Szoros együttműködésben dolgoznak azon, hogy a legveszélyesebb útszakaszokon visszaszorítsák a gyorshajtást. Közösségi kert nyílt a Soproni Egyetem botanikus kertjében. Az új veteményesben a tanárok és a hallgatók természetes anyagokkal dolgoznak. Vacskó Ferenc dékáni titkár hozzátette, a vegyszermentes permetezésre és a biogazdálkodásra is kiemelt figyelmet fordítanak.
1: A kertet tavaly hozták létre egy projektnek a keretében, de viszonylag későn, úgyhogy tavaly nem indult be a magashágyásoknak a pályáztatása, azt az idén tavasszal hirdették meg. Ha itt körülnézünk, akkor ez egy csendes kis hely. Azóta építettek egy kis pihenőt, ide ki lehet ülni, illetve hát aki pályázott és nyert magashágyást, az saját magának termeszthet itt bio körülmények között különféle zöldségeket, vagy akár gyümölcsöt is.
0: Vasárnap rendezik meg a 16. vasfüggöny túrát, a táv 11 kilométer, a résztvevőknek 220 méteres szintemelkedést kell majd leküzdeniük. A találkozási pont 8 óra 20 perckor a 3-as busz megállójában lesz, a Lakner Kristóf utcában. A túrázók a 8 óra 35-kor induló 3-as busszal juthatnak el a Görbe-Halmi Fehér Dániel forrásig. A túrát Márkus László vezeti.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés Sopron.hu.
0: Ma kezdetben felhősebb, délután naposabb időre van kilátás a térségben, számottevő csapadék nem várható. Sokfelé élénk lesz az északi a szél, délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Időjárási front nem lesz felettünk, de a többfelé szeles időben fejfájás, ingerlékenység és nyugtalanság egyaránt jelentkezhet.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Zsülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs. Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
4: Hogy vagy magyar? Olyan rég volt. Gyerekek, figyeljetek, várjatok, gondoljuk át. Szóval, hogy vagy magyar? Gyerekek,
5: én
4: csináljuk!
5: Én azt mondom, csináljuk!
4: Nézzük meg! Ez egy halott rovat.
5: De, hogy jó, szeretjük a halott rovatokat.
4: De fűznek bennünket ehhez a rovathoz jó emlékek és jó emlékek. Ugye valaki nem tud átszerni, nincs olyan. Teljesen random számokat hívunk, direkt nem az SMS falról, direkt nem az engem hívjatok, direkt nem azt hívjuk, aki most ír nekünk, hogy titeket hallgatlak, bár semmi izgi nincs, igen, hallgatlak titeket, Józsi vagyok, hello. Teljesen random generálunk telefonszámokat, és rácsörünk emberekre, akik nem tudják, hogy mi vagyunk a másik oldalon, és megkérdezzük, hogy hogy vannak, mit csinálnak ma, hogy telik a reggelük. Ebből nagyon sok jó beszélgetés lett, és nagyon sok remény vesz.
5: Nagyon furcsa.
4: Sokkal több, nagyon furcsa, sokkal több kellemetlen, és szekunder szégyen
6: érzetek. A minálta hívott előfizető letiltotta a bejövő hívásokat.
7: Jó, indul! Laci, le vagyunk tiltva.
4: Gyere vissza, Laci. Az önáltal hívott előfizető letiltotta az idegen számot. Tehát ő abban a neurózisban van már, hogy őt már fel se hívd, ha nem ismeri a számodat. Dögölj meg, nem érdekel, nem akarom felvenni.
7: Az jelzi, nincs jól a magyar rovatban. Vagyunk gyerekek, hogy úgy konferáljuk a rovatot, hogy egy valaha nagyon jól menő rovatot szeretnénk életben egy tartani.
4: Nagyon rövid ideig, nagyon jól menő, igen. Ám inkább kudarcba fulladt rovatot továbbra, és kudarcba folytunk, ennek halljátok most.
5: Jó, hív.
4: Tessék, kit hívunk? Egy férfit, egy fiatalabb férfit hívunk szerintem.
5: Mit csinál?
4: Dénesnek hívják, és gyászol.
5: Akkor miért zavarjuk?
8: Halló, tessék!
4: Hello, jó reggel, ciao, Balázs, Juli, Feri, Rádió 1. Szia, zavarhatunk egy pillanatra?
8: Nem tudom, milyen ügybe akar keresni.
4: De ha tegeződünk is, egy keresztnevet mondj nekünk, mindjárt elmondom, milyen ügybe keresünk.
8: Tibor.
4: Tibor, szia Tibor! De egy rádióműsorban telefonálunk élőadásban, majd három mondatban szeretném megtudni, hogy hogy vagy. Milyen a reggeled, hogy érzed magad, egy reprezentatív közélménykutatást végzünk, hogy hogy van a magyar.
8: Hát figyelj, nem szeretnék ebben részt venni, köszönöm szépen a hívásodat.
4: Köszönjük szépen,
7: Tibor. Köszönjük, boldog karácsony, szia!
5: Hello, hello!
7: Na, de legalább fölvette, legalább
4: alakul
7: beszélt.
4: Alakul a magyar.
7: Nem rossz, én ezt egy 0-5-re be tudom húzni.
5: Szerintem attól félsz, hogy lesz második kérdés.
7: Igen.
5: Most kire fog szavazni?
4: A Republikor Intézetből telefonálok, ön a bizonytalan szavazók közé tartozik, hadd győzzem meg, hogy ne legyen annyira bizonytalan. Mondanám az érveket. Jó, de a pasi bejött, a pasi itt bejött. Oké, okay, csaj fogja fölvenni, kicsit könyvelő hangú, Erika, Marika, és kicsit ilyen vékony, ciripelő hangú. Hát, tessék, kicsit gyorsan beszél, hadar.
9: Hello, tessék.
4: Halló, jó reggelt kívánunk, kezdj csokolom.
9: Jó reggelt, tessék.
4: Kezdj csokolom, mi egy élőadásban telefonunk a Rádió című reggeli Balázsék című műsorban, itt van a Juli meg a Feri. Tetszik mondani nekünk egy keresztnevet?
9: Én Magdi vagyok.
4: Magdi, kezdj csokolom, Magdi. Zavarhatjuk egy pillanatra, Magdi. Nem tart sokáig a beszélgetés.
9: Hát, hogyha muszáj.
4: Hát, Magdi, ha már föltetszett venni, akkor muszáj. Rovatunk lényege, hogy random rácsörgünk emberekre, és megkérdezzük, hogy hogy van. Milyen a november vége? Hogy tetszik lenni? Mivel telik a ma reggel? Milyen a lelkiállapot? Supán ezután érdeklődünk.
9: A lelkiállapotom? Hát, hogy is mondjam. Hát úgy néz ki, hogy nagy terveim vannak, egy kis kutyát akarok magamnak, és most arra készülök fel.
4: Jú, ez egy nagyon cuki dolog, milyen kutya? Ki tetszett már nézni, vagy milyen kutya lenne?
9: Hát egy kis fehér kutya, igen.
7: Kis fehér kutya. És menhelyes kutya, vagy venni tetszik valahol?
9: Hát, azt mondja a férjem, hogy megmondhatom, nem titok, hogy venni szeretném.
4: Venni,
9: igen.
4: Nagyon jó.
9: Mert a menhelyesbe beleszerettem, csak aztán én voltam a századik, aki jelentkezett rá, így lecsúsztam róla, és akkor most így akkor megjelenlődött a gondolat, hogy...
4: Hogy legyen egy kis kutya. De azért az a meló van, az a menni kell, nem? Jönni, menni, sétálni, vinni, azért azzal úgy van törődni való.
9: Hát igen, mivel öregecskék vagyunk már a férjemmel, én 75 éves, ő meg 80, hogy ez készített arra, hogy mozogjunk, hogy foglalkozzunk vele, hogy ahogy az emberek kicsit, hogy is fiatalodjon a kutya által.
4: Ó, nagyon jó, de halljuk ott a kedves férj is, ott van hátul a hangjait halljuk, hogy ott van ő. Üdvözöljük őt is, tessék megmondani. Jó napot kívánok!
5: Mikor mennek a kutyájért?
10: Még ma.
4: Majd kutya lesz akkor, és a kutya már tudja, hogy új gazdája lesz, vagy már nagyon várja, izgatott?
10: A kutya nem tudja, de a gazdája már tudja.
7: És mi lesz a neve a blökinek?
4: Illetve milyen típus? Milyen típus a kutya?
7: Kis fehér.
4: Na oké, de milyen fajta?
9: Hokkaidó lesz.
4: Hokkaidó. Azt nem tudjuk, hogy milyen, de biztos aranyos. Aha. Nagyon jó. És melyik ország részben vagyunk? Csak tessék nekünk segíteni. Nem kell pontosan, nem azért kérdezünk, csak hogy kit kaptunk el, merre tetszik lenni helyileg. Elég csak egy tájegység.
10: Baranyában vagyunk.
4: Baranya. Hokkaidó, most nézzük interneten, ez egy ilyen kis hegyes herállófülű, ilyen kis, olyan, mint a husky, ahhoz hasonlít, és ilyen kis, nagyon szép.
5: Vadász
4: nagyon
5: szép kutya. Vadász kutyaként tartják
4: hazájában Japánban. Ez japán fajta, nagyon szép.
10: Én most kiderül, hogy ráhozzuk, én nem láttam még.
5: Hogy ez az lesz a meglepetés.
7: Drága egy ilyen kutyus?
10: Hát arra, én azt mondom drága, úgyhogy... De hagyj a felesének másnap éreménye
7: rólítta. És akkor igen. Neki van igaza.
4: Tessék még egy pillanatra adni, és akkor beszélünk vele.
10: Tessék.
9: Hát köszönöm, ura, mivel a férjem szokta önöket hallgatni, úgyhogy mindjárt tudta már, hogy kiről, miről van
4: szó. Tetszik rádió egyet hallgatni? Tényleg? A férje hallgat minket?
9: Hát nagyon hallgat, és nagyon szereti az önök műsorát, úgyhogy már szép napjuk lesz szerintem.
7: Na, de ön miért nem hallgat bennünket?
4: Igen. Nagyon jó.
5: Mert a kutyát keres.
4: Kutyakeresés van, jól van. Akkor jó egészséget kívánunk, örülünk, hogy bepillantottunk így a Magdék életébe, és akkor is sok boldogságot a kutyához.
9: Hát, köszönöm, uram, biztosan rám fog férni.
4: Egy háziállat az egy csomó stresszt elvisz, kedves, aranyos, lehet vele
5: csinál,
4: sétálni, persze. Programot csinál, az egy jó kikapcsolódás lesz. Úgyhogy akkor...
9: Most a férjemet meggyőzték ezáltal, már nagyon nehezen adta be a derekát, de így most akkor szuper napunk lesz. Köszönöm szépen!
4: Köszönjük! Csokolom, köszönjük! Szép karácsony! Csokolom!
5: Csokolom!
10: Hello!
7: Hello.
4: Hát ez
5: akkor
4: már
5: tulajdonképpen
4: megérte.
5: Mi dumáltuk rá őket.
4: Tulajdonképpen, ha most nem veszi föl senki, azt mondom, a rovat jó volt. Ez a néni nagyon cuki volt, hiper aranyos volt. Ott volt mögötte a férje, átvette. De nem is gondoltam, hogy ilyen korosztály is hallgat minket, nem? Az meglepő, mert hogy nem az SMS farol, hívunk teljesen direkt.
7: Éves.
4: Jó, figyeld, oké, azt mondja, hogy...
7: Csak egy mondat, amíg föl nem veszi. Gratulálok a kutyához, kifejezetten temperamentumos. Szerintem 75 évesen jó választás.
4: Néni majd, mint írva néni, a frak után így repül. Nő, abszolút nő, Ibolya.
5: Most le kell tenni a kezéből a fontát.
4: Nagyon siet, hiperventilál egy kicsit, és röviden beszélget velünk.
7: Ez egész rövid.
4: Mondom, hogy hát azért mondom, hogy nagyon röviden, nagyon röviden beszélget velünk. Jó, hívjuk a következőt akkor. Ja, halló?
11: Igen?
4: Kezdj csokolom!
11: Igen?
4: Kezdj csokolom, jó reggelt kívánunk, egy rádió műsorban telefonálunk, élőadásban tetszik lenni, itt a Feri, a Juli meg a Balázs, csokolom, egy keresztnevet tetszik nekünk tudni mondani?
12: sajnálom, de most nem érek rá, mert dolgozom.
4: Tessék csak dolgozni, jó egészséget kívánok, és jó munkát. Csokolom, dolgozik a magyar, kutyát vesz,
13: és
4: nem veszi föl, hiperventilál és számot tilt. Egyelőre így vagyunk. Nem állunk rosszul. Nem állunk rosszul. Mondtam, hogy siet, és nem fog velünk beszélni.
13: Nem.
4: Gyerekek, én ezt nagyon érzem.
7: Kicsit most ez megvolt. Na jó, mit mondasz a következőre?
4: Direkt nem mondom be, hogy Csevesin Balázsék, jó, nem baj.
13: Nem
4: miért?
13: Mondhatod.
4: Nem miért? Hát,
7: miért a Balázsékkal terelsz?
4: Friderikus Sándor vagyok. Na figyeld, ha a csöngésből mondom meg.
13: De... Várj.
4: Férfi.
7: Ez női csöngés.
4: Női csöngés, nem. Fiatal férfi. Tamás, irodai dolgozó.
7: Igen, és Híregyházán él.
4: Kelet-Magyarországra megyünk, férfi lesz. Még nem hallja, hogy csörög a telefon.
13: Ő éppen gyászol. Az a baj, hogy kifújtuk az orrát, tehát hogy a nénivel kifújtuk.
4: Nem biztos. Ne, várj, nem biztos. Oké, tehát, hogy jó.
13: De most csörögnél kell.
4: Arra a mentális állapotában kíváncsiak, hogy meg vannak ijedve a telefontot, de nem mindenki van megijedve. Tehát nem vagyunk azért full paranoiában.
7: Letesszük kinyomni,
4: nem merünk beszélni. Én biztos megkérdezném, hogy oké, dolgozom, de gyorsan mondjátok, tudok-e van besegíteni, de nyilván tök más, ugye? Férfi csöngés. Férfi.
13: Idősebb
4: férfi. Idősebb férfi. Sopron környékéről. Kedves lesz, de félig süket.
12: Igen, tessék.
4: Kezdi Csokolom, jó reggelt kívánunk!
12: Jó reggelt!
4: Kezdi Csokolom, egy élő rádió műsorból telefonálunk, itt a Julia Feri, a Sebessén Balázs vagyok a Rádió 1-ből. Zavarhatunk egy pillanatra?
12: Természetesen.
7: Hogy kereszt nevet kaphatunk?
4: Zsuzsanna. Kezdi Csokolom, Zsuzsanna. Hol kaptuk el Zsuzsannát? Merre tetszik lenni?
12: Hát deszkán vagyok, éppen dolgozom.
4: Deszkán?
13: Mit csinál?
12: Igen. Ápolónő vagyok.
4: Ápolónő. Tessék csak gyorsan nekünk két mondatot mondani. Milyen a reggel? Hogy tetszik lenni? Hogy telt a november? Reprezentatív közvélemény kutatásban mérjük fel az ország lelki és fizikai állapotát. Hogy tetszik lenni?
12: Hát, szarul.
7: Ez az! Így kell mondani.
13: És miért?
4: Igen, nem erős a dolog? Nem megy most úgy?
7: Ápolónőként fizetés is kevés.
4: Jó, hát lehet másokkal is azért.
7: Mondjuk ez igaz.
12: Ez inkább... magánéleti vonal inkább.
4: Igen, mert hogy azért kérdezem, igen, mert az ápolónők nem szokták a fizetést mondani, ez egy hivatás, inkább nem szakma. Tehát ők ezt pontosan tudják, de mégis csinálják. Magánéleti vonal, ami miatt rosszul megy.
13: Uh-huh. De van esélye arra, hogy megoldódjon?
4: Van belőle kirábalás?
12: Nincs.
4: Nincs. Akkor ez egy komolyabb, hosszabban tartó nehéz állapot.
12: Igen, így van.
7: Ha megölöd, akkor se.
12: Hát arra van esély, de ápolók nőként nem csinálunk ilyesmi.
4: Valami jóféle alkató kicsúszik a dolog. Karácsony sem segít rajta, egy kis évvégi lefűzés, semmi nem tud most ezen segíteni?
12: Nem, sajnos nem.
4: És ez már egy hosszabb ideje tartó állapot?
12: Hát igen, mondhatjuk.
4: Mivel tud ilyenkor az ember kapaszkodni? Tehát egy kicsit jobb kedve lesz, napi öröm, egy pozitív gondolat, mibe lehet ilyenkor egy picit úgy menekülni, ami talán segít egy kicsit?
12: Hát azt gondolom, a munkában azért kapunk annyi pozitív visszajelzést, hogy azért úgy tovább lendít.
13: Ápolónő hol?
12: Deszki, kardiológia.
4: Kardiológia. Uh-huh.
7: Oké, okay, hogyha ha Szegeden intézünk neked egy kétfős, nagyon szép vacsorát, az segítene? Mi álljuk?
12: Persze.
13: No. Ezért én nem felvenni
4: a testvon. Szeretném, Ferenc, kit ismer Szegeden?
7: Még senkit, te fizetett, haver.
4: Hát most már beígértük, ez most már akkor elkérdünk.
12: Okay. Akkor Balázs jön velem.
13: Na!
7: Várjál, sokat kérsz azért.
4: Igen.
7: Nem, bárkivel, akivel igen. Mondod, egy szegedi étterembe egy vacsorát nálunk neked.
4: Na? Tessék, egy szegedi vacsorára. Mondjuk, hogy mikor, hogy eljöttök, megvacsoráztok, mi intézünk mindent.
12: Én benne vagyok.
4: Segítene? Egy kicsit?
12: Igen, jó. Igen.
4: Aki te választasz, nem kell azzal jönni, aki a nehézséget okozza.
13: Legkevésbé vele,
4: azzal vész, akivel akarsz. És egy szegedi vacsi közel, ahol vagy. Jó?
12: Ez most komoly.
4: Ez most komoly. Abszolút. Fölhívunk adás után, Anna fog keresni, ő a mi szerkesztőnk, vágónk, mindenünk, és megbeszél veled a részleteket, megmondod, melyik nap tudsz menni, mi az étteremmel elintézzük, vagy kijelölöd az éttermet, mi mondjuk, és oda mentek, megvacsorászok, mindent intézünk.
12: De szuper, úristen.
4: Na,
13: hát sokkal jobb lett hirtelen ez a szarnap, nem?
4: Ilyen ez a Ferenc, látod? Mindig igen. Más karkában veri a család.
12: Töltöktársak a napomat, abszolút.
4: Na, látod? Hogy van kiút abból, hogy az ember rossz kedvű. Mind a legváratlanabb pillanatban jön egy ilyen kis jó pillanat, és már is nevettél egyet, már is egy picit jobb kedved lett.
12: Sokkal jobb kedvem lett.
4: Na, örülünk. Akkor hívunk adás után, lehet, hogy nem tudod fölmenni, akkor majd azért keresünk idegen számról, azok mi leszünk, hogy megbeszéljük a részleteket. Neked rendben. Csak ki kell válaszolnod egy éttermet, vagy ha nem megy, akkor meg ránk bízod magad, mi kiválasztjuk, mondjuk hova menjél, és akkor intézünk mindent.
13: Összeghatár?
4: Értékhatár? Nincs értékhatár, hogy hétfőre, amit tesztek, de leves és előétel ne legyen.
12: Nem sok értelgem van, úgyhogy nem fog sokba kerülni.
4: Nem, itt a...
7: Tudod, mit akkor így áll. Ez is jó.
4: Jó?
12: Ja, jó, jó. Oké. Okay.
4: Okay. Okay. Akkor hívunk a részletekkel, jó?
12: Rendben, rendben.
4: Tíz után köszönöm. Addig kitartás.
12: Köszönöm, köszönöm. Ciao, sziasztok.
7: Puszi, hello, hello.
4: Azt hallod, hogy megváltozott a hangjának a tónusa? A hangszíne, jó vagy, a nagyon, a nevetése, tehát gyerekek, ez minden. 5 perc alatt át lehet írni.
7: Egy kis jó mindig segít, ennyi. Gyerekek.
4: Nem kell több.
13: Hát Laci, a
7: következő random szám egy szegedi étterem legyen,
4: aki barterba gyorsan le tudjuk hozni. Nő. Nő. Kicsit idősebb. Nő.
13: Nagy mellű.
4: Azt én úgy gondolod, azt nem tudom. Nem tesz iránk, beszélget velünk, és...
13: Jó fej lesz.
4: Csipogó hangú? Nem.
13: Nem.
7: Aki eddig nem veszi föl, az nem.
4: Az nem, az már nem, az már nem, az már nem veszi föl. Jó, férfit akarok. Jaj, elszóltam magam.
7: De milyen csönd volt, senki a föl nem vette.
13: Meg lesz a karácsonyi ajándék.
4: Értjük, Bali, egyelőre maradj a rovatnál, utána majd 10 után fogalmazd meg a vágyaidat, amit szeretnél, de hogy jön ez most ide? Nem, legyen egy férfi, nézzük egy férfit. Jó, hát egy férfi, belefutunk. Én most hallok egy vidéki, idős hangú, ilyen kicsit ilyen egyszerűbb hangvételű, de azért...
13: Cigarettás.
4: Cigarettás, de a dolgairól azért rövid tőmondatokban beszélő Tibor. Jó? Kutatás közmunkám van. Igen? Dolgozik a magyar?
14: Hello, tessék, Sós Eszter.
4: Kezdj csokolom, jó reggelt kívánunk, egy élő rádióműsor vagyunk. Itt van a Juli és a Feri és én, Sebessén Balázs vagyok. Beszélhetünk egy pillanatra, Eszter, egy mondat erejéig? Csokolom.
14: Persze, igen.
4: Kezdj csokolom, Eszter.
7: Eszter fiatal, szerintem.
4: Eszter, hát akkor tegeződhetünk, Eszter.
14: Persze, köszi.
4: Hello, Eszter. Egy nagyon, hát nem azt mondom, hogy új, de van egy rovatunk, amikor teljesen random hívunk embereket, és megkérdezzük, hogy hogy vannak, milyen a november vége, milyen állapotban vannak, mi nyomasztja őket, mi az, amit mi ebből tudhatunk. Hogy vagy, Eszter? Milyen az állapotod, milyen a novemberet, hogy érzed magad?
14: Jól vagyok, köszi. Éppen házfelújításban vagyunk, szigetelés utáni, festés utáni ablakpucolásban, és egyébként pedig rohanok dolgozni.
4: Házfelújítás, dolgozol, az egy nagy macera, azért házat felújítani, az egy nagy macera, nem? Nagy vállalás, hosszú ideig tart, csúszik.
13: Hány generálos lépett le közben?
14: Képzeld, egy sem. Sőt, meglepő módon, még amikor egy reggel 6-kor nyitogattuk a szemünket, már itt volt a kivitelező, volt ez, aki reggel bevilágított az ablakon.
7: A pénzért is kávéért.
14: Nem, még nem is a pénzért. Nem, a munkáját végezte.
4: De jó.
14: Meglepő módon nem lépett le senki, megcsinálták a munkát időre, még előbb is.
13: Most fog lefagyni az SMS falunk, és kérjük a telefonszámot.
4: Kérjük a telefonszámot. Akkor jól látok, és akkor a vége fele vagytok.
14: Igen, már a Rommel takarítás fázisában.
4: Rommel takarítás. Helyileg merre? Nem kell pontosan, nem akarod, csak hogy melyik ország rész?
14: Délnyugat-Magyarország.
4: Délnyugat-Magyarországon újítjátok a házadat. És mit csinálsz? Milyen foglalkozol mellett, mit dolgozol?
14: Van egy saját vállalkozásom, illetve az egészségügyben is dolgozom alkalmazottként.
4: Mi a profil? Azt a mindenit. Jó sok mindent csinálsz.
14: Hát nem unatkozom.
13: Mit csinálsz saját vállalkozásban?
14: Fotográfus vagyok, és ilyenkor karácsonyi családi fotózásokat is.
4: Celebek, mezitláv,
13: farramadrágos, feléringes.
4: Ugyanazzal a fa előtt, igen.
7: Dolce Gabbana feliratú dobozkákkal.
14: Nem igaz, három különböző fal előtt.
4: Három különböző fa. Mi azon szoktunk rögni, amikor celebek magukat fotózzák, úgyhogy az előző nap az egyik celeb család, a másik nap, és rájössz, hogy a fa ugyanaz. Csak a Louis Vuitton meg a Dolce Gabbana fa változat. Két-három különböző. Aha, az komoly. Na jó, de akkor mondhatni, hogy jól vagy, jól telik minden, sok minden van, de hogy jó állapotban vagy.
14: Igen, köszönöm szépen. Okay.
4: Örültük, hogy beszéltél velünk. Köszönjük, puszi.
14: Köszi, Balázs. Sziasztok.
4: Ciao, hello. Mióta bemondom a nevem, nem olyan jó. Laci két hívás óta kiírt a falra, hogy mondd be a nevet, de nem akarom. Pont, nem,
7: na,
4: nem mondom.
7: Na, most próbáljuk ki csak Balázsként, jó?
4: Jó, tessék, most Bocskor Gábor leszek, fiat, hogy ránk rakjál.
7: Jézus.
4: Te rohadék vagyok, te jós. Jó? Oké, figyelj, mondom neked, mondom, figyelj.
13: Férfi,
4: beszélget velünk.
7: Eredmény, hogy ennyien fölveszik. Hát emlékezzetek, volt olyan, amikor fél órán keresztül egy emberrel nem beszélt.
4: Az akkor volt, amikor ugye a valamilyen önkormányzat, nem tudom, milyen választás volt, és az emberek kivoltak attól, hogy hívogatják őket, és egészen senkit nem értél el.
13: Nagymama.
4: Edith.
13: Igen.
4: Edit. Nagymama. Egy idős hallasz egy idős nagymamát?
13: Az lesz.
4: Igen. Fiatal cserfes nő, Editnek hívják, félmeztelen. Nem, pasi. Pasi.
7: Miből változtattál?
15: Igen, tessék.
4: Halló, jó reggelt!
15: Halló.
4: Jó reggelt kívánunk, egy élő rádióműsor vagyunk, a rádió, hogy itt a Julia Feri, én Balázs vagyok. Zavarhatjuk egy pillanatra, csak 2-3 kérdés erejéig.
15: Ja, persze.
4: Jó reggelt, egy keresztnevet kaphatunk?
15: János.
4: János, tegeződhetünk, János?
15: Persze.
4: János, mi a helyzet? Szeretnénk megtudni, és fölhívunk embereket, hogy telik a november, hogy vannak, mivel foglalatoskodnak éppen, milyen lelki állapotban vannak, hogy fordulnak rá az ünnepekre, ezután kutatunk egy kicsit.
15: Végül is próbálok pozitívan állni mindenhez.
13: De nehéz.
4: De nem könnyű. Sokat a mai világon ez nem egy könnyű feladat, János, amit válasz, ez nem könnyű feladat.
15: Hát tudom, pont azért próbálok így tenni.
13: Na de miben vagy most éppen?
4: Tudhatunk, hogy munkaikám, magánélet, mind a kettő egyszerre, sok nehézség, mi a helyzet? Csak úgy nagy általánosságban, nem akarunk nagyon konkrétan.
15: Legtöbb gond az emberekkel van. Kommunikáció, megbeszélünk dolgokat, nem úgy van, nem tartják azt be, amit megbeszéltünk.
13: Mivel foglalkozol?
15: Hát én autovillamossági szerelő vagyok.
4: Hát azért az megy maga az iparág, nem? Tehát, hogy jönni jönnek?
15: Hát jönni jönnek, csak az árak, amik... Ugye nincs az embereknek pénze.
4: Hát ez igen. Ez
15: és
4: igen.
15: Ugye ez nagyon, nagyon bonyolítja az egészet.
4: Mit csinálsz, hogy mit szoktál, mihez nyúlsz, hogy kicsit jobb kedve legyen? Most nem arra gondolok, hogy a Jégerhez, vagy a Vermutok, nem csak úgy. Tudod, amikor azt mondod, hogy kicsit jobb kedve derítem magam, elmegyek, sétálok egyet, sportolok, mit csinálsz? Mi az, ami egy kicsit átlenít a holdponton?
15: Elengedek mindent.
13: A csavarszócsak.
15: Úgy vagyok vele, hogy kész, leüllök, azt nem csinálok semmit.
13: Jó, hát ez
4: jó vagy, az egyébként egy jó megoldás.
13: És sorozatot nézel, vagy mit csinálsz?
4: Semmit, csak úgy ülsz.
15: Sorozatot szoktam nézni, de hát azok is olyanok, hogy ajjaj, még a kedvem is elmegy a tévénézéstől.
4: Nehéz téged akkor jobb kedve lejteni. Jó van, örülünk, hogy beszéltünk, ha próbálj valahogy átlépni ezen, megoldódik, jó?
15: Jó, a számom az honnan tudtátok meg?
4: Készen, vagy... teljesen random, tehát hogy generálunk telefonszámokat, és teljesen random. Direkt nem hallgatókat hívunk, random csörgünk emberekre. Vigyázz magadra, köszi! Jó, mondom neked, figyeld, kicsit idősebb, nagyot halló néni, de kedves, és pitét süt.
7: Jó forróan,
4: pitét süt, éppen forcuk rozza.
13: Bele akarsz egy anyag pitét?
4: Nem, én meg megkóstolod, de te Balázs. Halló?
16: Halló?
4: Halló?
16: Igen?
4: Igen, kezdj, vagy jó, ne kezdj, sokkal jó napot kívánok, egy élő rádióműsorból telefonálunk. Itt van a Juli meg a Feri, én Balázs vagyok. Szavarhatunk egy pillanatra? Szeretnénk kérdezni valamit. Szia!
16: Igen, szia!
4: Hogy hívnak?
7: Keresztnév.
16: Tibi.
4: Ennyi volt, köszönjük. Ne, hogy... Szia Tibi, ciao. Van egy műsorunk, illetve hát egy műsoron belül mi tudakozunk, hogy van a magyar így november végén. Tibi, hogy vagy? Mit csinálsz éppen? Milyen lelkiállapotban vagy? Hogy érzed magad? Mesélj nekünk egy pár mondatot, Tibi.
16: Én jó vagyok, dolgozok.
4: Mit dolgozol, Tibi?
16: Tetőszigetelés.
4: Tudja a tulaj, hogy fönn vagy a tetőn, vagy éppen...
16: Tudja, már itt van mellette. Itt van mellettem.
4: Ott van melletted a tulaj is? Ő is szigetel?
16: Igen.
13: Olcsósítotok?
16: Fázunk.
4: Hogy hívják a tulajt?
16: Zoli.
4: Zoli. Ott. Szia, Zoli.
16: Na. De. Szia,
4: hello. Átjött Zoli. Zoli, te hogy vagy így november végén?
16: Hát lehet még jobban is.
4: És a saját tetőtöket szigetelitek, ez a te házad?
16: Aha.
7: Ja. Hát akkor menő vagy, van házad, van pénzed, szigetelésre, mit akarsz még az élettől?
4: Így van. Hogy telik a november?
16: Hát 10 éve még hajléktalanok voltunk.
4: Na, hát ahhoz képest. Na. És akkor most kinek a házába költöztetek be?
13: Önkéntes házfoglalok.
16: A szomszédéba.
13: És ők tud róla.
4: 10 éve elköltözött. És hogy telik a november vége? Milyen állapotban vagy egyébként úgy? Mi a helyzet?
16: Kérdeztétek, de attól nem lettem jobban.
4: De jó arc vagy te, Zoli. De jó arc. És milyen foglalkozás, egyébként, de mit csinálsz?
16: Azt nem árulhatom-e? Azt,
4: jó van, akkor add vissza még a munkás emberünket, egy pillanatra még őtől elköszönünk. Jó? Vigyázz magadra, Zoli. Tibi.
16: Itt vagyok.
4: Tibi, te még nem mondtad el, hogy hogy vagy így november végén? Hogy várod az ünnepeket? Milyen állapotban vagy? Hogy vagy, Tibi?
16: Én teljesen jó vagyok. Várom, igen. Úgy sem kapunk semmit. Hiába várjuk.
4: Ennyi, persze. Kérd meg Zolit, hát te vesz valamit. Családos ember vagy, Tibi? Még egyedül nyomod? Mi a helyzet?
16: Én még egyedül.
13: És te nem
16: igazán. Én 23.
4: Tibi, hát te még nagyon ráérsz. De akkor jó, te jól vagy, mondhatni, jól vagy.
16: Én teljesen jól.
4: Jó, már jó tetőfedés, vigyázzatok magatokra.
16: Köszönjük.
4: Szevasztok.
16: Hello.
4: Tetőt fed a magyar.
13: Mennyire valószínűtlen, hogy ott állsz fent a
4: tetőn,
13: és ezt csak megcsörön a telefonod, és ott van három ilyen vihogó teljesen.
4: A másik oldalon. De jó arcok voltak.
13: Igen.
4: Havonta egyszer, gyerekek, ez abszolút, abszolút belefér. Ezt csinálni kell.
3: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom, már hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Are you with me?
1: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Egyre népszerűbb a halfogyasztás. Fények és árnyak Sopron utcáin. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fények és árnyak Sopron utcáin, borozgatással egybekötött sétát tartanak szombaton. A másfél órás vezetés során történelmi utcák sajátos varázsa elevenedik meg, legendákkal, érdekességekkel és csipetnyi misztikummal, mondta a rádiónknak Benne Csaba idegenvezető.
3: A kora esti órákban csodálatos fényhatásokat lehet ezeken az egzikus utcákon tapasztalni. Sajátos, középkori romantikus hangulatot kölcsönöznek így egy belvárosi sétának, és a fények és az árnyak a tematikában is szóba kerülnek a séta során, ugyanis a város történet fénykorát, illetve úgymond a kevésbé dicső korszakokat is megemlítem a séta során. Így például a Cézárház ezt a kettőséget hordozza magán, hiszen a 17. században országgyűlés helyszíne, a nádort választottak, de néhány évszázaddal korábban egy kivégzés is zajlott az udvarában. Tehát fények és árnyak nem csak a házak homlokzatán, hanem a séta tematikájában is szóba kerül.
2: A séta a soproni Turinform iroda elől indul szombaton 19:30-kor. Egyre népszerűbb a halfogyasztás Sopron térségében. A nyári időszakban elsősorban a könnyen elkészíthető, szálkamentes édesvízi halakat keresik a vásárlók. Kun Attila, a Vinodombaj bárka tulajdonosa szerint a halból készült ételek számos vitamint és ásványanyagot is tartalmaznak.
4: A könnyű fehér húsú halakat keresik és fogyasszák a vendégeink és a vásárlóink itt a bisztróba, akár a halboltba is. Ez lehet a édesvízi halfajták között afrikai harcsa, egy könnyen elkészíthető ízletes hal, vagy akár egy garnéla, ami roston vagy serpenyőben könnyen gyorsan elkészíthető kiváló saláta vagy tészta alapanyag.
2: Kedvenc slágereink címmel tartanak koncertet vasárnap este 8 órától a Barlang Színházban. Falusi Marian és Weiss Viktor előadásán a Studio 11 Ensemble működik közre. Falusi Marian pályája évtizedek óta a magyar zenei élet meghatározó része. A klasszikus alapoktól indulva a pop, a jazz és a színházi dalok világában egyaránt maradandót alkotott. Weiss Viktor pedig 2012-ben a The Voice színpadán mutatkozott be a nagy közönség előtt, ahol tehetségével széles körű ismertséget szerzett.
5: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
2: Ma kezdetben felhősebb, délután naposabb időre van kilátás a térségben, számottevő csapadék nem várható. Sokfelé élénk lesz az északi a szél, délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Időjárási front nem lesz felettünk, de a többfelé szeles időben fejfájás, ingerlékenység és nyugtalanság egyaránt jelentkezhet.
5: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra. Extra.
7: Összeállította egy teljesen mindegy, egy csomagmegőrzéssel foglalkozó vállalat 100 000 véleményt a világ legkiábrándítóbb turista látványosságairól. És fel vagyok háborodva, gyerekek, mert az első 5 helyen mind európai látnivalók végeztek, és egy budapesti helyszín is bekerült a legkiábrándítóbb, hát hogy is mondjam, csak helyszínek közé.
8: De mi?
7: És hát arról beszélünk majd, hogy mi volt nektek, drága hallgatók, az a helyszín, ahova elmentetek, és borzasztó nagy csalódás volt. Ez lehet Magyarországon, ez lehet külföldön, éveket vártatok rá, ott álltatok, előtte álltatok, megnéztétek, nem hittétek el, hogy itt vagytok, könnyes szemmel vártatok, és mondtátok,
9: de ez?
7: Ide álltam 4 órát sorba, és ide jöttem, és ez volt.
8: Az?
7: Na mi az a budapesti helyszín, ami bekerült? Rohadjanak meg egyébként, hogy egy csomagmegőrző cég összeszedi az európai látványosságokat, a legkiábrándítóbb látványosságokat, és beraknak minket is.
9: Mi közük a csomagmegőrzőknek, mi köze a látványossághoz?
7: Hát egyébként ez egy nagyon jó kérdés, Ferenc.
8: Hogy inkább oda menjen hozzájuk.
7: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ezt nem tudom megválaszolni.
9: Budapesten leteszi a csomagját, és megnézi.
7: Nincs elég baj a Budapestnek, hogy egy ilyen nem éppen megtisztelő listára még felkerül egyébként? Komolyan mondom. Miért nem hagynak minket békén?
9: Na várjál, találjuk ki, hogy mi az a budapesti
7: másodikok lettünk.
9: Látványosság.
7: Másodikok lettünk, így van.
9: Jól fotózható látványosságot kell keressünk.
7: Jól fotózható látványosságot, és tudod is használni.
9: Használni
7: is tudod, tehát hogy nem csak odamész és állsz előtt és csinálsz egy selfit, hanem
8: egy mohó automata?
7: Lehet, tessék?
8: Mohó automata?
7: Igen, lehet használni is. Tehát van funkciója ennek a budapesti látványosságnak.
8: De Pesten van? Benne bevárosban?
9: Hát ha budapesti?
7: Pest, egészen pontosan Pest.
9: Pest. Hmm. Pest, és tudod használni is. Óriás kerék.
7: Nincs már óriás kerék, mint a hülye.
8: Nem, a nagy sörnyító fenn a Gellérthegyen.
7: Ja, a déli, a Deák tér?
9: A Deák tér.
7: Ja, azt hiszem, a Vidámparkba gondolod.
9: Nem, hát a Deák téri óriás kerék. Nem az. Asszonyja.
8: Akkor nem a nagy sörnyító fenn a Gellérthegyen.
9: Nem.
7: Nem, mert az látása Budán van.
9: Biztos, hogy nem. Ja,
8: hogy mondtam, hogy Pesten van. Pesten? De ugye mindenki a vidéki.
9: Kilenc körül már velünk lesz.
7: Hát, nem tudom, igen, milyen a cseresznye.
8: De ki az, aki Budapestnek hívja a főváros? Mindenki Pestnek hívja.
7: A vidéki nem tudja, melyik a Pest, a budai nem tudja, melyik a cseresznye. Érted? Tehát így állunk. Erős csapat vagyunk.
8: Ez most ön aluli volt, mert Pesten, tehát mindenki Pestnek hívja, csak simán Budapestet. Nem.
7: Budapesten belül.
8: Sebestyén Balázsnak hívja.
9: Fölmegyek Pestre.
7: Pesten van.
9: Pesten van. A New York kávéhez biztos nem, mert nem, az, nem gyönyörű, az gyönyörű, az nem okoz csalódást.
8: Pesten van is csalódás.
7: Úgyse fogjátok kitálni, elmondom. Ezek a rohadékok felvették a listára, nem a Széchenyi gyógyfürdőt. Hogy a legkiábránítóbb látványosságunk nekünk itten a Széchenyi gyógyfürdő.
9: Millió elégedett turista megy az ázott melegvizes testével ki a ízéből a Széchenyiből. Miről beszélsz?
7: Kevésbé kielégítő élmény, 37% mondta, túl hosszú várakozási idők, nagy tömeg és a megközelíthetőséget is számon kérték, hogy nem lehet odajutni.
9: Hogy ne lehetne? Mivel nem lehet odajutni? Hát ott tesz le a troli mellett.
7: Rohadjanak ezek meg, ott vannak.
9: Hát azért, mert te béna vagy édes gyerekem, és nem tudsz a BKK, hogy hívják, applikáció eljutni A-ból B-be, azért ne
7: benyújtjük. Azért hülye vagy, azért ne fikázz a Széchenyi fürdőt. Siam Park, ott voltál a Siam Park, Tenerife harmadik lett, legkiábrándítóbb, és a Trevik út is megérkezett, mert hogy hát borzasztó nagy csalódás. Las Vegas-i helyszínek vannak még, Dublini Guinness Sourhouse, és a Gardatónál lévő Gardaland is felkerült, valamint a Topkapi Palace is Isztambulban. Ezek vannak fönt a helyszínen, mi a második legkiábrándítóbb helyszín vagyunk.
9: Ezek
7: tök jó helyszínek egyébként.
8: Szerintem attól lettek depressziósak, hogy ugye a Széchenyi fürdőnek nagyon szép ugye a külső medence része meg egyetlen, de hogyha bemész, hát azok a folyosók azért azok nem ilyen életigenlőek, nem?
9: Hát egy kicsit benne van az elmúlás szaga. De attól
8: nem
9: még...
8: csak az elmúlás nem? szaga van bennem.
9: Hát szagot
8: de
9: sok is fajta, igen,
8: nem, szóval az van, hogy szerintem nincsenek erre felkészülve, hogy milyen az, amikor ilyen ódon helyekre mész. És valószínűleg megüti őket ez az öltöző, meg minden.
9: Azért szóval... nem mondanám, mész keresztül a Városligeten, tél van, gőzölög a meleg víz, ki van este világítva, az olyan szép, mint egy álom.
7: Európa igen. legnagyobb gyógyfürdője. Okay. És mint 100 éves, vagy mint 150 éves, nem tudom, mikor adták, hát 15 körül vagy 13 körül írja a cikk. Na, az több mint 100 éves.
9: Mi a baj oda?
8: Érted? Szerintem egyszerűen tehát más az elvárásrendszer nyugaton, mint itt nálunk. Mi tudjuk, hogy ez miért jó, meg hogy jó, ők meg nem értik. Nem értik. Látják és nem értik.
7: Na, nektek mi volt az, tessék? Amikor elmentél, ott álltál, nem hitted el, erre vártál, és azt mondod, hogy ez egy fos. Ez lehet magyar helyszín is. Ez lehet magyar helyszín is. Én tudok egyet, ezt már sokszor elmondtam. Én a Bokodi tavat továbbra is fenntartom. Hogy az nagyon gondoltam. Volt külföldön olyan, ahova elmentetek, megnéztétek, azt mondtad, hogy ezért, ez egy fotó, egy múzeum, egy látványosság.
8: Én ezért nem megyek Tájföldre amúgy, mert azt érzem, hogy Tájföld is ilyen, hogy küldik ezeket a képeket, ahol ilyen gyönyörű tengerpartok vannak érintetlen természet ízével, és biztos vagy benne, hogy 15 fokkal elforgatod a kamerádat, akkor egy ilyen haliktalan falu szakad rá ugyanerre a tájra.
9: És tényleg így és van. Nekem
8: ez egy ilyen. És
9: miért az egyiptomi piramisok? Ha rossz szemszögből állsz, akkor ott van mögötte a város, meg a szeméttelep.
8: Burger King.
9: Tehát, igen, értelmezhetetlen, hogyha fölmész, van egy ilyen magaslat, vagy jó pénzét tevével fölvisznek, egyébként csak nem engednek róla leszárni, ha nem a újabb 10 ízét.
7: Igen, ott rohadsz meg a tevén sokáig.
9: Ott rohadsz meg a tevén, onnan szép. De az összes többi helyről meg nem értelmezhetetlen a dolog, mert pont az, és azt a képet, amit nem tudom, miről csináltak, ahol látod csak a piramisokat, érted meg.
7: Azt sose találod meg azt a plán.
9: Olyan nincs. Nekem, ami még ilyen volt, az Kambodzsában az ősi templomok.
7: Angkor
9: Wat, mi ott voltunk, és óriási lelki felkészüléssel, hogy ez micsoda gyönyörűség lesz, átnőve a fákkal, tudod, a romok, ugráló majmocskák, meg ilyesmi.
7: Buddhista szerzetesek levitálnak valahol.
9: Az volt egyébként, ő szedte a belépőt tőlünk.
7: Igen, belevitált egy 20 dollárra.
9: Ő ellevitált velünk, és akkor elérkezel végre az egy ilyen legikonikusabb helyszínéhez, ahol tényleg aztán majdnem teljesen éppen maradva, de a dzsungel által belőve, és nem tudtál hova lépni a turistától.
7: Tehát, aha, érted? De ott nem a hely volt rossz, csak sok
9: hát
7: turista volt.
9: A hely az tulajdonképpen nem
7: a hely az adta?
9: Hát az adta. Az adta.
7: Csak
9: az
7: hogy sok a turista, és ettől kiábrándító.
8: Jó, én most magamra fogom haragítani az embereket, de nekem Erdélyben a medvetó volt ez. hogy elmondta apám, úgy mentünk oda, figyelj, ez egy spirituális utazás lesz.
7: Ha medvetavat meglátod egyszer.
8: Egyszer. Soha ilyet még én még életben ilyen boldog nem voltam, mint a medvetóvizében.
7: És álltál.
8: Ahogy nézted. A lábú életben eledugod át, előtte a testedet a medve, és teljesen más, és megérkeztünk egy ilyen turista csapdába, ahol ugye váltásokban lehetett fürödni, tele volt kacsával és kacsatollal a felszín, iszonyatosan ilyen valami, egy ilyen zsíros réteg úszott a vízen, ami valószínűleg gondolom az különböző
9: olcsó, az a különlegessége.
8: Ilyen napidőkrémeknek a keveréke volt, és közben pedig egy rettenetesen ideges közeg, és tehát ott a nyugalomnak nem volt semmiféle helyesem.
7: Nem érezted a szakrális erőhatást a medvetónál?
8: Nem.
7: Tamás azt írja, a London őrségváltás 3 óra átsorgása semmiért. Inkább nézzétek meg YouTube-on, még jobb is lesz. Egyébként azt meg tudom érteni. Őrségváltás. Ki az Isten vár arra 3 órát? Tök unalmas, nem? Tehát ez oké. Okay. Hollywood Walk of Fame, a Hollywood Boulevard, koszos, büdös, tele van hajléktalannal, és üres adom. Üzletekkel. Ez a Walk of Fame.
9: Ez tényleg.
7: Te ott voltál?
9: Igen, ott voltam. Oké, keresed a csillagot, aki a számodra a legközelebb áll, akár zenész, ugye, akár izé, akár színész.
7: Hát igen, de most ott egy csillagra, oda menjél, hogy Jack Nicholson, és ott egy csillag, igen. Hát azért ettől nem teszed a hajad, nem?
9: És tényleg az a környezet, amit mond, üres üzletek, és mindenütt fekszek a hajléktalanok, van olyan csillag, ami rajta.
7: Ez nem tűnik erősnek, nem ez jó. Egy kihagyható dolog, igen. Istálos kői barlang, szilvás válad, a húgyszaggal kevert nyomorúság.
8: Nekem tudod, mi volt ilyen?
7: Jó, de szeretem ezeket a megfogalmazásokat. A húgyszaggal kevert nyomorúság.
8: Csodálatos, de ami még nagyon durva, szerintem az a barlangfürdő Miskolc tapolcán.
7: Ami most leégett.
8: Ami most leégett. Előtte. Mi elmentünk.
7: És felállt. Nem jó?
8: Figyelj, az olyan volt, mint ilyen a purgatórium. Tehát, hogy megérkeztünk, mondjuk a lányomnak a hasi krízise volt már a bejáratban. Nem az a lényeg, hanem hogy megérkeztünk, le volt gyalulva előtt az egész terület. Nem túlzott buszokkal jöttek a lengyel turisták.
7: Nagyon népszerű, nagyon megy, persze.
8: Beküzdött magad, verekedni kellett, hogy legyen szekrényt, be tudod cuccolat rakni. Olyan embertömeg állt sorba, hogy komolyan azt gondoltam, hogy most már meghaltunk, és már elfolyadott, de kimegy a pokolba, kimegy Mennyországba.
7: Én szeretem, hogy te ezeket még bevállalod.
8: Muszáj bevállalni, hogy gyerek. És ugye ott van a barlangos része, és az vagy, annyira tele volt emberrel, tehát így néz ki a vastag beled, mint a megeted ezt a csigát.
7: Sok apró sejt küzd a vastag beli kanyarokkal.
8: És közben üvöltenek mindenféle mordori nyelveken, amiket nem értesz, és ez visszhangzik abban, hogy a barlangban a gyerek így megállt, és azt mondta, én nem megyek.
7: És ha már gyerek mondja, hogy ő nem megy be.
8: Gondolj bele, és ott állsz, és nézze be, és azt látod, hogy tele van tényleg mindenféle nemzetiségekkel, akik egyáltalán nem akarnak beilleszkedni semmilyen szinten. Sem morálisan.
7: Csak nyomják.
8: Igen, és akkor...
7: De már ott voltál, megcsobbantad? Már nem hátráltál ki?
8: Bementünk, és végig arra mondtam a lányomnak, hogy mindenedet szorítsd össze. Nem tudom, hogy milyen a flórája és faunája a lengyeleknek, a cseheknek, a
7: szlovákoknak. Tartsd, semmi nem megy be.
8: Úgy mentünk végig, hogy egy gyerek befeszített a teljes testet, így fogtam egy fadeszkát, így vittem még. Igen, és én úgy emlékeztem gyerekkorom, hogy ez izgalmas, nagyon szép hely. Csak akkor még nem voltak ennyien.
9: Fölkapták.
7: Dunakeszi teknős békatanős fény, zseniális képek, úgy érzed a képek alakján, mint egy padló, rengetegen mennél egy ős magyar dzsungelben, és hogy csodálatos élmény gyerekekkel. Ehhez képest kiszállsz egy Tesco parkolóban, átsétálsz egy tetves pallón, amit két ember egymás mellett nem fér el, megtehetsz két irányba 30-30 métert, és vége. Dunakeszi teknős békatanős fény.
9: Már a neve is jó.
7: Egyébként ez ugyan jó, hogy elolvasott hétvégén, rákészülsz a gyerekkel. Persze, nagy program, tanösvényre megyünk, behergered, mész, de nagyon jó lesz. Mit fogunk menni?
9: Mutogatod neki a fotókat, hogy nézd csak kicsi, milyen szép. Épp lesz a hétvége.
7: Olyan tanúsfényre megyünk, igen.
8: De ez sosem volt jó, azért valljuk már be magunknak, nem?
7: Vannak jó tanúsfények.
8: De jó, de most
7: vannak jó tanúsfények.
8: A teknős béka tanúsfény. Az nem egy párdusz tanúsfény.
7: Igen, jó, hát nyilván nem jönnek dínók, persze, de van egy-két jó. Tájföld Maya Beach, mindenki, aki Tájföldre megy, onnan posztolja szép tengeri gépeket, soha nem látszik senki más, közben sorban áll több ezer ember egy kialakított úton, mire oda jössz a tengerparthoz. 5 percet van körbenézni, fotózkodni, majd tol ki a helyről a többi turista. Tudod, ez a Maya Bay, ez ugye, ahol a Leonardo DiCaprio is forgatta a Beach című filmet. Ez tényleg olyan, hogy brutálisok turista, le is zárták most hosszú évekre, most nyitották meg újra. Siófok fordított ház, inkább egyetek egy fokhagymás lángost.
9: 2009.
7: 2001 per fő fordított ház. Siófok.
9: Ó, gyerekek, nagyon sokan írják Brüsszel, pisilő kisfiú és pisilő kislány. Megvan? Láttátok
7: már? Ez Brüsszel egyik nagy jelképe.
9: Nagy?
7: Vagy,
9: igen, nagy? Hát kicsi. Azt mondtad, hogy nagy? Kicsi. Majd mondom neked, két így egymásba fordított ház sarkába találod meg nagy neheze, a pisilő kisfiút, és akkor tényleg egy ekkora kis szobor, de onnan még azt mondod, hogy jó, ezt megbocsájtom, megnézzük a pisilő kislányt, mert van neki párja is, pár utcával arrébb.
7: Én azt gondolom, hogy aki rá van gerjedve egy pisilő kisfiú szoborra, és ezért elmegy Brüsszelbe, ez vagy pedó, vagy hülye. Nem, ki, nem mész.
9: Hát az a város jelképe.
7: Már önmagában az, hogy pisilő fiú, hát eleve Brüsszel, tehát hogy
9: ha már ott vagy,
7: megnézed a pisilő kisfiú.
8: Ne Brüsszelzé, ne Brüsszelezé.
7: Már megint a Brüsszel, igen. Hortobágy írja valaki. Azt gondoltam, hogy a jeepekről megnézzük a kilencjükű hidat. Alig vettem észre, legalább egy fotó legyen, lementünk oda, fotóztunk, a valahol volt fehér íz, csak nyomokban tartalmazott fehéret. Valami vadi újat készítettek, de amikor elkezdtünk sétálni, végig főútra vezetett, ott kellett visszajönni az autók mellett. A legjobb kép akkor készült, amikor a férjem egy szalmabála oldalába könnyített a hólyagán. Tündik ülte nekünk. Na jó, de azért az ikonikus. Azért az ikonikus.
8: Most leugyozni a szalmabálát.
7: Az abszolút
8: az,
7: igen.
8: Az nem annyira helytálló.
7: Törökország Pamukkale, alanyából 8 óra buszozás, soha többet.
9: Gyerekek, Hurgadából fölmenni a piramisokhoz.
7: Az is hosszabb. Az is korán indult. Igen, igen. Soroksári botanikus kert, gondoltuk, ha már belépős lesz valami látnivaló, gaz volt meg két rózsa. Igen, Egyiptom az összes program csalódás volt, írja valaki. Ne, azért Egyiptomban vannak jó programok. Plitvice, gyönyörű, de mordori a tömeg. A plitvicei tavak, azok is szépek.
8: Az nagyon szép, az nagyon szép.
9: Ugyanez mondjuk az Ausztria, Hallstatt.
7: Hallstatt.
9: Az megvan, a tópartján a kis gyönyörű igen. falucska, igen. egy igen. sor ilyen egy sor ház van,
7: igen.
9: lépni nem tud a turistáktól.
7: Marokkóban oázis látogatás szervezett túrával, néhány fáradt pálma alatt lehetett pihenni, és néhány törött műanyag piknik cucc volt kirakva. Biztattak a fürdésre, de olyan volt a víz, hogy azonnali vérhas.
8: Jaj,
7: két óra oda, két óra vissza, Balatonbolgár gömbkilátó és lombkorona kilátó. 4 óra vezetésért, 1/2 óra séta. Egyébként ez tényleg nagyon érdekes, amikor rájössz, hogy 2 órát mentél, 1/2 órát sétálsz, és tudod, hogy van egy 2 órás hazautad. Ilyen programokra azért rá lehet futni.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
4: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
5: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Bor, Blues and the Barbies, azaz újra Borok utcája Hegykőn. Kóstolja Soproni borvidék legjavából és a helyben készült ételekből augusztus 14-e és 16-a között.
7: Kezdjetek el élni!
6: Színpadon a Takács Tamás Bluesben és az Anna and the Barbies. Három nap, ahol minden a borról, a gasztronómiáról és a zenéről szól. Részletek a hegykő.hu oldalon.
8: 7 kényelmes ülés, 540 fokos kamerarendszer, 26 vezetés támogató funkció. Nem kell hónapokat várnod rá. A gazdagon felszerelt Cherry Tiggo 8 most készletről 11.690.000 forinttól elérhető 2,9%-os THM-mel. Itt a

0: További részletek a Decathlon Magyarország Facebook oldalán.
1: Ha a probléma a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért. 0630 24 24 024.
2: Itt a nyár és vele együtt a grill szezon. A Bada kínálatában mindent megtalálsz hozzá. Grill és barbecue termékek, fűszerek, steakhúsok, valamint új biotermékek is. Prémium alapanyagok, garantált ízélmény. Bada, a grillezés alapja. Tudj meg többet a www.badahús.hu oldalon.
3: Élvezze a megszokott fehér rózsa minőséget a saját otthonában. Egy fárasztó munkanapon sem kell lemondania egy igazán kiváló ebédről vagy vacsoráról. Válogasson kedvenc fogásai közül, és rendeljen kényelmesen házhoz. Fehér rózsaházhoz szállítás Sopronban hétfőtől péntekig 11 óra és 21 óra 30 között. Tekintse meg teljes kínálatunkat a www.fehérrózsa.hu oldalon, vagy rendeljen a 99-335-270-es telefonszámon. Fehér rózsa étterem Sopron, Pócsi utca 20.
4: Madeinwood.shop. Tetőablakot adunk beépítő szakemberrel. Ha tetőablak csere, akkor Madeinwood.shop. Madeinwood.shop.
5: Bér egy szórakozó helyet Sopronban. A Dabu Sopron a város egyik legjobban felszerelt privát rendezvénytere, amit teljes egészében kibérelhet, személyzettel vagy anélkül. Modern, belső és technika, központi lokáció és rugalmas bérleti konstrukció. További részletek a Dabu Sopron közösségi oldalain található telefonszámon. Dabu Sopron, ha fontos a helyszín.
6: Reklámot hallottak.
7: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
8: Az Ossian koncertjével zárul a Soproni Sörnapok. Fátyol mögött címmel nyílt kiállítás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fátyol mögött címmel nyílt kiállítás egyik rendezvényházban Sopronban. A tárlat olyan esküvői ruhákat mutat be, amelyek egykor valódi mennyasszonyok álmainak és történeteinek részesei voltak, mondta a rádiónknak Viola Sekurinéva rendezvényszervező.
9: Közel 100 ruhánk van, felajánlás útján kerültek hozzánk a ruhánk. Januárban tettünk közé egy hirdetést, hogy aki őriz a fiók mélyén a padlásában régi ruhákat, nagy örömmel vesszük ehhez a kiállításhoz. Nagyon sok jelentkező jött, és ajánlották fel a ruhájukat, illetve a Handler iskola is felajánlotta azt a kiállítását, amit a gyerekek az idei évben véletlen folytán pont az esküvői téma volt náluk is, és azt a kiállítást is ide elhoztuk, hogy megnézze a közönség.
8: A kiállítás hétfő kivételével minden nap 10 és 17 óra között ingyenesen látogatható. Az Ossian együttes koncertjével zárul augusztus 22-én az idei Soproni Sörnapok. A magyar heavy metal történetének egyik legsikeresebb együttese szombaton 22 órakor lép színpadra, jelentették be a szervezők. Az már korábban kiderült, hogy a háromnapos ingyenes rendezvényen láthatjuk majd a Bohemian Betyárs csapatát, a Bordó Sárkányt, a Pál utcai fiúkat és a Takács Tamás Blues Bandet is. A Mária szobornál egy sörsátor, a Romkertben pedig DJ-k várják a közönséget. A Bicske csapatához látogat ma az FC Sopron a labdarúgó NB3-ban. A soproni együttes a haladás elleni döntetlennel kezdte a szezont, majd tovább jutott a MOL Magyar Kupában a héten. A 17:30-kor kezdődő találkozóról Finta Zoltán vezetőedzőt kérdeztük.
10: Biztos, hogy egy fiatal, motivált játékosok fel akarják hívni magukra figyelmet, ez mindig is jellemző volt a Bicskére, hogy egy nehéz, agresszív ellenfél ellen kell pályára lépnünk, meglátjuk mi is, hogy tudunk tovább formálódni, és kíváncsian várom a mérkőzés, megvan a meccstervünk, megvan a taktikai részünk, és bízom benne, hogy meg tudjuk valósulni, és hasonlóan az első fordulóhoz megfelelő eredménnyel tudunk távozni Bicskéről.
11: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
8: Ma kezdetben felhősebb, délután naposabb időre van kilátás a térségben, számottevő csapadék nem várható. Sokfelé élénk lesz az északi a szél, délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Időjárási front nem lesz felettünk, de a többfelé szeles időben fejfájás, ingerlékenység és nyugtalanság egyaránt jelentkezhet.
11: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
12: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna, Júli, Zsülik

0: stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra.
1: Na, most kapták a recsendékot.
2: Mi? Meg, aha. Hát
3: új cicik.
2: Azt.
3: Na, megint.
2: A hátamra. A változatosság kedvéért. Nem, kaptam a Mirótól egy szuper jó új telefont, és azt mondta, hogy most mindenki üljön bent a fiókban, ha egyébként minden nap használom, meg szükség van rá, mert a másik már egy elég vacak, és kaptam egy olyan telefont, hogy kinyitottam, és nem mertem hozzányúlni. Ilyen menő telefonom még soha nem
1: volt. Na, Katel, vagy mit kaptál?
3: Egy
1: Nokia. Van, egy Nokia. De most nektek mi a menő?
2: Egy aktív flippes.
1: De most kérdezem komolyan, nektek ott bekerném, mi a menő?
2: Ez egy Samsung Galaxy S25.
1: Ne is folytasd Samsung Androiddal.
2: Na, valami intelligent, nem tudom, innováció, nem tudom, valami szuper.
1: Samsung, hát ezt te is mondd már végig mindegyben.
2: Fogsz te még csodálkozni, amikor beindítom.
1: Egyszerűen az van, hogy az Android a hülyéknek való.
2: Nézni rám vágyakozva, hogy adjam kölcsön.
1: Samsungot még értem, de az Androidot nem tudom neked megbocsátni.
2: Mi a bajod vele? Használtál bármikor?
1: Semmi, az iOS-esek okosabbak. Egyszerűen az van, hogy nem. Egyszerűen az van, hogy aki Androidot használ, az buta.
3: Az más, érted?
2: Igen, az. Hát, akkor én az vagyok, drágám.
3: Igazából ez a hír nagyon bennünket nem rázott meg, viszont ami utána történt, az szerintem minden egyes ember rémálma az életében, amikor végre valamihez hozzájutsz, és de lehet ez egy darab csokoládé, amiben tudod, hogy te fogsz először beleharapni. Lehet ez egy nagy értékű ajándék, amit tudod, hogy először te fogsz majd műszaki cikként bekapcsolni. Nálunk ugyanis az történt, hogy a teljes csomagolásában Juli ugye ide letette a telefont az asztalra, és kiment.
1: Igen.
3: Erre megérkezett László, aki fölbontotta a csomagolást, és egy mozdulattal...
1: Tökéletes. Nem is értettem, hogy ezzel mi a baj.
2: Az
1: a baj.
2: A szüzességét.
3: Igen. Hát minek? Ez a te ajándékod. Amikor... Te akarod leszedni róla.
1: Úristen, ne csináld.
2: Amikor leszed ezt a képernyővédőről, ezt a fóliát, azzal elveszed a telefonnak a szüzességét.
3: És azzal
2: én
3: teszed
2: akartam
3: magadévá.
2: Megrontani ezt a telefont.
3: Érted? Azzal teszed magadévá.
1: De kemény vagytok.
3: Ekkor lesz ez a te telefonod. De hidd el.
1: Igen, tényleg is ez ennyi.
3: Igen, hát veszel egy új motort.
1: Igen.
3: Hogy te ülsz rá, te fingasz rá először az ülésre.
1: Na, hát az picit más azért, mint egy fólia a telefonról.
3: Hát most neki ez jutott.
1: Nem az áron mondom, hanem hogy azért kimotorozik először, vagy kigurul ki egy autó, vagy kivesz le egy nyomorúságos fóliát egy telefonról.
3: Mindenki a saját szintjén nyomorog.
1: De mikor kaptad meg ezt a telefont?
2: Tegnap.
1: És miért nem szedted le egy napja lassan, vagy egy fél napja?
2: Mert eddig simogattam, meg nézegettem.
1: Úristen. De most tényleg mondjál, de hogy fél napig nem szedsz le egy nejlont egy telefonról?
2: Igen.
1: Van távirányítótokon is nejlont?
2: Van, persze.
1: Van az ülőgarnitúrátokon?
3: De rossz, most rossz nyomon jársz.
1: Hogy fél napja kapsz egy telefont?
3: Igen.
1: Van egy nyomorúságos nejlont, és fél napig nem szeded
3: le. A távirányító meg a kanapén lévő nejlont, az a spúrság, hogy ne kopjon a távirányító.
1: De miért nem szedsz le egy telefonról fél napig egy nejlont, megkaptál egy? De hogy miért?
2: Mert még élvezed, mert még szeretgeted, mert még rácsodálkozol. Mi újra és újra kicsomagolom.
1: Az ilyen típusú emberek vesznek egy csomó mindent maguknak, amit aztán nem mernek használni, és aztán a tárgyaik rabjává válnak, és inkább nézegetik, mint használják.
3: Nem, csak élvezik.
1: Én tök őszintén kérdezem, én ezeket abszolút nem értem, de valószínűleg van bennem valami defekt, ami miatt én nem értem, hogy fél napig...
3: Eredetően rossz vagy haver.
1: Biztos, aláírom. Hát de az, hogy fogod, leszeded, elkezded használni, örülsz neki, te simogatsz egy telefont fél napig, és nem szeded le a nejlont.
3: Igen, élvezed, hogy új.
1: És akkor nejlonon keresztül nyomogattad, vagy be sem merted kapcsolni?
2: Nem kapcsoltam be, most kapcsoltam be.
1: Hú, ez majd hosszú reggel lesz nekem, úgy látom. Tarts ki, Bali, ezt le tudod hozni, meg
3: ez
1: tudod
3: olyan,
1: csinálni. Én tökre elfogadom, hogy imások vagytok.
3: Egy szelettortát, és nem zabálod meg azonnal, hanem egy kicsit...
1: Nézegetsz egy szelettortát.
3: Egy kicsit még így kényezteted vele magad, húzod vele magad, hogy majd egy óra...
1: Én nagyon-nagyon más vagyok, mint én lassan kezdem ilyen nagyon magányosnak érezni magam.
2: Soha nem kaptál semmi.
1: És az a durva, hogy ti néztek rám furán, hogy én vagyok más, nekem ti vagytok a tök furák, vagy jelen esetben te, mi az isteni? Igen, kaptál egy telefon, tök jó, kibontod, leszeded a nejlont, berakod a szimkádet, simogatod, nézed, telefonálsz, már föl is hívnék rajta
2: de
1: valakit, örülnék neki.
2: De ez olyan, mint egy ilyen elnyújtott előjáték. Ez egy ilyen hosszú, ilyen kis barátkozás.
1: Nejlon egy telefonon, az az előjáték?
2: Nem csak a nejlon, itt most nem csak a nejlon, az sok mindent szimbolizál, megtestesít. Ez most egy ilyen barátkozás vele. Örülök az ajándékomnak. Kiveszem, nézegetem, visszarakom. Azért hoztam be, hogy a Laci összehangolja a régi telefonommal. Oké, de hát igen, én akartam elvenni ezt a
3: hallgatók nagy többsége velünk van.
1: De oké, én ezt
2: soha nem volt olyan ajándék, amit így kezeltél volna? Hogy úgy kicsit körbejártad, hogy úgy kicsit megszeretgetted.
1: Nem. Hát basszus, én most nagyon keresem magamban az érzéseket, és nagyon próbálok valahogy erre így most így rácsatlakozni, úgy emocionálisan, érzelmekből. Ez a típus, amit írnak, hogy vesz egy tévét, és fél évig rajta van a fólia. Nekem ez a típus. Tehát, hogy van egy tévé, vesz egy tévét, és hónapokig nem veszed le a fóliát, mert mi van, vissza kell vinni, mi van, összetörik, mi van, ha nem jó, jaj, a fólia, meg egyébként is. Tehát azért kérdeztem a távirányítón a fóliát, mert hasonló nekem az, hogy...
3: Nem, az a spúrság, az, hogy nem veszem le, jaj, ne kopjon le, az egy tök másik dolog. Juli le akarta venni, de azt akarta, hogy ő vegye le.
2: Figyelj, azt írja Kazi, az ilyen embereket a tárgyak használják, nem ők használják a tárgyakat. Ez nem igaz.
1: De abszolút igaz.
2: Csak az a pillanat, ameddig örülök neki, és nem válik funkcionálissá, tehát, hogy onnantól kezdve bedobom a táskámba, és nem fogom kímélni, és ez állandóan itt lesz a kezemben, és dolgozom vele. De hogy ez nekem egy ünnep. Tehát, hogy örülök neki. Igen. Nem minden nap kapok ilyen telefont. Igen. Ezt én kicsomagolom. Erre én rácsodálkozom. Szerintem ez egy sokkal jobb állapot, mint amiben te vagy, Balázs. Hogy vannak még ilyen napok, amikor így egy kicsit egy levegőbe csapok.
1: Vannak még napok, amikor annak örülünk, hogy fönt van egy fólia a telefonon. Én most komolyan mondom, én most hazamegyek.
3: De rossz, kiforgatod.
1: Én most hazamegyek. Én most
2: hazamegyek,
1: hogy a 21. században kapsz egy telefon. Tök jó, nagy érték, értem, drága telefon. És komolyan mondom, fél napig nem szeded le a fóliát, és azon élvezed, hogy még este is rajta van, hogy reggel is simogatod, és most a Laci leszedi, és kirohansz a stúdióban, mert leszedte a fóliát. Tehát tényleg a... Zsül!
3: Tényleg veled van a baj.
1: Anna!
3: Veled van! Hát
1: segítsetek!
3: Hát
1: írjátok meg rá,
3: hallgatok!
1: Te most tényleg segítsetek, ti ott a másik oldalon. Kinek ment el teljesen az eset? Ha azt lehet nekem, én ma leteszem a rádiót, nem írunk alá két évre.
2: Nem,
1: ez a világ megérett a pusztulása. Tényleg velem van az eset? A fólia, leszeded, használod, bedugod, örülsz neki,
3: de majd százszor, ez is eljön,
1: százszor a Miró nyakába borulsz, megpuszilgatod, és azonnal fölhívnám a barátom, hogy nézzétek, milyen szép dolgot kaptam, hogy a fóliát Anna. Simogassam fél napig egy telefonon. Hát ez komolyan...
3: Nem a fóliának
1: és most engem próbáltok meggyőzni, és nem hiszem.
4: Nem, én megértem a Julit.
1: Nem hiszem el.
4: Én is így, de...
1: Igazad van, Juli, prostó vagy.
2: Meg vagy kérgesedve, Balázs.
4: Nem kapunk napi szinten ilyen dolgokat, és van az emberben egy szép érzék. Tehát itt nem csak az értékéről van, azt mondta, Feri mondott, például én a tortánál is egyetértek.
1: Nézegeted a tortát.
4: Egy picit átadom magam. Igen.
3: Igen, nem igen. Az, hogy jaj, egy igen. Szület, és
4: igen. És már neki esek, és rombolom szét. Nem,
1: ez a két végleten neki esek, és szétrombolom.
4: De nem, egy picit megállok.
1: Oké, picit megálltadom magam ennek. Oké, de ez pont a fólia. Picit megállok, fél percig nézek, leszedem a fóliát, és használom. De egy napja rassan rajta van a fólia.
4: Nem azért van rajta.
3: Leszedted a fóliát, Jézus.
4: Nem, Balázs, nem, ezzel nem lehetek egyet. Nem.
1: Hát ez úgy, Laci, ha most te is azt mondod. Te vagy az utolsó reményem, Laci.
3: Üzzette le! Hát olyan legyen vele!
1: Na, this is my man! This is my man!
3: Jaj, Laci, nem mondd már te,
5: kért, aki... hogy telepítsem át a régiről az újra.
1: És úgy akarta telepíteni, hogy rajta van a fólia.
2: Persze! Nem, Balázs, kérlek már, de tényleg oda megyek és megrázlak.
5: Semmi kíván.
2: Nem erről van szó.
5: Mondtam, hol a régi. Jó van, hozom. Hát addig azért leszettem, hát már kirakta ide.
3: De hát ez az ő telefonja, ő
5: akar. Kellett volna szednie már rég tegnap, amikor megkapta.
3: De te, aki ilyen műszaki ízé vagy, állandóan cserélsz mindent.
5: Igen.
3: Te megkapod azonnal.
5: Úgy, igen, igen.
1: A sejem cukorral leveszitek az alufóliát, kérdez egy hallgató, vagy nézegetitek? Esetleg meg.
4: Összekeveritek a spúrság. Nem, ne keveritek ezt a Ferit, pontosan nagyon jól elmondta, nem mondom el még egyszer, figyeljetek.
1: Értjük,
5: nem,
1: értjük.
5: Venne új telefont, ez nem lenne.
1: Hát komolyan
4: mondom. Erről van szó, hogy pont ez a lényeg, hogy ezt mondom, hogy nekünk ez egy ünnep. Én is úgy, hogy 4 évente cserélek telefont, vagy 3 évente, nincs fél évente új telefonom.
1: Én nekem sincs, gyerekek, nekem sincs, láttátok, hogy néz ki, az egy 12-es iPhone volt, 3 vagy 4 éves. Szét volt törve a kamerája. Tehát én ezt nem azért mondom, hogy évente lecserélem az iPhone-t, én se. De hogy milyen szarosztok azzal a fóliával.
2: Jó, de te nem szereted a tárgyaidat. Nekem van egy csomó tárgyam, amit szeretek.
4: De nem. Mit csinál? Van, Julival értek azért, egyet. Abszolút.
1: Azért, ez egy mert... fólia.
2: Jó van, hagyjál. Minden,
1: ez a bírtokba mevés. Katmanduból, és az fölrakod valahol, és nézegeted, megértem. Én ezt abszolút értem. Mert szeresd azt a szobrot, amit hoztál Katmanduból. Tök jó, értem. De hogy fél napig simogatsz egy telefont, és na mindegy. Szóval, na jó, de én elfogadom.
3: Mert az, ez a világ az már nem az a világ, ahol... Érted? Itt van, a hallgatók írják. Attila az új darts táblámba dobta bele az első nyilat kérdés nélkül a tábla avatóházi bulit.
1: Atya, úristen, hogy ahogy kapott egy új darts táblát,
3: és valaki... Csinált egy avató, egy darts tábla avató bulit. Aha. Ezen egy picit, na,
1: kapaszkodhat,
3: és ő szerette volna beledobni, hiszen az az ő darts táblája. És jött Attila, aki belevágta a dárcot.
1: Jó, én adom, jó. Én adom, tényleg, tehát hogy ezzel nincs baj. Én tökre nyitott vagyok arra.
2: Engedd el ezt, Bali, nem fogunk ebben most találkozni. Semmilyen szinten. Egy grincs vagy.
1: Abszolút, én ezt tökre elfogadom.
2: Remélem, hogy nem téged húzlak karácsonykor.
1: Nem húzunk ezek után, én nem akarok veletek húzni a nyomorúságos ajándékaitokat megkapni. Amiről aztán én jövök is szarul, hogy nem örülök neki, mert kapok valami borzasztot, amiről nehogy isten fél percet kibontom és használni kezdem, és a végén még szarul jövök ki, hogy nem nézegettem fél napon keresztül. Hát hogy tehetél ilyet, amikor ez egy szép ajándék?
3: Nem. Kérte meg a Julia Lacit, hogy csomagolja. Érted? Annál nem azt mondta, hogy tépd le a fóliát, azt mondta, hogy telepítsd át.
1: Atya úristen. Nem, egyébként nagyon sokan írják, tehát tényleg, hogy tényleg vesznek egy tévét, nem szedik le a fóliát, hogy az autóba ülnek, hogy napokig nézegetnek egy autó, de egyébként az autó, oké, azért mondjuk napokig nézegetek egy autót, hát igen, az is oké, rendben, de ezt még úgy valahogy tudom azt, ugye, hogy nem mered használni, vagy félsz, hogy összetöröd.
2: Sosem
1: vagy,
2: simogattad a műszerfaladat.
1: Tessék? Kérem,
2: te valószínűleg, de. Sose műszerfalat.
1: De nagyobb érzelmi kapcsolatban voltam mondjuk az első autómmal, vagy a másodikkal, mint most az X-el.
2: Ez ilyenfajta kapcsolódás, igen. Aha. Tehát, hogy beülsz például egy új autóba, és úgy megsimogatod, meg köszönsz neki.
1: Oké, okay, és utána nyomsz egy gázt, és valójában kimondsz,
2: hogy nem erről van szó, hogy igen.
1: Az ilyen emberek vesznek a szép autó ülése kárpitra egy csúnya
4: húzat. Nem, ezt nem értitek.
1: Ez a típusú gondolkodás.
4: Nem, ez nem igaz.
1: Ha teljesen őszinte vagyok, van egy picit benne valami kispolgári. Van egy picit egy kispolgári gondolat.
3: Nem, Balázs, nem arról van szó, hogy ráteszel egy fóliát, hogy ne kopjon. Hát de ezt összekevered.
1: Az egészben van valami bántóan kispolgári.
4: Nem.
3: Te meg bántóan tufas vagy
4: faszús. Bántóan tufaság van benne.
3: Nem erről szól, hogy befóliázod a távirányítót, hogy ne kopjon le róla a felirat. Egyszerűen az átérzés művészetét gyakorolja Juli.
2: Süsd meg, pont ma kaptál új tokot.
1: Simogattam.
2: Te tahó.
1: Simogattam, fölraktam, nem Laci, tök örülök neki, köszönöm, tökre használom, és kész, ennyi, ez egy tok.
4: De várj, annyit még a sztorihoz, hogy a Juli azért nem használta a telefont, mondjuk 24 órája van nála ez a készülék, mert hogy nincs rajta semmi. Hát úgy, hogy most telepíti tehát hogy ez egy új telefon, tehát hogy nem azért nem használta, mert spúr, mert hülye, mert rajta van a fólia, hanem ez egy, nincs rajta, most megy át az adat, most, és ő szerette volna ezt megtenni, hogy elvegye a telefonja szüzességét.
1: Jó. Egy hosszú nap lesz így.
4: Ez tényleg...
1: Ez most hogy jöjjek ki ebből? Hogy tudok így még megcsinálni egy műsor 10 óráig? Teljesen bementem egy olyan barlangba, vagy nem akartam reggel bemenni.
4: Nem fogtok találkozni.
1: Én ma jó kedve jöttem ide.
4: De maradjanak az! De
1: ez a fajta bántó kispolgáriság, ezzel nem tudok nagyon mit kezdeni.
4: Nem, ez személyiség.
1: Ez a fajta olcsó proliskodás, ez nekem annyi, ezt egy fóliát bámulunk egy fél napig, te jó Isten.
4: Ez nem proliskodás.
1: Mi lehet nálatok otthon?
4: De hogy is.
2: Vannak például nagyon klassz ruháim.
1: Igen? Ilyen, és nem hordod őket?
2: Nem igaz, nem. Vannak, és meg is szólják, hogy miért veszek fel ilyen ünnepinek ható, ilyen szexi ruhákat bizonyos esetekben, amikor nem indokolt. És nem is értem, hogy miért. Hát miért ne hordanám? Hát bent van a szekrényben, ott álljon, felveszem. Ugyanez van a telefonnal is, csak ennek a telefonnak most egy alkalom kellett, hogy én ezt kinyissam és megünnepeljem. Ennyi van az egész történetben, nem kell túl gondolni.
3: És beleszart az ünneplésbe.
1: Jó,
3: odaállt és...
1: Jó, akkor mindjárt fél nyolc után felhívjuk a Szlávikot, aztán szétszedi a bulinkat, jó? Bántó sárgaság támad az országra. Úgyhogy felhívjuk azt. Túl jó kedvetek volt? A fóliáról beszéltünk sokat? Látom, hogy jön a Szlávik, mondja, hogy nincs itt mitől tartani. Jó, én elengedtem, tehát én meggyőzhető vagyok. Rendben van. Akkor ezt megdumáltuk. Szeretek valahogy így, nem tudom, más emberekkel találkozni.
4: Jaj, Istenem! Ez tudod olyan, mint hogy lenne egy új lap.
2: Szeretek néha kinézni az ablakon lefelé.
1: Szeretem megnézni, hogy
4: éltek. Hogy
1: milyen furába vagytok. De azt nektek én ugyanilyen fura vagyok.
4: Tudod milyen? Gondolj, hogy van egy új lakásod.
1: Igen.
4: Van egy nagyon szép lakás, ami új, és bemegy valaki sáros cipővel.
1: Igen.
4: Ennyi. És hova? Ott van, kinyitod az új lakást, bemész, és azt mondod, hogy Úristen, megélte, megadta azt nekem a sors, hogy van egy új lakásom, egy gyönyörű új, be akarsz kötni, és valaki végigmegy sáros cipel. Mi? Hát majd fölmosod, nem? Hát most akkor mi van ebbe? Mert van benne valami olyan, hogy azt mondta, hogy nem, ez így nem helyes, nem jó. Tehát át akarom magam adni annak az érzésnek,
1: semmi
4: hogy
1: nincs
4: meg,
1: benne,
4: úgy, nincs benne semmilyen.
1: Nem, abszolút nem. Valószínűleg az én viszonyom a tárgyakhoz teljesen
2: igen,
1: más.
2: De nekem van egyetlen olyan tárgy is, ami egyébként, amihez ilyen szinten ragaszkodsz, vagy ami érzéseket vált ki belőled? Vagy
1: nincs,
2: ami,
1: nincs. Semmilyen tárgyal nem vagyok semmilyen kapcsolatban.
3: Hát ez baj.
4: Nekem van. Igen, nekem például a múltamból, anyutól megörökölt dolgok, nagymamámtól, nem nagy dolgokra kell gondolni.
1: Nem,
4: egy, mit tudom én, egy olyan kis doboz, amiben fotók vannak, emlékek.
1: De most ez más, oké, most vannak egy fotók, oké, most van néhány fotó, nyilván az emlékek.
4: Nem a doboz.
1: De olyan tárgy, hogy nem tudom, valami, ami egy tárgy, nem, egy semmilyen tárgy, az egyáltalán nem ragaszkodom.
4: Én meg nagyon megbecsülöm őket.
1: Minél.
3: De ez nem a ragaszkodás, már megint rosszul.
1: Nem, hát most akkor nem szeretem, vagy nem tartom, vagy nem őrzöm. Most akkor nem tudom, milyen szót használja.
3: Nem is a tárgya lényeg, hanem az annak a megkapása, és,
1: értem,
3: és a teljes elfogadása, hogy ez most már tiéd. És annak része, hogy te veszed le a fóliát.
1: Oké, ez benne most nem voltak új érvek, de értem. Tehát, hogy rendben.
3: És ugyanitt keresel új munkatársakat, tudjuk.
1: És ugyanitt új munkatárs, igen.
2: Igen, és az Anál Intruder 2000-ről levettem a fóliát, jó?
1: Igen. Balázs mondta, hogy vicceltem, és békén hagynak.
0: Igen. És akkor egy rövid szünet,

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hey!

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Egyre több a Trafibox. Figyeljünk a hőségben a madarakra is. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Figyeljünk a hőségben a madarakra is, erre figyelmeztet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Soproni csoportja. A lakosság néhány eszközzel könnyen segíthet az állatoknak, mondta a rádiónknak Pellinger Attila, az egyesület tagja.
2: Nekünk embereknek is beszűkültek a lehetőségek, tehát hogyha valami sekély edényben, mondjuk például egy ilyen cserépalátétbe, egy nagyobb cserépalátétbe teszünk ki vizet, és ebbe érdemes egy-két olyan követ tenni, ami kiemelkedik a vízből, tehát hogy biztosan meg tudjon állni rajta a madár. Megfelelő helyre kell kitenni, tehát lehetőleg valamilyen bokor közelébe, és ha lehet, akkor ne a földre, hanem egy kicsit magasabb, mondjuk egy méter magasabb valamire felemelni, csökkentve annak a veszélyét, hogy egyben a macskák tápláléka legyen a innét. Érkező madár, ezzel kertes, házas környezetben ezen tudunk segíteni.
1: Egyre több a Trafibox Győr-Moson Sopronban, írja Kisalföld. A rendőrség és az önkormányzatok szoros együttműködésben dolgoznak azon, hogy a legveszélyesebb útszakaszokon visszaszorítsák a gyorshajtást. Közösségi kert nyílt a Soproni Egyetem botanikus kertjében. Az új veteményesben a tanárok és a hallgatók természetes anyagokkal dolgoznak. Vacskó Ferenc dékáni titkár hozzátette, a vegyszermentes permetezésre és a biogazdálkodásra is kiemelt figyelmet fordítanak.
3: A kertet tavaly hozták létre egy projektnek a keretében, de viszonylag későn, úgyhogy tavaly nem indult be a magashágyásoknak a pályáztatása, azt az idén tavasszal hirdették meg. Ha itt körülnézünk, akkor ez egy csendes kis hely. Azóta építettek egy kis pihenőt, ide ki lehet ülni, illetve hát aki pályázott és nyert magashágyást, az saját magának termeszthet itt bio körülmények között különféle zöldségeket, vagy akár gyümölcsöt is.
1: Vasárnap rendezik meg a 16. vasfüggöny túrát, a táv 11 km, a résztvevőknek 220 méteres szintemelkedést kell majd leküzdeniük. A találkozási pont 8 óra 20 perckor a 3-as busz megállójában lesz a Lakner Kristóf utcában. A túrázók a 8 óra 35-kor induló 3-as busszal juthatnak el a Görbe halmi Fehér Dániel forrásig. A túrát Márkus László vezeti.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
1: Ma kezdetben felhősebb, délután naposabb időre van kilátás a térségben, számottevő csapadék nem várható. Sok felé élénk lesz az északi a szél, délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Időjárási front nem lesz felettünk, de a többfelé szeles időben fejfájás, ingerlékenység és nyugtalanság egyaránt jelentkezhet.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A hit extra pillanatai. Ez a Balázsék extra.
6: Látjátok azt a nőt ott a képen? Látjátok azt a nőt, hogy a Miss...
7: Ez
6: miss,
7: én vagyok?
6: Ez nem te vagy. Hát, több okból sem te vagy egyébként, hanem Miss Universe világverseny. Uh-huh. Miss Universe világverseny, ő egy fekete nő, tehát nem lehetsz ő. Nem
7: az
6: lehetsz
7: én babám ő. Egy fekete nő.
6: A te babád egy fekete nő, a Miss Universe versenyzője. És ugye azt hiszük és azt gondoljuk erről, ami ott történt, hogy ez életében tulajdonképpen minden embernek ki van osztva egy ilyen, és ezen vagy túl van, vagy túl lesz, de egyszer ez elkerülhetetlen.
7: Ez micsoda?
6: Az elkerülhetetlen.
8: Csak nem mindegy, hogy hol.
6: Csak nem mindegy, hogy hol történik meg, de egyszer ez egy életben legalább elkerülhetetlen, és mindenkinek van egy ilyen kártyája, amikor is teljesen vállalhatatlanul, nagy rendezvényen, sok ember előtt, metro aluljáróban, mozgó lépcsőn, bevásárló központban válsz teljesen vállalhatatlanná, és csúszol el, esel el, gurulsz egyet, bukfencezel, és adod oda, és teszed egy aranytálcára.
7: Én már érzem is a Lurdinak a padlóját a raksom alatt, igen.
6: Teszed a tálcára úgy a méltóságodat, hogy az abban a pillanatban otthon marad, és nincs veled. És van egy kártyád, amit húzol, mielőtt megszületsz, hogy ez hol és mikor fog megtörténni, de mindenkivel megtörténik. Egy nagy segreesés, egy nagy gurulás, egy nagy jelesés. Miss Universe szépségverseny Tájföldön, Miss Jamaica. Hát ezért se lehet ő, látod? Ő Miss Jamaica.
8: Miss nem vagy jamaicai.
6: Nem vagy jamaicai.
7: Mert nem vagyok jamaica, és honnan tudjuk, hogy
6: mert hogy jamaica kié?
8: Kié a jamaica?
7: Ennyire egyházi a ké.
6: Kis ravasz, oda lesz, hogy ki úgy. Figyeljetek, úgy zuhant le a színpadról, hogy nem tudom, hogy innen fel lehet állni. És most nem fizikai értelemben mondom, hanem önérzetben, önbecsülésben. Mennyit álmodsz egy ilyen estével? Hány éjszakán kísértezel, hogy ott vagy életed döntőjében? Kiuttat az országod? egy csapat dolgozik rajtad, sminkelnek, hajat csinálnak, estéiben vagy, narancssárga estéiben vonulsz, életed formáját mutatod, fogysz rá 13 kilót, bulémiás vagy, hánytatod magad, nem tudom, hogy hogy jutsz el.
7: Mondtam egy... neked, hogy ne olvass a napomba. Megbeszéltünk, hogy azok az én életeim.
6: Alkoholista leszel, kokain szívsz, bulémiás vagy, hánytatod, talán nem ennyire hányatod a sorsunk, de hogy tényleg életed estéje.
7: Igen.
6: És mi történik, egy földig érő narancsárga estében vonulsz a színpadon, amikor a sötét kifutó rossz helyre lépsz, és a közönség szeme láttára leesel a színpadról, beesel a színpad elé.
7: A zenekari árokba?
6: Tulajdonképpen mondhatni zenekari árokba. A nézők felugrottak megnézni, hogy jól van-e, de nyilván a közösségi médiában innentől kezdve te nem vagy egy élő ember. Tehát amit te ott kapsz, amilyen mémek születnek belőled, amit átélsz életed nagy vonulásának pillanatában.
8: Nem, figyelj. Ez fájdalmas volt innen.
6: Figyelj,
7: úgy Jamaika tűz... elhagyta a csecsoportot.
6: Jamaika kipontozott.
7: Jamaika kilépett a csecsoportot.
6: Igen, Jamaika, igen. Jamaika, igen, igen. Az üzenet töröl veled, Jamaika kilépett a csoportból.
7: Atya úristen.
6: Atya úristen.
7: Atya úristen.
6: És ne legyünk naívak, mit kapsz a saját országodtól, a lakóktól, az ott élőktől, a mémek formájában? Nem tudom, hogy ebből ki össze. Egyébként tényleg, és csak egy esés persze, de hogy egy világversenyen, életed versenyén beesni úgy az árokba, hogy 12 percre eltűnsz, beleesel a Marianna árokba, onnan mire visszamászol a színpadra. Mire rendbe tesznek.
7: Ez nem Marianna árok, ez már Jamaika árok.
6: Igen. Szétborzolódik a hajad, leszakad a ruhád, nem is mászol vissza, vagy ha visszamászol, akkor már lemész hátra a színpadon. Nem tudod, nem tudjuk a folytatást. De arról kezdtünk beszélni, hogy valószínűleg egy ilyen, mindenkinek van egy ilyen kártyája. És vagy kijátszottad már, vagy a jó Isten még azt, hogy nem.
7: Jó, neked időrendben elkezdem, jó? Tehát időrendben mondom, hogy mikor tökéletes.
8: Több is van.
6: De valakinek nekem... több ilyen kártyája van.
7: Nekem egy paklit adtak.
6: Ki helyett álltál sorban?
7: Bármikor húzhatok belőle. Egyszerűen nyíregyházi állatkertben német cserediákokkal voltunk, és nagyon nagy stand-up-olásokban voltam németül, amit akkor még nagyon élveztem. Majd egyszer csak hát leültem egy székre, amit tudjátok, az egybefröccsöntött műanyag szék, azt ismeritek? Majd egyik kedves osztálytársam, aki nem annyira viselte el, hogy ilyen jól tudok parádézni a többi német cserediák előtt, úgy érezte, hogy visszaél az az információval, hogy elég csikis is vagyok. Ezért oldalról hátam mögé került, és két oldalról nagyon durán megcsikolt, amire én automatikusan elrúgtam magam.
8: A két lábbal a székre.
7: A szék meg azt mondta, hogy I'm out! és a hátsó két lába kitört, én meg feldobott lábakkal feküdtem a majom ketrec előtt.
6: De nem ez volt az, amikor a földforgási sebesség egy kicsit gyorsult, és a dőlésszög egy fél fokot megváltozott?
7: Ketten leestek a hetes buszra, aznap este, nem tudják, hogy van összefüggés.
6: A tudósok azóta kutatják, hogy mi történt a földtengelyben, 10 fokot elmozdult a forgási tengely.
7: Konkrétan a lángosok leestek a szárítóra.
6: Szeizmikus anomáliák történtek, berejezett a Richter skála.
7: Mi Richter?
6: Nekem van Richter skálám, majd pont azon a Richterjeket. Neked nincs Richter skálád, érted? Csak nekem lehet Richter skálám.
7: Azt hiszem, hogy az igénytelensége most fel fogja jutni a fejét a műsor. Ez a két pánik a legjobb ötlet. Na igen, szóval, hogy igen.
8: Ez
7: egyes, igen, jó.
6: Ebben már te vezetsz. Te akkor neked tényleg több kártyád van. Bődületesen nagyot esélye.
8: Ott volt ugye a Lurdi házas.
6: A Lurdi, ígérkeztél meg hozzánk, az a legelején történt.
7: Az felfoghatatlan.
6: Minden idők legnagyobb esése ever. Lurdi étkezd, de egy kicsi lépcső, ahogy te leérsz.
7: Nem, az egy szintkülönbség volt, amit nem jeleztek egy salátabár oldalán. Ugye, de ez is tudod, amelyikben nem esnek el az emberek. A salátabárba esnek el, igen. És a lényeg, hogy egy tálcával, egy teli tálcával próbáltam meg ugye visszavinni a tálcát, és a szintkülönbség nem volt jelezve, ezért a bokám azt mondta, hogy nézd, itt van! Nézd, itt van!
6: És nem emlékszem a sztoriára, hogy gurultál, vagy nem, lemaradtál,
7: figyelj,
6: vagy csak feküdtél, és ráadásett a rizibizi.
7: Nekem csak annyi volt, hogy teljes erővel előre csattantam, így, tudod, így magam elé csattam a tálcát, és elhasaltam. De úgy, hogy ez tényleg olyan volt, hogy dimenziót ugrottam.
8: De a pattány maradékok csúsztak le az arcodon?
7: Saláta volt, hát igen, meg a gyerek kínaija, igen.
6: Úristen, és tudod, ez azt érzed, hogy megáll az idő, mindenki téged néz, bármit csinálsz, nem tudsz eltűnni, nem tudsz levegővé válni, végig, azt mondom, végig kell csinálni. Ilyenkor érdemes egy picit lemaradni a földön. Szerintem nincs
8: kiélvezni,
6: vagy mi? Nem azért, sokkal kétségbe esettebb, ha nagyon gyorsan megpróbálsz föladni. Tehát úgy kell csinálni, hogy igen, elestem, és azt kell mondani, és még egy picit ülni kell. Azok, azt szerintem ők a bátrak. Tehát ha nagyon gyorsan riadtam, fölállsz, verve vagy. Nem szabad. Ott gurulni kell, és ott feküdni még egy kicsit.
7: Jó.
6: Ez a jó megoldás. Te tényleg többször álltál sorba.
7: Egy év ezelőtt sétáltam az alsóösi strandon.
6: Ne!
7: Amikor a gyerekkel együtt sétáltam a strandon, és ugye tehát hogy vannak azok a focipályák a strandok mellett, ahol ugye lehet strandfocizni, amit ugye strandfocilabdával játszanak, de egy kedves család úgy érezte, hogy ezt egy sima focilabdával is meg lehet ám csinálni. Úgyhogy valaki teljes erőből megbikázta a focilabdát, ami engem, aki ott a parton sétáltam, teljes erőből fejen talált, a szemüveg, ami nem volt egy olcsó szemüveg, ugye már,
6: úristen,
7: akkor elferdült az arcomon, és ott álltam, hogy agyrázkódást kaptam, csengett a fülem, majd oda mentem a faszihoz, hogy ne haragudj, de ezt miért csináltad? És azt mondta nekem, hogy le kéne fogyni, akkor nem fájna annyira. Mondom.
8: Ez megalázó.
7: Mondom, te pontosan milyen biológia órára jártál, ahol a fejvernek egy labdával.
8: Az a zsír mennyiségétől függ, hogy mennyire fáj.
6: De, de még be is szólt.
7: De igen, és hogy azt mondta, de mondom, hogy ne haragudj, de mondom, ez egy tök drága szemüveg. És most szétálk a strandon, érted? És hogy nem érsz oda bocsánatot kérni, érted? És nem mondasz, hogy ne haragudj, hogy teljes erőből véletlenül fejbe rúgtalak. És nem jön, hanem még felháborodik, és azt mondja, hogy én mit vágok fel neked a drága szemüvegemben.
8: Én egyet húztam ilyet életemben.
6: Neked te is kihúztad?
8: Még amikor híres Best of együttes voltunk a Abaházival, meg a Buzával, és valami kivilágított nagy színpad, bekonferált bennünket a kisasszony. Nekem még dolgom volt lent a színpad mellett, egy utolsó ital cigaretta, a többiek már fölmentek, és én elkezdtem fölrohanni, hogy úristen, kezdünk. És keresztbe volt egy sörpad. A színpad szélén
7: és kerül. És már nem láttad meg.
8: És nem látsz, mert ugye minden fény feléd van.
7: Megérkezett a modoros tri...
6: Épp volt Feri. Mindig így jön be a színpadra. Mindig gurul. Ja, ez a sörpad, ez a hosszú
8: pad. Az a hosszú, ami ilyen lábszár magasságban van. Tehát te nem is gondoltad, hogy
6: és már gitárral a nyakadban, úgy, ahogy van.
8: Nem, a gitár szerencsére fönt volt, hogy fölnyársalom magam, de már akkor minden szem a színpadon. Nagy fény, a többiek már fent vannak.
6: Úristen.
8: Mondom, gyorsan, akkor rohanok én is keresztbe a pad, és így beesel a fényre.
6: De egy nagyon nagyot.
7: De tudod, miért történt ez? Mert megtagadtad akkor a zenész attitűdöt. Úgy kellett volna felmenni, hogy a cigi a szádba van, és közben pedig ugye a gitár már a hónod
8: és alatt. Már pengett.
6: Kicsit támolyogsz, akkor az úgy benne van.
7: Én Hendrixesben, igen. Jó.
6: Egyébként ez a kártya nem tud magányosan történni. Ez a kártya általában úgy van kihúzva, hogy ez tömegben történik. Ez na, tömegben
7: de Balázs,
6: történik.
7: Hol van a te kártyád?
6: Képzeld el, én beszartam.
7: Mindenkinek megvan a kártyája.
6: Igen. Állítok, az Eszti ütötte a lyuk után a Lurdiban, nyitottak egy pinceborozót.
8: Szemetek vagytok.
7: De
8: nem
7: elég jó. Ez elég jó
6: volt
7: azért.
6: Igen, ez szellemes volt.
7: Én magam jelöltem ki, az a jöttetek.
6: Igen, ez szellemes. Futár voltam Ausztriában, csomagot vittem egy általános iskolába, kis emelkedő a bejáratnál, minden csutkára le volt vagyok, két csomaggal a kezemben estem pofára, mindenki engem nézett, senki nem segített egyébként felállni. 5 percbe telt, mire felálltam a csúszós emelkedőn, és ezt egyébként mindenki jól szórakozva végignézte. M3-as kivezető KFC, nyaralásból tartottunk haza, maga biztos a sétáldalon befelé az étterembe, összeestem és betört az orrom. Volt egy fotocellás üvegajtó, amit nem vettem észre, hogy nem nyílt ki előttem. Bent kajált az egész mezőkövesdi foci csapat. A csirkeszárnyak egytől egyig lelettek nyelve a röhögéstől.
8: Na, ez kinek volt meg becsukott
6: én
8: üvegajtó?
6: Mentem neki fotocellásnál. Ugye, én mentem neki felfoghatatlanul
8: neked
6: durva.
8: Neked volt üvegajtód? Mert nem. Az amikor annyira szép tiszta, hogy nem látod.
6: Hogy nem látod. És
8: beszélgetsz, és ráfordulsz, paf.
6: És ebben az a kemény, hogy nincs időt hárítani. Tehát, hogy ugye úgy néz neki, hogy nem vagy rá felkészülve, és egyszer csak olyan, mintha pofán vágnának szemből, mert nem veszed észre, hogy nem veszed észre.
7: Rezetelik az agyadat, újraindult az egész gép, nem?
6: Tehát, hogy... Brutális ütés kapsz, igen. És egy pillanatra megállsz, és úgy elgondolkozod, hogy mi történt, mert nem egyből fogod föl, hogy van előtted valami. Igen.
7: De miért van ennek érzelmi vonzata?
6: Mert
7: még akkor nem is vagy tisztább az, hogy megaláztak, vagy megaláztad magad, vagy megaláztattál, hanem egyszerűen csak azonnal lesz egy ilyen gyermeki, nem tudom, így vissza, retrospektív, mint az összes ilyen gyermeki esésed, így egy esésé válna benned, és lesz egy ilyen, tehát én el tudom sírni magam bármikor, amikor ilyen van. Tehát, hogy azonnal jön.
6: Mert hogy egyszerre történik minden, egyszerre nagyon kellemetlen, sokan néznek, elveszed a méltóságodat, teljesen kontrollálatlan állapot, és mindez nagyon nagy fókuszban. Tehát ez a legrosszabb rémálom, nem? Ez a legrosszabb, ami megtörtént.
8: Ja, annál rosszabb nem, mikor mindenki téged néz.
7: Figyelj, és ez. Sziasztok, egyszer a saját villamosomból estem ki, amit én vezettem. Az utasokkal teli villamos.
6: Ez egyébként ez jó fejség.
7: Tele volt utasokkal a villamos a Batthyány tér közepén. Szétnyílt a fejem, engem a mentő utasokat pedig egy pótlóbusz vitte tovább. Martin.
6: Igen, valaki csak annyit küldött, hogy azt sem, hogy kérdezzétek meg Joe Biden-t. Egyébként ő is tudna mesélni. Azt mondja, hogy legcikibb élményem sportcsarnokban tartott tavaszi vásáron. Barátnőmmel a fenti nézőtér felől haladtunk lefelé a lépcsőn, akkor még fából volt. A felé sem értünk, amikor beakadt a bakancsom sarka, és bukcencezve, csörögve, csattogva érkeztem le az aljához. A zene hangját is elnyomta a mutatványon, meghűlt a levegő, mindenki esett, egy fiú akart felsegíteni, de nem hagytam, csak annyit kérdeztem, hogy jól áll-e a hajam. Próbáltam méltósággal kiosonni, az egész hátam lemorzsolódott. Jó. És egyébként min izgulsz tényleg, hogy jól áll-e a hajad? Annyira tipikus, tudod, hogy így, hogy talán az még megmaradt. Annyi talán maradt az esésből. Igen.
8: Na, a Joe Bidenre ráfűzve, ugye ott az egyik klasszik, a legendásak közül, az egyik klasszik a kerékpáros, az megvan, ugye? Amikor Biden kerékpározik,
6: igen,
8: átmegy
6: és,
8: az
6: igen,
8: úton.
6: Igen, igen, és eldől, ugye neki olyan pedálja volt, hogy olyan cipője, amit ráadaszél a pedálra, és az megfogja a pedál, igen.
8: Na, akkor most mi kerékpáros szaktársak? Te nem estél soha így?
6: De nagyon sokszor. Na, én nem használok ilyen pedál, de erdőben, biciklivel, Margit szigeten nagyon, persze. Hát
8: de az, amikor mentek sokan, ugye ezzel a becsattintós, hogy hívják a pedállal, megálltok a kocsma előtt, hogy iszunk egy fröccsöt, frissítés véget.
7: Nem is értem a szavakat, amiket használsz.
8: És te elfelejtett kiakasztani.
6: És eldőlsz.
8: Ilyen szerintem mindenkinek volt.
7: Jó, Isten, egyszer a bátyám a cross motorra esett el úgy, hogy feldőlt vele, mert nem volt lehajtva ez a kitámasztó, vagy le volt hajtva a kitámasztó, feldőlt vele, és akkor állt fel, beletérhet a visszapillantó tükrébe. Azért az is egy 12 töltéses
6: történet. Én ezt már elmeséltem, én egyszer úgy estem a biciklivel viszonylag nagy tömegőt Margit sziget, nyár, gurulok le az Árpád hídról, Margit szigetre, anyámék, régi bicikli, és a lámpa elől lelazult, és befordult a küllők közé. Ami az azt jelenti, hogy az azonnal satú. Tehát az egybe áll meg úgy a bicikli. És tudod, amikor, mint Szándokán a Tigris alatt, amikor érzed, hogy levegőbe vagy egy pár másodpercig, és nagyon hosszúnak tűnik, Tom, és így megáll az idő. És tudod, hogy most vége van. Tehát, hogy repülsz előre, meg kell oldanod.
8: Mindenki lassult,
6: és így mész a levegőbe, ugyanis lefele az Árpád hídról, ugye úgy lehet lejönni a Margit szigetre, hogy iszonyatosan csapatod lefele. Anyám, mikor biciklisztünk. És ahogy lefordult a lámpa, az nullára fékezi a bici, azonnal fejrász, sansztalan vagy beesett a küllők közé. És úgy abban a lendülettel gurulsz tovább. De kigurultam. Nem tudom, hogy ott vattacukrozó gyerekek, idősnédig tudod mindenki. És te ott vagy, nem voltam.
7: Igen,
6: 14 éves, de úgy emlékszel rá, hogy nekem megvan az idősnédnek a pillanat, aki rám néz, hogy azt hiszi, hogy meghaltam. Tehát ő azt gondolt, hogy ebből nem lehet fölállni, és emlékszem a nénire.
7: És anyám, ennek a felébe belehaltam volna.
6: De ez mindenkinek van. Egy ilyen esésed van. Tehát hogy ez ki kell húzni ezt a kártyát.
7: És a BKV-n, amikor az ülés mellé ülsz?
6: Nem olyan volt ez nekem buli után hajnalban.
8: Akkor szóval
7: mesélni? Nem, én voltam. Ezt, egy eszterevű hallgató hívta. És tényleg úgy hívják. Igen, hogy kanyarodott a busz, és le akart ülni, de levegőbe ült le.
6: Jézus az Isten. Milyen, és annyira ciki.
7: Az annyira ciki, és az fáj, és a popi.
6: Jó, ennél már csak az a kellemet, hogy elalszol és megijedsz, és fölébredsz. Más témére kialudtál úgy BKV, hogy egyszer csak fölriadsz egyet, és rángatózol egyet, és körbenézel, hogy kiláttad.
8: Arra.
6: Nem mondd, hogy nem a világ legkellemetlenebb dolga, BKV-n úgy elutazni, hogy rángatózza, fölébredsz.
8: Völtve.
6: Figyelj, nincs cikim. Ez nagyon durva. Szakács voltam egy szállodában, esküvőre főztem, mennyasszonytánc közben elrabolták a mennyasszony, de futó közben az ajtófélbába csapták a fejét. Az első két metsző fogalát.
7: Ugye, de amúgy ezt vágott, ezt be akarták tiltani, mert hogy halálesetek lettek belőle.
6: Igen, én egy olyan sztori tudok.
8: A mennyasszony rablásból.
6: Igen, én egy olyan sztori tudok, a gerincre vágták a mennyasszonyt is. Tehát kicsit megöli a bulit, fölkapta a hülye, be volt rúgva, senki nem kérte, elvitte, elesett, és a gerincére levágta a csaj.
7: Na látjátok, ezért fogok én biztonságban helyezni.
8: Igen, mindig ezért. Most annyi a különbség, hogy téged többen ejtenének.
7: Nem hiszem, hogy ezt meg tudnak oldani.
6: Ha valamiben nem vagy veszélyben, a mennyasszonytánc utáni elrablás.
7: Így van. Nagyon helyes, látjátok, biztonságos életetének.
6: Futás közben belecsapta az ajtófélfába a fejét, az megvan, gondold el, a mennyasszonynak, és az esküvődön, amikor a legszebbnek kell lenni, letörik a metszőfogat.
7: De az egész mennyasszonyrablás annyira prostó.
6: Nagyon prostó.
7: Hogy tényleg készülsz rá hónapokon keresztül, hogy vendégül lásd ezeket az emberek, hogy jól érezzi magad, és jön, felgyűjt ingúja, kigombolt ingel,
6: izzadva,
7: ezeket a malac módra izzadt, ilyen büdös emberek.
6: A legrészegebb, aki úgy akar elrabolni, hogy már a világáról nem tud. Biztos, hogy baleset a vége. Biztos, hogy baleset.
7: Aki nem bírja, és egy kicsit nem rajta van a fókusz, tehát eltelt 10 perc, és nem ő volt a középpontban.
8: Régi hagyomány.
7: Régi hagyomány, és akkor, igen, de nincs nincs jó fizikai állapotban, nem tudja felmérni, mi pontosan mit csinál, már attól, hogy hozzáérsz, már gusztustalan leszel te is, tehát igen, hogy tudod, csatakosan. Ez...
6: Viszont az a jó a félig letört metszőfogban, hogy olyan éles lesz, hogy szájjal kibontod az ajándékot utána. Nem?
7: Le tudja kaparni a kaparni.
6: Zsuzsi, gyere ide, mostantól te bontod a söröket. Hajnali hatig csak a söröket bontotta, olyan éles volt a metszőfoga. Úristen, azért szegény mennyasszony.
7: Ez is jól kezdődik. Gólyalábas voltam a Budapest parádon.
6: Szerinted?
7: Mi lehet az, ami, de mi történhetett?
6: Igen, tehát innen mi történt? De befejezi a történetét? Vagy nem is
7: azt
6: mondja?
7: Azt mondta, hogy egy 4 méter magasban volt, amikor egy banánhéjon elvágódott a tömegben.
6: Atya,
7: egy
6: úristen.
7: Banánhéjon. Ez mennyire ilyen filmes jelenet?
6: És a gólyalábasnál vagy azt kívánod, vagy kívánják, hogy essen el, vagy félnek, hogy elessen, de mindenki kicsit nézi a gólyalábasokat, hogy ne rássen. Igen. Tehát a gólyalábas mindig gyanús. Igen. Ott valami biztos, hogy lesz. Igen. Egy polszki fiátból estem ki 30 km/h hátul. Szóltak, hogy már csak gurulunk, mert kifogyott a benya, gondoltam, kilépek, és menet közben tolom a falu tábláig, kiléptem a kocsiból, valahogy ugye elől mesélték, hogy látták a tükörben, milyen szánalmasan bukfencezek a kocsi után, mert beakadt a lába, hogy megpróbált kilépni, csak sört ittunk mellő után. Lejött mindenhol a bőr, nyilván én meg, hát borzasztóan beégtem, írja egy hallgató. Azért egy kis poszki, kis ablakán kimászni, elől, úgy hátulról elől kimászni, az elég nagy teljesítmény.
7: Figyelj, és Balatonon egyik este sétáltam egy hosszú stégen, magamra terítettem egy hálózsákot, mert fáztam. Megbotlottam, nekidőltem egy nádfalnak, onnan pedig kiterülve érkeztem a vizes hullámtörőkövekre, amit nagyjából 100 ember nézett végig. A stíg a téremtől a szerszámóig mindenhol legyúzta rólam a bört.
6: Úristen, nagyon kemény. Néni elaludt a buszon, mikor kanyarodott a busz, leborult, mint egy kumprizsák. Szerintem nem is kell többet mondani, egy mondok bowling. Beléptem, megcsúsztam, a kezem, lábam szana szét. Atya Isten. Azért egy bowlingpályán is nagyon meg tudnak ám nézni.
8: És
6: nem?
8: Még benne a három ujjad a izébe, a golyóba.
7: Az akkorát csattan. Az akkorát csattan.
6: Esküvő csokordobás, háttal állsz, másfél méteres patka, nem nézed a levegőbe a csokrot. Hátra léptem, konkrétan be, és még a csokor is rádesik. A lehető legnyomorultabb dolog, igen. Budai étteremben randiztam egy srácsal, amikor mentünk le a lépcsőn, megcsúszott a cizmám, az összes ragasztott műkörmöm lepotyogott. Nem volt több randim a srácsa. Egyébként pedig ez cuki helyzet is tud lenni.
8: Jó indítás.
6: Ez kedves helyzet. Tehát látsz egy csajt így mondjuk egy első randin, és elesik, és ezen ő röhög, és ezt jól kezeli. Szerintem ez egy tök megnyerő tulajdonság.
7: Hát nem?
6: A csaj az első szégyenébe, de hogy te közül meg tudsz benne látni valamit, hogy na ez most cuki.
7: Ez jó nagy nyomorék, ezt feleségül veszem.
8: De lehet, hogy itt a csaj nem akar több. Tehát, hogy annyira szégyelte magát, hogy ő nem akar több.
7: Ez a hülyeség, ez mindenkinek megtörténik meg amúgy.
8: Nem, ennyiszer nem, mint veled.
7: Dehogy, hát 38 évet azért statisztikailag oké, szerintem. Jó, ne egyél ilyen fizegma, mert elmondanám neked, hogy ha fejem nem béket, biztos elmesélni még a
8: egy
7: nagy...
8: Egy zsombót.
7: Azért mondom, hogy szerintem az a mennyiségű alkohol, ami azon a torkon lefolyt, ami ott benned van, tudja, hogy voltak nagy
8: esélyeseim. Olyankor nem szokott bajom lenni.
7: Nem?
8: Ha tudod, a részeg emberre vigyázz a jóisten.
5: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg, addig is jönnek az igazi mai slágerek. Igazi mai slágerek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió.

0: www.kapcsolatok.hu.
1: Hogyan érthetjük meg jobban egymást? Hogyan építhetünk őszintébb, harmonikusabb kapcsolatokat? Pap Noémi előadása a kapcsolati intelligenciáról és a tudatos kommunikációról a Sopron-Bánfalvi Kolostor Hotel és étteremben. Augusztus 15-én várjuk egy inspiráló estére. Jegyek a jegymester.hu oldalon és a jegypénztárban kaphatók.
2: Készüljetek a sulira a Soproni Decathlonnal! Gyertek el áruházunkba augusztus 15-én! Sportos játékok és számos nyeremény vár rátok! Érkezzetek időben, mert az első 100 látogató 3000 forintos ajándékkártyát kap! További részletek a Decathlon Magyarország Facebook oldalán!
3: Frissülj fel a Thai Express új nyári bolyaival. Megérkezett a Phuket Bowl gránátalmával és ropogós zöldségekkel, valamint a Pattaya Bowl mangóval, avokádóval és edamamival. Színes, könnyű és tápláló fogások a nyári napokra. Válaszd új kedvencedet csirkével, tofuval, lazaccal, tonhallal vagy rákkal, akár glutén és laktózmentes opcióban is. Thai Express. Ázsia friss ízei egy tálban. Sopron, Lakner Kristóf utca 25.
4: Szevasztok, gyerekek! Itt a nyár! Válasszatok a Boma gondozásmentes kerítés megoldásai közül. Prémium utcafronti kerítésrendszerek széles választékban, amelyek egy kis hozzáértéssel könnyen telepíthetők, de ha kell, segítünk is. És ne felejtsétek a 2D és 3D kerítéseket sem. Szóval egy a lényeg, gyerekek! Kerítést csak is a Bomával készítessetek! Sopron, Somfalvi út 2. www.bomakerítés.hu.
5: Költözne? Hova? Lignova!
6: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
7: Egy pillanat, egy ígéret, egy életre szóló igen. Vőlegények, örömapák, tanúk és esküvőre hivatalos vendégek. A megjelenés most igazán számít. A Manzetti öltönyök Európa legjobb esküvői öltönygyártójától már Sopronban is elérhetők. A Gentleman's üzletben megtalálod azt az öltönyt, amely méltó a legszebb pillanatokhoz. Kőszegi út 5-7, a Csengeri utca és a Kőszegi úti körforgalomnál. Gentleman's Sopron. Stílus a nagy napra.
8: Kerülj el a PET palackos visszaváltással kapcsolatos kellemetlenségeket velünk. Válasszon ballonos és hálózatra köthető normál és szódás gépeink közül.
9: Aquasopron.com.
10: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: És most!
10: Rádió
11: indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
10: Rádió 1.
11: Az 50.

Jó egyen ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila a stúdióban, Európa, Amerika és a Rádió egy kedvencei így szólnak. 2026. 32. hetén a sereghajtók között az 50. helyen a Chasing Paradise-t hallgattuk meg, 49. Ray és a Where is my husband? 48. a most meghallgatott Teddy Swims dal, a Lose Control, 40.

Rádió 1, ez a Top 50, és még mindig a sereghajtók között a 47. helyen álló Blondish dal után Kashmir jön, és a Wild Ride a 46. helyen. Teddy Swims, The Door, a 45. A 44. volt Lady Gaga-tól Bruno Mars-tól a Die With A Smile, Kygo és Ava Max dala a Whatever a 43.

meg a Walk With Me-t a 42. helyen, a 41. pedig a foci VB hivatalos dalát indítottam a Die Die Shakirától, aki 16 év után újra hivatalos VB himnuszt készített, ráadásul az idei volt a 4. világbajnokság, ahol fellépett. Shakira, Bruna Boy, Die Die, 41. a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió 1 Top 50. A 36

Ma is lágere követ a Lifetimes. Harminc hetedik topic, Fast Boy, Forget You. Disturbed és a Sound of Silence Serial remixében a 36. helyen szólt. 35. Sigala, Jack Sumi és a Riptide.

Beat. Beat of Your Heart. Attól a Purple Disco Machine-től, aki már harmadszor lép fel idén Magyarországon, ezúttal is a Strandfesztiválon. Ez a dala tehát 32. a Rádió

Itt a Rádió 1-en, ez a Top 50, és az egyszemélyes ausztrál együttessel, a Tame Impalával folytatom, vagyis Kevin Parker produkciójával. Ő rá mostanában nagyon jellemző a lüktető elektronikus zene, a funk, a disco és a pop, mind az elképesztő precizitással és részletgazdag hangzással megáldva, mert hogy Kevin Parker a hangzás megszállottja. Híres arról, hogy mániákusan figyel a részletekre, a stúdióban mindig saját maga keveri a hangokat, különösen a dobokat. Nagyon fontosnak tartja, hogy azok tökéletesen és egyedien szóljanak. Tame Impala

0: később fordult az elektronikus dancezene felé, ma már több százmillió streamnél jár, van aranylemeze, remixeket pedig olyan világsztárok kértek már tőle, mint Post Malone, Rita Ora vagy éppen Tiesto. Hölgyeim és uraim, ez a Golden Summer, ami a 26.
1: Hey Hungary, it's Loy
2: and David Quinches
1: and this is our new single Golden

0: Itt a Rádió Egyen. Közlekedési információk. Berki küldte a hírt, hogy az M3-ason Bagnál lassabb a haladás, ahol az aszfaltozási munkák vannak. Az M5-ösön a 74-es kilométernél dolgoznak, a Kecskemét észak csomópontnál, itt is lassú, ezt Göge írta. M7-es Balaton felé terített Székesfehérvár és Velence előtt Zsombi üzente. Ha van még hír, jöhet, SMS, telefon, Viber, 20-as 3-111-111.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, és azonnal folytatódik a visszaszámlálás. A következő zenei órát Lady Gaga nyitja, és a Dead Dance a 24. helyen.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Új nyitvatartás a soproni Bütyköldében. Hétfőtől péntekig 9 és 19 óra között várunk. Autóklímatöltéssel és ózonos autóklímatisztítással. Időpontfoglalás nélkül. Bütykölde. Sopron. Győri út 50 per J.
4: Mozi a csillagos ég alatt a Fertődi Eszterházi kastély francia parkjában. Augusztus 14-én érkezik a nyáresti kertmozi, ahol a Karib-tenger kalózai kalandjai elevenednek meg a vásznon. Jegyek a jegymester.hu oldalon és a kastély pénztárában kaphatók.
3: Madeinwood.shop. Tetőablakot adunk beépítő szakemberrel. Ha tetőablak csere, akkor Madeinwood.shop.
5: Madeinwood.shop.
4: Nyomtató bérlés rendszergazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen.
5: www.masterpartner.hu.
4: Keressen minket megújult irodánkban, Sopronban, a Lófuttató út 16-ban. Master Partner, az ön megbízható partnere az informatikában.
6: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
7: A Fakanál ételfutárnál továbbra is a földön tartjuk az árakat. Bőséges és házias ebédet kínálunk Sopronban, házhoz szállítva már 1100 forinttól. A napi menüválasztékot keresd a fakanalételfutár.hu oldalon, és rendelj már most a következő napra. www.fakanalételfutár.hu.
8: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától. Kiemelkedő minőségű, kiváló árérték arányú szeglemezes tetők bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel. Lignova.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Soha nem látott szárazság volt júliusban Győr most.

0: csapadék nem várható, sokfelé élénk lesz az északi a szél, délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió a 24.

ezt ebben az órában is megmutatom majd. Folytatjuk a visszaszámlálást. A 22. helyen Kamrad következik, és a Hug Yourself. Kamrad egy nagyon sűrű menetrenddel tolja Németországban és Európa szerte a nyári turnéját. Közben a saját stúdiójában készülnek az újabb dalok. 2019 óta van egy saját hangstúdiója Németországban, Bochumban. A dalainak egy részét saját maga írja, rögzíti és producereli. 22. Kamrad és a Hug Yourself.

itt a Rádió 1-en. Ez a Top 50, ahol nemrég Kamrad aktuális dala, Hug Yourself a 22. helyen szólt. Matt Sassari követte az Itt Feels So Good a 21. helyen. 20. Ed Sheeran és a Camera Serial remixében. 19. Lady Gaga és az Abrakadabra. 5 pedig a Fastboy dalát hallottuk. Good Life és Nincs Megállás megszakítás. Ráadásul most brutál jó lesz a hangulat. Hozok egy dal Jennifer Lopeztől és David Guettától, Save Me Tonight, amit a DJ-ink a megjelenése óta

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, mai sláger megy.
0: Rádió
1: 1 Top 50. A 13.

0: Loi és a Get Lucky a 13. helyen szólt. Most viszont jön egy szuper jó zenével a Switch Disco. Ők eredetileg azzal lettek ismertek, hogy éveken át nem hivatalos mashupokat készítettek, de ezzel milliós nézettséget értek el az interneten. Most arra már hivatalos licenszekkel dolgoznak, és olyan világsztárokkal, mint Rehab, vagy éppen Sam Feld ebben a dalban. Hölgyeim és uraim, a Sleep Tonight 12. a Rádió 1 Top 50-ben.
1: Hey, what's up? This is Sam Feld.
2: Hey guys, we are Switch Disco.
3: And you're listening to Red.

nem vett részt azon az eseményen, és szerintük ezzel terelte el a figyelmet más sztárokról. Óriási kommentháború keveredett akkor ebből a TikTokon és a Redditen. Hölgyeim és uraim, Taylor Swift dala az Opalite ezen a héten már az ötödik a Rádió 1-en.

Samfeld, Heart Like Mine, 6. Két Taylor Swift dal egymás után, 5. lett az Opalite.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
8: Summer Vibe a Casino Sopronban. Nyár, koktélok, jó zenék. Mi kell lennél több? Augusztus 10 és 14 között gyűjtsd a sorsjegyeket a pénznyerő automatákon és az élőjátékon is. 14-én pedig az összesen 6000 euró értékű nyeremény mellett látványos koktélshow-val várunk. Casino Sopron. A szerencse csak rád vár.
9: All in a Cherry Sopronnál. Cherry Tiggo 4 full hybrid már 8 millió 590 ezer forinttól. Cherry Tiggo 7-es full hybrid pedig 9 millió 900 ezer forinttól. Két full hybrid

0: 2026. augusztus 8-án szombaton 11 óra 58 perc van.
1: Krónika. Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
0: Egyre több a Trafibox Győr-Moson Sopronban. Köszöntöm Önöket, ez itt a Krónika, 94 egy Rádió 1 helyi hír összefoglalója. Lakosi Gabriella vagyok. Egyre több a Trafibox Győr-Moson-Sopronban, írja a Kisalföld. A rendőrség és az önkormányzatok szoros együttműködésben dolgoznak azon, hogy a legveszélyesebb útszakaszokon visszaszorítsák a gyorshajtást, amely továbbra is a közúti balesetek egyik leggyakoribb oka. Jelenleg a megyében 13 településen 26 helyszínen található fix telepítésű sebességmérő készülék, vagy annak fogadására alkalmas box. Ezek közül 3 rendőrségi, míg 23 önkormányzati beszerzésből valósult meg. A jövőben további készülékek üzembehelyezése is várható. Soha nem látott szárazság volt júliusban Győr-Moson-Sopronban. A Soproni Meteorológiai Állomás meteorológusának összegzése alapján a megyében a júliusi csapadék 20-25 mm volt, ami harmada negyede a szokásosnak. Győrben mindössze 160 mm volt a január 1 és július 31 közötti időszakban. Ez alig fele, mint amennyinek le kellett volna esnie. Sopron magához képest szinte sivatagi értékekkel 216 mm-rel áll. Moson Magyaróvár 228 mm-rel vezeti a 3 nagyváros listáját, mondta el Kis Márton, a Hungaromet ZRT munkatársa. Közösségi kert nyílt a Soproni Egyetem botanikus kertjében. Az új veteményesben a tanárok és a hallgatók természetes anyagokkal dolgoznak. Vacskó Ferenc dékáni titkár hozzátette, a vegyszermentes permetezésre és a biogazdálkodásra is kiemelt figyelmet fordítanak.
2: A kertet tavaly hozták létre egy projektnek a keretében, de viszonylag későn, úgyhogy tavaly nem indult be a magashágyásoknak a pályáztatása, azt az idén tavasszal hirdették meg. Ha itt körülnézünk, akkor ez egy csendes kis hely. Azóta építettek egy kis pihenőt, ide ki lehet ülni, meguzsonnázni, megebédelni, illetve hát aki pályázott és nyert magashágyást, az saját magának termeszthet itt bio körülmények között különféle zöldségeket, vagy akár gyümölcsöt is. Nem gondoltam volna, hogy ilyen hatalmasra megnőnek a paradicsompalánták, valószínűleg a jó talajnak és a folyamatos csöpögtető öntözésnek a következtében. Tulajdonképpen egy dzsungel lett belőle, és elnyom szinte minden mást, amit az ágyásba ültettem. De azért már volt aratás is, eddig kétszer. Ugye a szamóca az már leérett, illetve zöldborsót is vetettem a kezdetek kezdetén az ágyásba, úgyhogy egyszer már szüreteltem zöldborsót, és most a másodvetés van éppen növőfélben a paradicsom mellett, majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle a paradicsom árnyékában.
0: Fények és árnyak Sopron utcáin borozgatással egybekötött sétát tartanak szombaton. A másfél órás vezetés során történelmi utcák sajátos varázsa elevenedik meg, legendákkal, érdekességekkel és csipetnyi misztikummal, mondta a rádiónknak Benne Csaba idegenvezető.
3: A kora esti órákban csodálatos fényhatásokat lehet ezeken az egzikus utcákon tapasztalni. Sajátos, középkori romantikus hangulatot kölcsönöznek így egy belvárosi sétának, és a fények és az árnyak a tematikában is szóba kerülnek a séta során, ugyanis a város történet fénykorát, illetve úgymond a kevésbé dicső korszakokat is megemlítem a séta során. Így például a Cézárház ezt a kettőséget hordozza magán, hiszen a 17. században országgyűlés helyszíne, a nádort választottak, de néhány évszázaddal korábban egy kivégzés is zajlott az udvarában. Tehát fények és árnyak nem csak a házak homlokzatán, hanem a séta tematikájában is szóba kerül.
0: A séta a Soproni Turinform iroda elől indul szombaton 19:30-kor. Kedvenc slágereink címmel tartanak koncertet vasárnap este 8 órától a Barlang Színházban. Falusi Marian és Weiss Viktor előadásán a Studio 11 Ensemble működik közre. Falusi Marian pályája évtizedek óta a magyar zenei élet meghatározó része. A klasszikus alapoktól indulva a pop, a jazz és a színházi dalok világában egyaránt maradandót alkotott. Weiss Viktor pedig 2012-ben a The Voice színpadán mutatkozott be a nagy közönség előtt, ahol tehetségével széles körű ismerkedett. Fátyol mögött címmel nyílt kiállítás egyik rendezvényházban Sopronban. A tárlat olyan esküvői ruhákat mutat be, amelyek egykor valódi mennyasszonyok álmainak és történeteinek részesei voltak, mondta a rádiónknak Viola Sekurinéva rendezvényszervező.
4: Közel 100 ruhánk van. Felajánlás útján kerültek hozzánk a ruhánk. Januárban tettünk közé egy hirdetést, hogy aki őriz a fiók még

0: Én a padlásában régi ruhákat nagy örömmel vesszük ehhez a kiállításhoz. Nagyon sok jelentkező jött és ajánlották fel a ruhájukat, illetve a Handler iskola is felajánlotta azt a kiállítását, amit a gyerekek az idei évben véletlen folytán pont az esküvői téma volt náluk is, és azt a kiállítást is ide elhoztuk, hogy megnézze a közönség. Azt szerettem volna, hogy ne csak régi ruhák, hanem látszódjon az, hogy az 1920-as évektől elérünk napjainkig, ezért az Ajnara divatszalon 5 új kollekcióját, ezek a 26-27-es kollekciók, ezekkel tettük teljessé ezt a kiállítást.
1: A kiállítás hétfő kivételével minden nap 10 és 17 óra között ingyenesen látogatható. A Bicskei csapatához látogat ma az FC Sopron a labdarúgó NB3-ban. A soproni együttes a haladás elleni döntetlennel kezdte a szezont, majd tovább jutott a MOL Magyar Kupában a héten. A 17:30-kor kezdődő találkozóról Finta Zoltán vezetőedzőt kérdeztük.
2: A Bicske, így az előző évekhez képest, ők is alakulnak, formálódnak folyamatosan. Ott is változások vannak, ugye nálunk is a játékos keretben nagy változás volt, ott is ugye már kisebb célokért harcolnak és küzdenek, mint ami az előző években volt, hiszen sokáig ott voltak a bajnoki címére, esélyesként is dobogóhelyzettek, tavaly a középmezőnyben végeztek, és kérdéses volt, hallottuk az információkat, hogy egyáltalán elindulnak, nem indulnak. Az NB3-ban, de elindultak, jól indultak, hiszen 2-1-re megverték a Puskás Akadémia csapatát. Biztos, hogy egy fiatal, motivált és játékosok fel akarják hívni magukra figyelmet, ez mindig is jellemző volt a Bicskére, hogy egy nehéz, agresszív ellenfél ellen kell pályára lépnünk. Meglátjuk mi is, hogy tudunk tovább formálódni, és kíváncsian várom a mérkőzés, megvan a meccstervünk, megvan a taktikai részünk, és bízom benne, hogy meg tudjuk valósulni, és hasonlóan az első fordulóhoz megfelelő eredménnyel tudunk távozni Bicskéről. Két mérkőzésünkből, tehát a szombathelyi döntetlenből, és akkor Magyar Kupa továbbjutásából úgymond tudunk építkezni, és a társaság egyre jobban összekovácsolódik. Ugye voltak hiányzóink, télnek vissza, de lettek újabb hiányzóink, sajnos szóval bőkerettel vagyunk, de nézni kell, és azért az sem mindegy, hogy mikor, melyik mérkőzésre kiesik ki, vagy ki tud visszajönni, hiszen nincs minden posztra két egyforma képességű játékosunk, de összességében úgy gondolom, hogy megfelelő az állományunk, és bízom a még sikeresebb jövőbeli mérkőzésekbe.
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most!
4: Rádió
5: egy! Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai sláger megy.
3: A műsor támogatója a Pakó House, a hőszivattyú specialista.

Nagyon szuper szombat délutánt megkezdtük. Ez a Daily Mix, itt a 94.1 Rádió 1-en, a stúdióban pedig innentől Schubert Krisztián. És hát ahogy szoktam, hozom az igazi mai slágereket méghozzá mix formájában. Közben pedig, ha bármi van, az SMS Viber 23-111-111. Köszönöm szépen. Dua Lipa, Don't Start Now! Hozzá menjünk most tovább.

ez a Daily Mix, itt a 94.1 Rádió Egyen. És hát még mielőtt jönne a kövé, szokásosan egy gyors névnapozunk egyet, nézzük, hogy kiket köszönthetünk ma. László névnap van. Srácok, hatalmas pacsi. Na meg Isten éltessen mindenki más is, aki ma ünnepel, vagy esetleg valamiért ma tartja. Övék a Next, Calvin Harris, Ellie Goulding és az Outside.

0: számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ha a probléma a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért. 0630 24 24 024.
2: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától. Kiemelkedő minőségű, kiváló árérték arányú szeglemezes tető. Bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel. Lignova.hu.
3: Van egy hely az otthonodban, ahol minden reggel kezdődik, és itt ér véget a nap. A fürdőszobádban. A Feki Csempe szalonban, Fertőszent Miklóson segítünk megalkotni azt a fürdőszobát, ahová mindig jó érzés belépni. Minőségi burkolatok, stílusos szaniterek, óriási raktárkészlet és személyre szabott lakberendezői tanácsadás. Mindez egy helyen. Feki Csempe szalon, Fertőszent Miklós. A Fertőpart legnagyobb fürdőszoba és burkolat bemutató terme. www.feki.hu.
1: Mozi a csillagos ég alatt a fertődi Eszterházi kastély francia parkjában. Augusztus 14-én érkezik a nyáresti kertmozi, ahol a Karib-tenger kalózai kalandjai elevenednek meg a vásznon. Jegyek a jegymester.hu oldalon és a kastély pénztárában kaphatók.
3: Madeinwood.shop. Tetőablakot adunk beépítő szakemberrel. Ha tetőablak csere, akkor Madeinwood.shop.
4: Madeinwood.shop.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is láger megy.
1: Rádió
5: A műsor támogatója a Pakó House, a hőszivattyú specialista.

0: Forever, szombat délutánt mindenkinek. Ez a 94 egy rádió, egy, ahol csak igazi mai sláger megy, a stúdióban pedig Sobert Krisztián. És még mindig jöhet kb. Minden infók, üzenetek, életjelek az SMS Viber 23111111. Köszönöm szépen. És akkor jöjjön egy helyi reggel Lilivel folytatjuk most tesztől az újdonsága Heal Me. Most itt a rádió egyen.
1: Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött,
0: mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk,
0: nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Ez a 94.1 Rádió Egy, ahol csak igazi ma is láger megy. Programajánlóval folytatjuk. Soproni sörnapok lesznek 20-ától egészen 22-ig, és részletes programot, valamint egyéb információt megtalálunk a webben. Ha mennénk, akkor nagyon jó szórakozást.
1: A programajánló támogatta a Lignova Kézházak. Minden a tervek szerint.

0: zone.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
2: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
2: Mert rádió egy csak igazi mai slágerme.

Ez volt Teddy Swims és a The Door, itt a 94.1 Rádió Egyen. Kygo, Eva Max, Water, ezzel pedig már is búcsúzom, ugyanis ennyi voltam már a Schubert Christian Lippen. Én köszönöm szépen a figyelmet. Viszont Kismárti jön, ha meg az igazi ma is lágerek folytatódnak, úgyhogy aki teheti, mindenképpen maradjon. Én legközelebb holnap jövök, találkozom majd akkor is. Ciao, ciao!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Új nyitvatartás a soproni Bütyköldében. Hétfőtől péntekig 9 és 19 óra között várunk autóklímatöltéssel és ózonos autóklímatisztítással, időpontfoglalás nélkül. Bütykölde, Sopron, Győri út 50/J.
7: Hogyan érthetjük meg jobban egymást? Hogyan építhetünk őszintébb, harmonikusabb kapcsolatokat? Pap Noémi előadása a kapcsolati intelligenciáról és a tudatos kommunikációról a Sopronban falvi Kolostor Hotel és étteremben. Augusztus 15-én várjuk egy inspiráló estére. Jegyek a jegymester.hu oldalon és a jegypénztárban kaphatók.
8: Triton Life Aqua Medical Center, ahol az önegészsége az első. MR ultrahang, laborszolgáltatás és széleskörű szakorvosi rendelések. Modern, barátságos környezetben. Triton Life Aqua Medical Center Sopron, az Alfa Parkban. Bejelentkezés plusz 3699 204 100.
9: Élvezze a megszokott fehér rózsa minőséget a saját otthonában. Egy fárasztó munkanapon sem kell lemondania egy igazán kiváló ebédről vagy vacsoráról. Válogasson kedvenc fogásai közül és rendeljen kényelmesen házhoz. Fehér rózsaházhoz szállítás Sopronban hétfőtől péntekig 11 óra és 21 óra 30 között. Tekintse meg teljes kínálatunkat a www.fehérrózsa.hu oldalon, vagy rendeljen a 99-335-270-es telefonszámon. Fehér Rózsa étterem, Sopron, Pócsi utca 21.
10: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
11: Ha a probléma a dugulás,
12: a kék-fehér autó a megoldás.
11: Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért. 0630 24 24 024.
0: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
13: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Még lehet pályázni Sopron történelmi belvárosában található épületek felújítására. Sopron önkormányzata homlokzatonként a felújítási költségek 50%-át, legfeljebb 12 millió forintot biztosít támogatásként. Egyre több a Trafibox Győrmoson, Sopronban, írja Kisalföld. A rendőrség és az önkormányzatok szoros együttműködésben dolgoznak azon, hogy a legveszélyesebb útszakaszokon visszaszorítsák a gyorshajtást.
14: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi Légvárbérlés Sopron.hu.
13: Ma a napos időben számottevő csapadék nem várható, sokfelé élénk lesz az északi a szél, délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet.
14: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy Shakira, Burna Boy és a 2026-os foci VB dala a folytatásban, a Die Die. Hát a foci VB és fellépések Shakira életében nem csak fontos szakmai mérföldkövek, de hát a magánéletére is nagy hatással voltak. Például a Waka Waka meghozta neki a szerelmet, sőt a családot.

Mert hogy a klip forgatásán ismerte meg Gerard Piqué spanyol futballistát, két gyermekük is született, aztán 11 évvel később. Hát elég zajos lett a válás, amikor megcsalta Shakirát. Tudjuk a folytatást, a revansot Shakira részéről, megszületett a bosszúdal, a Ferrari cseréltélt Twingo-ra, a Rolexet Casio-ra, és a többi idézetekkel. És ugye azt gondoltuk volna, hogy a bosszú hadjáratnak itt vége van, hát ez nem így történt. A 2026-os foci VB-s szerepléssel felkerült erre az egészre a koktélcseresznye, amikor Piqué a lelátóról nézte Shakirát, aki így több VB-re kijutott, mint az egykori sztárfocista. Hát így alázza meg valaki legközelebb Shakirát, szerintem fel lett adva a lecke rendesen. Burnout Boy, Shakira, Die Die.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Superstar DJ kollaboráció a folytatásban, Switch Disco, Sam Felt és Rehab nem bízták a véletlenre a dolgot a srácok, visszanyúlt a 2007 legrádióbarátabb zenéjéhez, ehhez. And you're singing a song, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head feels to the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Ha ismerős volt az alap, de nem voltunk benne biztosak, hogy honnan is, hát ez Amy McDonald dala volt 2007-ből, a This is the Life. Nem egy feldolgozás készült belőle, csak egy fontos motivumot kivettek a dalból, hát megváltoztatták nyilván a hangnemet, a dalszöveget is, és egy nagyon klassz vokált kapott, nagyon-nagyon szeretjük. Az idei fesztivál szezonban egészen biztosan bulisztunk, vagy bulizni fogunk erre a dalra. Sleep tonight!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytatódik

0: az zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a mikrofonnál Kis Márti. Üdv mindenkinek, hogy mit adtak nekünk az olaszok, nem a rómaiak? Vagy kiket? Milyen DJ-ket? Fú, hát rengeteget. Az olasz DJ-k és producerek óriási hatást gyakoroltak az elektronikus zenére a 90-es évek euró

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a vonalban várakozik valaki. Mi az üzenet? Halló?
1: Anyukámnak és apukámnak legyen jó napjuk, és anyukám meg aludjon jóba. Sokáig fennmarad.
0: Tudod miért? Mert annyira meleg volt, szerintem most nagyon sokan nagyon rosszul aludtak, úgyhogy jött egy kis enyhülés, amíg édesanyád ma már kipihenni magát. Téged hogy hívnak?
1: Dudás Noel.
0: Noel, 1-től 10-es skálán mekkora Rádió 1 rajongó vagy?
1: 11.
0: Az tök jó. Jó nyári szünetet, Noel, szia!
1: Szia!
0: Így indulunk nem sokára.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fia.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgass jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre és 20-60% kedvezményt számos ágytakaróra. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
9: Bor, Blues and the Barbies, azaz újra Borok utcája Hegykőn. Kóstolja Soproni borvidék legjavából és a helyben készült ételekből augusztus 14-e és 16-a között.
10: Kezdjetek el élni!
9: Színpadon a Takács Tamás Bluesben és az Anna and the Barbies. Három nap, ahol minden a borról, a gasztronómiáról és a zenéről szól. Részletek a hegykő.hu oldalon.
11: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu
12: Summer Vibe a Casino Sopronban. Nyár, koktélok, jó zenék. Mi kell ennél több? Augusztus 10 és 14 között gyűjtsd a sorsjegyeket a pénznyerőautomatákon és az élőjátékon is. 14-én pedig az összesen 6000 euró értékű nyeremény mellett látványos koktélshow-val várunk. Casino Sopron. A szerencse csak rád vár.
13: Madeinwood.shop. Tetőablakot adunk beépítő szakemberrel. Ha tetőablak csere, akkor Madeinwood.shop.
14: Madeinwood.shop.
15: Vár a 25. Szamária történelmi karnevál. Egy karnevál, 4 nap, 25 helyszín, 78 koncert, 110 hagyományőrző és 16 gyermekprogram. Augusztus 13-a és 16-a között Szamária történelmi karnevál Szombathelyen.
16: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több, mint festékbolt. Híd utca 8.
17: 7 kényelmes ülés. 540 fokos kamerarendszer. 26 vezetéstámogató funkció. Nem kell hónapokat várnod rá. A gazdagon felszerelt Cherry Tiggo 8 most készletről 11.690.000 forinttól elérhető 2,9%-os THM-mel. Itt az ideje beszállni. Cherry Sopron. Érdeklődj szalonunkban. Carnet Fortop. Sopron. Győri út 40.
18: Élvezze a megszokott fehér rózsa minőséget a saját otthonában. Egy fárasztó munkanapon sem kell lemondania egy igazán kiváló ebédről vagy vacsoráról. Válogasson kedvenc fogásai közül és rendeljen kényelmesen házhoz. Fehér rózsa házhoz szállítás Sopronban hétfőtől péntekig 11 óra és 21 óra 30 között. Tekintse meg teljes kínálatunkat a www.fehérrózsa.hu oldalon, vagy rendeljen a 99 335 270-es telefonszámon. Fehér Rózsa étterem, Sopron, Pócsi utca 21.
19: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától. Kiemelkedő minőségű, kiváló árértékarányú szeglemezes tetők. Bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel. Lignova.hu.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy hétvégén is, mert tudom, hogy sokan a mai napon is dolgoznak, hát nem csak azért, hogy egyébként dolgozni szoktak hétvégén, de azért is, mert ez egy ilyen ledolgozós nap, az augusztus 8-a, az augusztus 21-i munkanapot előre ledolgozzuk. Hát mára hol? Úgyhogy fel is teszem a kérdést, Rádió 1-esek, ki az, akinek be kellett mennie ma dolgozni, és ki az, akinek egy átlag szombat a mai? 0623 111 111 a számunk. Fastboy, Good Life, ezt azon most a Rádió 1-en.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Jennifer Lopez a folytatásban, aki július 24-ével betöltötte az 57-et. Az igen, nők millióinak nyújt vigasztalást, hogy bizony nézhet így ki az ember 57 évesen, ha elég pénze van. Azért ez biztos nem csak pénzkérdés, ez rengeteg meló. Elképesztő maximalista a nő, kétszeres Grammy-díj jelölés, és hát a David Guettával való közös munkára várni kellett egészen idáig. Ez a Save Me Tonight.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytatódik ma

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, Tayo Cruz dalát indítom, és felveszem a telefont. Hello!
1: Szia, Máté, Nóri vagyok. Ki az, akinek be kellett ma menni dolgozni? Hát én voltam becsületesen, 8-tól 2-ig.
0: Őszorgalomból? Vagy nem engedett
1: telefon? Bevállaltam, én vagyok a vezető, és a dolgozókat, nagy részüket elengedtem szabadságra, mondtam, most bevállalom.
0: Mész az Oti buliba este?
1: Szantfesztiválra nyertem jegyet nálatok, úgyhogy
0: ja.
1: Arra készülünk.
0: Oh.
1: Sőt, szülinapi bulira is nyertem nálatok, úgyhogy én nagyon Rádió 1 fan vagyok.
0: És nagyon szerencsés csillagzat alatt születtél ezek szerint.
1: Hát, szó.
0: Na ezt most neked küldöm, és köszi, hogy itt vagy velünk.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Legged nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 4 óra előtt járunk egy kicsivel, a következő órára is felsorakoztak a legmenőbb Rádió 1-es zenék. Kezdésként például Taylor Swift, aztán Calvin Harris is itt lesz. Az egykori szerelmes pár összehozta őket az élet. Jöhetnek a közlekedési infók is, nem sokára szétnézek az üzenetek között. 0620-311-111 a számunk, 5 órától pedig Cookie Mix-el majd, Before Party Show, Summer Edition 2 órán át. Taylor Swift-tel kezdünk mindjárt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Nyilászáró cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, tolóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keresd minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
3: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több mint festékbolt. Híd utca 8.
4: Készüljetek a sulira a Soproni Decathlonnal. Gyertek el áruházunkba augusztus 15-én. Sportos játékok és számos nyeremény vár rátok. Érkezzetek időben, mert az első 100 látogató 3000 forintos ajándékkártyát kap. További részletek a Decathlon Magyarország Facebook oldalán.
5: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu
6: Bor, Blues and the Barbies, azaz újra Borok utcája Hegykőn. Kóstolja Soproni borvidék legjavából és a helyben készült ételekből augusztus 14-e és 16-a között.
7: Kezdjetek el élni!
6: Színpadon a Takács Tamás Bluesben és az Anna and the Barbies. Három nap, ahol minden a borról, a gasztronómiáról és a zenéről szól. Részletek a hegykő.hu oldalon.
8: Vegyél részt te is a 39. Soproni kispályás labdarúgó tornán a Városi Stadionban. Jelentkezz csapatoddal a Patentkupára. A szervezők több mint 300 ezer forintos összdíjazással készülnek. Időpont augusztus 20-21. A mérkőzések mellett családi sport és gyermekprogram. A Patentkupáról minden további információt megtalálsz az svss.hu oldalon és a Facebookon.
9: Kerülj el a pekpalackos visszaváltással kapcsolatos kellemetlenségeket velünk. Válasz ballonos és hálózatra köthető normál és szódás gépeink közül.
10: Akvasopron.com. Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
11: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Soha nem látott szárazság volt júliusban Győr-Moson Sopronban. A Soproni Meteorológiai Állomás meteorológusának összegzése alapján a megyében a júliusi csapadék 20-25 mm volt, ami harmada, negyede a szokásosnak. A méheket is komoly kihívás elé állítja a Sopron térségében kialakult kánikula és az aszály. A növények nagy része kevesebb nektárt termel, ami jelentősen befolyásolja a méz mennyiségét és minőségét.
12: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
11: Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep, felhő alig lesz az égen, hajnalra sokfelé felfrissül a levegő, napközben 30-35 fokot mérhetünk.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a mikrofonnál, még ebben az órában Kis Márti, aztán érkezik a férfi, aki úgy mondja David Guettát, hogy...
1: David Guetta.
0: Bob Sinclair nevét úgy ejti, hogy...
1: Bob Sinclair.
0: És pontosan tudja, hogy ügel valójában...
1: Üzsel.
0: És ha strandon hamburgert rendel, azt mondja mindig...
1: Hamburger.
0: Hát persze, hogy Kuki fog mixelni 2 órán át, 5 órától, 8-tól diszkósít, aztán World is my radio show, amiben Tiesto guest mix lesz.

0: Time.
1: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
2: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1. Party Rock!

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Major Lazer dala után közlekedési információk a Rádió 1-en. DJ Otisójára tartó tömegközlekedő Rádió 1-eseknek fontos info, hogy több járatot is sűrűbben közlekedtet a Budapesti Közlekedési Központ, valamint rendkívüli buszjáratot is indít, hogy a rendezvényre igyekvők könnyebben juthassanak el az Óbudai szigetre. A közlekedési társaság közlése szerint a megszokottnál sűrűbben közlekedik a H5-ös hév és az 1-es villamos, emellett pedig külön buszjárat is segíti a rendezvényre tartókat. Balesetről kaptam sajnos hírt, M5-ös Budapest felé vezető oldal Kecskemét és Lajos Mizsek között a 75-ös kilométernél történt egy baleset, emiatt van azt hiszem a több mint 3 kilométeres torlódás. 0620-311-111 ez az elérhetőségünk.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Köszönjük szépen! A közlekedési infók után pedig egy ausztrál-új-zélandi DJ-producer páros és egy fantasztikus kórus hozzá, egy ilyen igazi egymásba kapaszkodva éneklős dal, Shouse, Won't Forget You, itt a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádió 1.
2: I'm Dua Lipa.
1: Csak. Ma is láger megy. Radio 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

Rádió S csak igazi mai sláger megy, augusztus második hétvégéjén is. Üdv mindenkinek, a mikrofonnál Kismerti, és ez a Lehűlés, Rádió Egyesek. Ez, amit most tapasztalunk, én ennél picikét többre számítottam, bevallom. Ha valamit még megtanultunk az elmúlt egy hétben, az az, hogyha az időképpen azt írják, vagy ezeken a meteorológiai appokon, hogy 10% zápor esély az olyan, mint a randi végén, majd hívlak. Jó volt veled? Beszélünk majd. Hát ez van, jövő héten még két nap nagyon meleg, aztán újra ennyi az idő.

Ed Sheeranünk a folytatásban, aki akkor is ott van a sláger listák élén, amikor éppen nem ő maga énekel, okos és tehetséges. Jelenleg a top 10-ben van a világ sláger listáin Shakira, Burna Boy dala Die Die, aminek Ed Sheeran az egyik társszerzője, és azt mondom, hogy Cat's Eye Animal dalát is ő írta többek közt. Hát elképesztő a fickó. Pereg a jogdíj, pereg, ezt is mondhatnám. Ed Sheerant hozom, érkezik a Bad Habits, aztán jön Cookie, a Before Party Show, valami ugye két órás, Summer Edition, a nyára való tekintettel, 8-tól diszkósít, aztán World is My Radio Show. Én Kis Berti voltam.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
2: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
4: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
5: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
7: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Ha a probléma a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért. 0630 24 24 024.
9: Van egy hely az otthonodban, ahol minden reggel kezdődik, és itt ér véget a nap. A fürdőszobádban. A Feki Csempe szalonban, Fertőszent Miklóson segítünk megalkotni azt a fürdőszobát, ahová mindig jó érzés belépni. Minőségi burkolatok, stílusos szaniterek, óriási raktárkészlet és személyre szabott lakberendezői tanácsadás. Mindez egy helyen. Feki Csempe szalon, Fertőszent Miklós. A Fertőpart legnagyobb fürdőszoba és burkolat bemutató terme. www.feki.hu.
10: Hogyan érthetjük meg jobban egymást? Hogyan építhetünk őszintébb, harmonikusabb kapcsolatokat? Pap Noémi előadása a kapcsolati intelligenciáról és a tudatos kommunikációról a Sopronban falvi Kolostor Hotel és étteremben. Augusztus 15-én várjuk egy inspiráló estére. Jegyek a jegymester.hu oldalon és a jegypénztárban kaphatók.
11: Egy pillanat, egy ígéret, egy életre szóló igen. Vőlegények, örömapák, tanúk és esküvőre hivatalos vendégek. A megjelenés most igazán számít. A Manzetti öltönyök Európa legjobb esküvői öltönygyártójától már Sopronban is elérhetők. A Gentleman's üzletben megtalálod azt az öltönyt, amely méltó a legszebb pillanatokhoz. Kőszegi út 5-7, a Csengeri utca és a Kőszegi úti körforgalomnál. Gentleman's Sopron. Stílus a nagy napra.
12: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu.
13: Itt a nyár és vele együtt a grill szezon! A Vada kínálatában mindent megtalálsz hozzá! Grill és barbecue termékek, fűszerek, steakhúsok, valamint új biotermékek is! Prémium alapanyagok, garantált ízélmény! Vada, a grillezés alapja! Tudj meg többet a www.vadahús.hu oldalon!
14: Kerülj el a PET palackos visszaváltással kapcsolatos kellemetlenségeket velünk. Válasszon ballonos és hálózatra köthető normál és szódás gépeink közül.
0: Aquashopron.com.
9: Madeinwood.shop. Tetőablakot adunk beépítő szakemberrel. Ha tetőablak csere, akkor Madeinwood.shop.
0: Madeinwood.shop.
15: Frissülj fel a Thai Express új nyári bolyaival. Megérkezett a Phuketból gránátalmával és ropogós zöldségekkel, valamint a Pattaya Bowl mangóval, avokádóval és edamamival. Színes, könnyű és tápláló fogások a nyári napokra. Válaszd új kedvencedet csirkével, tofuval, lazaccal, tonhallal vagy rákkal, akár glutén és laktózmentes opcióban is. Thai Express. Ázsia friss ízei egy tálban. Sopron, Lakner Kristóf utca 25.
16: Költözne? Hova? Lignova!
17: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
0: Reklámot hallottak. műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Kívánok mindenkinek, hölgyeim és uraim, remélem, hogy jól vagytok, egészen 20 óraig együtt vagyunk, és az első órában mixelek nektek az igazi imáslágereket megszakítás nélkül, Before Party Show Summer Edition. Ráadásul érkezik az egyik kedvenc notám, hol de jól mondtam. Bambore ez a szám címe, az előadó Alex Kenji, híres DJ producer, jó? Én Kuki vagyok, és kívánok mindenkinek egy jó szórakozást, adjatok egy kis hangerőt, mi vagyunk a legnagyobb klub itt Magyarországon. Jó lesz? Jó lesz! Jó hírem van, 15 percig nem beszélek.

koncertek, kicsit dirisát sajt, és sokan szeretik ezért. Lady Gaga-ról van szó, és érkezik Abracadabra. Van egy kis információ, ő egy DJ Dark Remix, jó? Szóval, hölgyeim és uraim, 19 óraig még egyszer hangsúlyozom, mixelek nektek az igazi mai slágereket. Hát igen, Before Party Show Summer Edition. Van egy jó hírem még. 14 percig nem fogtok hallani rólam semmit, csak mixelek, jó? És ahogy mondtam, akkor jön

Szegedből. Na mindegy, van egy ilyen a foci, szeretjünk. Érkezik egy úri ember, akit nagyon-nagyon sokan szeretik itt Magyarországon, nem csodálom, tényleg nagyon jó. Német, ah, ich bin Kukija, das ist gut, ja, zusammenja. Come on, érkezik és jöjj yourself. Ez a legújabb dal tőle, és nem mixelek nektek. Mit szóltok ehhez? Jó lesz nektek? Jó! Meg egyszer hangsúlyozom, 19 óraig mixelek nektek az igazi mai slágereket. Before Party Show, Summer Edition. Alhé, hopp, kukikám! Mixeljél! Oh, de jó ez! Papa! Papa! Papa! Elég, kuki, elég! Na! No.

Disco, hirdetek nekem, óriási zenéről van szó, és van egy jó hírem, 15-től 19 óraig mixelek tovább az igazi más legereket nektek, mert igen, Before Party Show, Summer Edition, hölgyeim és uraim, ha nem szép az élet, dehogy nem, gyönyörű!

0: Gucci Gucci, Somebody ez a szem címe, csak szólok, nem mindegy. Hamarosan újra mixerek nektek az igazi meslegereket, érkezik egy úri ember, aki kétszer volt fölünk a parkban, ünnepeli a Rádió 1 szünnepi fesztivál. Úgy hívják ott Cyril, és érkezik Stumbling In.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönköly búzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezmény számos törölközőre és 20-60% kedvezmény számos ágytakaróra. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Itt egy Orlen.
8: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
9: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
11: Hallottad? A Pakóhausz megnyitotta a Soproni hőszivattyú és klímacentrumot a Vándor Sándor utca 7-ben. Gyere be, nézd meg élőben az 5 különböző klímamárka legújabb modelljeit, és próbáld ki őket. Hőszivattyúkból is több modell közül válogathatsz. És ha azt hiszed, hogy tudsz tőlük olyat kérdezni, amivel zavarba hozod őket, hát nem, mert mindenre tudják a választ, ha klímáról vagy hőszivattyúról van szó. Soproni hőszivattyú és klímacentrum, Vándor Sándor utca 7.
12: Nyomtató bérlés rendszergazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen. www.masterpartner.hu. Keressen minket megújult irodánkban, Sopronban, a Lófuttató út 16-ban. Master Partner, az ön megbízható partnere az informatikában.
13: Új nyitvatartás a soproni Bütykölddében. Hétfőtől péntekig 9 és 19 óra között várunk. Autóklímatöltéssel és ózonos autóklímatisztítással. Időpontfoglalás nélkül. Bütykölde, Sopron, Győri út 50 per J.
14: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz, felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több mint festékbolt. Híd utca 8.
15: All in a Cseri Sopronnál. Cseri Tiggo 4 full hybrid már 8.590.000 forinttól. Cseri Tiggo 7-es full hybrid pedig 9.990.000 forinttól. Két full hybrid SUV, mindkettő 10 millió alatt. Itt az ideje beszállni. Cseri Sopron, most akár fix 2,9%-os THM-mel. Részletek a szalomban. Garnet Fortop, Sopron, Győri út 40.
16: Élvezze a megszokott fehér rózsa minőséget a saját otthonában. Egy fárasztó munkanapon sem kell lemondania egy igazán kiváló ebédről vagy vacsoráról. Válogasson kedvenc fogásai közül, és rendeljen kényelmesen házhoz. Fehér rózsaházhoz szállítás Sopronban hétfőtől péntekig 11 óra és 21 óra 30 között. Tekintse meg teljes

0: Sopron, Somfalvi út 2, www.bamakerítés.hu.
1: Dübörög a nyár, és itt az idő, hogy végre ne csak az anyósülésen ülj. Akár a szabadságot keresed, akár a munkához kell a jogosítvány. A TRS Autós Iskola rád vár. Rugalmas órák, profi oktatók, modern képzés. Strand Fesztivál Balaton. Indulj saját tempóban. Kezd el még ma. TRS, vezess velünk.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: Csak igazi mai sláger megy.
1: Ez itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, mellelők fiúk. Úgy mondtam, sokszor 17 és 18 óra között. Hát

Radio Volt, Martinger X, Butterflies, de ez még semmi, érkezik az isteni Accent, Sarah, Misha Mirrel együtt a szám címe Don't Leave. Sokon szeretik, nem csodalom, sokon is kérik a kíváncsi műsor, azt a dalt, és a kíváncsi műsorról van szó, nem szabad elfelejteni, hölgyeim és uraim, hogy 19 órától 20 óraig ti lesztek a zenei szerkesztők. Jó, de ahogy mondtam, jön akkor Accent, Don't Leave, és nincs mese, 19 óraig bulizunk, Before Party Show, Summer Edition, allez hop, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, ritmus, tempo, ritmus, tempo, Cookie adja neked a tempót.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
3: Nyomtató bérlés, rendszergazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen.
4: www.masterpartner.hu.
3: Keressen minket megújult irodánkban, Sopronban, a Lófuttató út 16-ban. Masterpartner, az ön megbízható partnere az informatikában.
5: Építkezel, felújítasz, kezd a biztos alapokkal. Minőségi lucfenyőfűrészáru, osztrák és szlovák forrásból, raktárkészletről, fedett helyen tárolva. KFUH, szárított, hoztoldott gerendák, szintén készletről. És hogy neked még egyszerűbb legyen a munka, vállalunk gyalulást, rovar és gomba elleni impregnálást, valamint kiszállítást is. Tetőpont Plusz Kft. A ház alapja a tető. Vitnyét, Pavilon sor 6, Sopron, Iparkörút 16.
6: Summer Vibe a Casino Sopronban. Nyár, koktélok, jó zenék. Mi kell lennél több? Augusztus 10 és 14 között gyűjtsd a sorsjegyeket a pénznyerő automatákon és az élőjátékon is. 14-én pedig az összesen 6000 euró értékű nyeremény mellett látványos koktélshow-val várunk. Casino Sopron. A szerencse csak rád vár.
7: Védelem a családjának és a vállalkozásának. Válassza a biztonság minőségét. Válassza a patentot. Szereltesse vagyonvédelmi riasztórendszerét a Patenttal, és kérje a 24 órás távfelügyeleti szolgáltatást. Ingyenes vagyonvédelmi felmérés, fegyveres kivonulók, lakásdizájnba illeszthető riasztók. Patent. A biztonság minősége Sopronban is.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
8: Szerintem most már ez lesz, hogy éjszaka hideg lesz nagyon, mert ugye nem fog sütni a nap, és már azért íz.
9: Na jó, de azért a fagyos reggel, azért 37 fok van még, de közben már megfagy. Mohos töbör, a Büki nagy fenség egyik hatalmas dolinája.
8: Még a mohos töbörieken mindig csak a baj volt.
9: Ugye? Mohos töbörieken, igen, állandó probléma van.
10: Most megfagynak.
8: Megy egy nagy nemzeti egyetértés, aztán jönnek a mohos töbörjek.
9: De azért egy kis mikroklíma, nem? Hogy ott már mínusz fél fok van, miközben még mindenki 20 fokban.
8: Mindenhol érzed magad, a mikroszó elhangzik.
9: Ahol vannak sorstársaim. Zabarban már fűtenek. Persze, Zabarban már fűtenek. Igen. Zabar ugye az egyik leghidegebb település, ami van Magyarországon. Igen, ott már egy hónapja fűtenek. Augusztus 20-án belöfentik a kályhát mindig. Nekik ott azért lövik a tűzijátékot, hogy gyújtsatok kályhát, zabariek.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Tazo, Prometheus című számmal. És jó sikerült, a szám címe nem változott, Prometheus. Most érkezik egy úriember, aki egy évvel ezelőtt ott volt a Rádió 1 szülinapi fesztiválon, igen, Gabri Ponte. Ott van mellette Jean-Paul, és

Benne most az a divat az energia, szóval pozitív energia küldöm nektek a Radio 1 stúdióból, jó? Érkezik akkor Gabri Pontes, Jean-Paul, Born to Love Ya! 19 óraig mixelek nektek az igazi majslágereket. Ne tessék csinálni semmi, csak érvezni azt a jó kis Before Party Show Summer Edition itt a Radio 1-en.

0: Life 25, a Nota Cookie, World of Life. Ok? Ok.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
1: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
6: Itt egy Orlen.
7: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
9: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Dolce Vita Night Club Zehkendorf. Várjuk kedves vendégeinket Soprontól 10 kilométerre. Ingyenes belépés, magyar személyzet, diszkrét parkolás. Céges partik, legény búcsúk, zárt körű rendezvények. Dolce Vita Night Club Zehkendorf. Nyitva minden nap reggel 10 és hajnal 4 óra között. www.dolcevita-nightclub.eu.
11: Nyomtató bérlés, rendszergazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen.
12: www.masterpartner.hu.
11: Keressen minket megújult irodánkban, Sopronban, a Lófuttató út 16-ban. Masterpartner, az ön megbízható partnere az informatikában.
13: Itt a nyár és vele együtt a grill szezon. A Vada kínálatában mindent megtalálsz hozzá. Grill és barbecue termékek, fűszerek, steakhúsok, valamint új biotermékek. Is. Prémium alapanyagok, garantált ízélmény. Bada, a grillezés alapja. Tudj meg többet a www.badahús.hu oldalon.
9: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
14: Szerintem most már ez lesz, hogy éjszaka hideg lesz nagyon, mert ugye nem fog sütni a nap, és már azért izé.
15: Na jó, de azért a fagyos reggel, azért 37 fok van még, de közben már megfagy. Mohos töbör, a Büki nagy felség egyik hatalmas dojnája.
14: Még a mohos töbörieken mindig csak a baj volt.
15: Ugye? Mohos töbörieken, igen, de állandó probléma van.
16: Most meg fagynak, hát
14: na. Megy egy nagy nemzeti egyetértés, aztán jönnek a mohos töböriek.
15: De azért egy kis mikroklíma, nem? Hogy ott már mínusz fél fok van, miközben még mindenki 20 fok.
14: Mindenhol jól érzed magad, a mikroszó elhangzik.
15: Ahol vannak sorstársaim. Zabarban már fűtenek. Persze, Zabarban már fűtenek. Igen. Zabar ugye az egyik leghidegebb település, ami van Magyarországon. Igen, ott már egy hónapja fűtenek. Augusztus 20-án belöfentik a kályhát mindig. Nekik ott azért lövik a tűzijátékot, hogy gyújtsatok kályhát, zabariek.
9: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: És most.
1: Rádió 1.
9: Indul a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, a kívánság műsor elkezdődött. Ráadásul 19 óra múlt 7 perccel, 7-7. A vonal túlsó végén most kihez van szerencsém, halló, halló.
2: Cucu vagyok, szia Kuki, szia.
1: Szia Cucu, mi újság, hogy vagy?
2: Ó, most már nagyon jó, tehát jöttünk haza egyhetes nyaralásból, úgyhogy hát még mindig ennek a hatása alatt.
1: Merre voltatok?
2: Kefalóniába.
1: Ez Görögország, ugye?
2: Igen, igen,
1: jaj,
2: igen.
1: De jó. Jó sikerült?
2: Ó, eszméletlen jó.
1: Jó van. Szép volt a tenger, jó volt a víz?
2: Nagyon sós, de hát ennek az a lényeg.
1: Hát igen. Na,

0: A Tunikinek szeretnéd küldeni?
1: Igen, a lányomnak és a kedves férjének, Klaudiának és Gábornak, mert egyszer-kétszer ők helyettestettek minket a munkába.
0: Ja, értem.
1: Ők most mentek el nyaralni, de belföld, utána majd más, és nekik szeretném küldeni.
0: Értettem, uram, rendben, akkor köszönöm szépen a telefonát el, és jó pihit kívánok neked ma estére, jó?
1: Oké, köszönöm.
0: Én köszönöm, hogy hívtál, szia. Érkezzék Jennifer Lopez, David Guettával együtt, a szám címe Save Me Tonight, itt a Rádió 1-en.
2: Hey, what's up, it's David Guetta, and you're listening to my French friend, DJ Cookie on Radio 1 Hungary.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Kencsó a Rádió Egyen.
1: Ha valaki nem tudta volna, egészen 20 óraig élő kívánságműsor. Hogyan lehet egy zenét kérni? Egyszerűen tessék hívni engemet a 0623 111 111. Remény, most kicsoda? Haló.
2: Szia, Kuki, Anikó vagyok.
1: Szerbusz, Anikó, mi újság? Hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, nagyon jól.
1: Nagyon jól, ez egy jó ezt hallani. Mi a program ezen a hétvégén? Jó, mondjuk ma este szerintem pihi, de holnap vasárnap van valami elképzelés, hogy mi lesz a programod?
2: Barátokhoz menjünk bográcsozni.
1: Bográcsozni! Az igen. És ki főz, a barátaid vagy te?
2: A férjem, mert nagyon jó, finom marhapörköltet tud csinálni.
1: Az igen, marhapörkölt, az jó. Na, figyelj, ma éhes lettem, köszönöm szépen. Mit szeretnéd kérni tőlem?
2: Anyukámnak szeretnék egy jó törgős számot, a te zenédet, a legújabb zenédet kérnénk szépen.
1: De jó fej vagy, a szám címe Fire, és mi lenne az üzenet, parancsolj!
2: Nagyon szeretem, ennyi.
1: Oké, rendben, köszönöm szépen a telefonáltál, akkor holnap jó étvágyat kívánok nektek előre is, és kellemes estét is, jó, oké?
2: Köszönjük szépen! Szia, Kuki!
1: Ciao! Érkezik a korán saját dalunk, Kánár Elgüt, a szám címe Fire, itt a Rádió Egyen. Sziasztok, Kuki vagyok!
3: Én pedig Kánár.
1: Hárgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk,
3: ez pedig a Fire.
1: Itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi, ma is leger megy.
4: Ez a

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén hűséges hallgatónk, Monsieur Gizmo. Szia Gizmo, hogy vagy?
2: Hello, Kuki, jól vagyok, menjünk dolgozni.
1: Mentek dolgozni, ja, kitartást kívánok neked. Meddig dolgozol?
2: 11-ig. Utána szakulunk, visszakönnyek haza.
1: Jó, van, oké. Jó munkát kívánok neked. Mit szeretnék elni tőlem közben? Mesélj!
2: Egy Mabelt.
1: Ó, nagyon jó, a szemcímet Don't Call Me Up. Szabad tudni, kinek szeretnéd küldeni?
2: Csapatomnak, Nikinek, Bibinek, neked.
1: Köszönöm.
2: Kicsit szeretik.
1: Oké. Akkor még egyszer, jó munkát, kitartás, vigyázz magadra, igyál sok vizet, jó?
2: Oké, Kuki,
1: szia. Ciao, szia. Érkezik nálunk a Mabel, igen, és a szemcímet Don't Call Me Up.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Gyorsan megy az idő, lennök fiúk, itt van a mai utolsó telefonáló, de ki ezek, ki mindjárt kiderül, haló.
2: Szia, Kuki Dávid vagyok.
1: Szerbusz, David, hogy vagy?
2: Nagyszerűen vagyok, köszönöm szépen. Örülök, hogy beszélhettünk, és akkor így a rádióban köszönhetem fel a kislányomat, aki ma 2 éves.
1: Jaj, akkor boldog születésnapot kívánunk neki, hogy hívják őt?
2: Patricia.
1: Patricia, szép neve van. Jó kislány, jól viselkedik?
2: Jó viselkedik, nagyon jó. Amikor alszik.
1: Gondolom megvan az az igazi szerelem az apuka és a kislány között, nem? De jó. Ez egy jó dolog. Akkor sok-sok boldogságot kívánunk neki. Valami másnak szeretnék küldeni azt a dalt, vagy csak neki?
2: Hát küldeném még a testvéreinek, akik szintén nagyon jó gyerekek, csak nem mindig.
1: Ja.
2: De ők nagyobbak, úgyhogy ők most messzebb vannak.
1: Ja, értem. Jó van, akkor sok-sok boldogságot nektek, és köszönöm szépen, hogy hívtál engem, jó?
2: Nagyszerű, örülök, hogy bekerülhettem az adásba.
1: Én is, szia-szia!
2: Szia-szia!
1: Én búcsúzom tőletek, lennök fiúk, érkezik a diszkosi csapat egészen 21 óraig. Ma este 9-től érkezik Juhász Geri, mi holnap újra találkozunk 17 órakor, vagy ma este Balaton Kenese, személyesen, jó? Szép estét kívánok nektek, Kuki voltam, sziasztok!
3: Hi.
0: Az imai sláger megy. Ez a Rádió 1.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Dolce Vita Night Club Zirkendorf. Várjuk kedves vendégeinket Soprontól 10 kilométerre. Ingyenes belépés, magyar személyzet, diszkrét parkolás. Céges partik, legény búcsúk, zárt körű rendezvények. Dolce Vita Night Club Zirkendorf. Nyitva minden nap reggel 10 és hajnal 4 óra között. www.dolcevita-nightclub.eu.
3: Summer Vibe a Casino Sopronban. Nyár, koktélok, jó zenék. Mi kell lennél több? Augusztus 10 és 14 között gyűjtsd a sorsjegyeket a pénznyerő automatákon és az élőjátékon is. 14-én pedig az összesen 6000 euró értékű nyeremény mellett látványos koktélshow-val várunk. Casino Sopron. A szerencse csak rád vár.
4: Madeinwood.shop. Tetőablakot adunk beépítő szakemberrel. Ha tetőablak csere, akkor Madeinwood.shop.
5: Madeinwood.shop.
6: Élvezze a megszokott fehér rózsa minőséget a saját otthonában. Egy fárasztó munkanapon sem kell lemondania egy igazán kiváló ebédről vagy vacsoráról. Válogasson kedvenc fogásai közül, és rendeljen kényelmesen házhoz. Fehér rózsaházhoz szállítás Sopronban hétfőtől péntekig 11 óra és 21 óra 30 között. Tekintse meg teljes kínálatunkat a www.fehérrózsa.hu oldalon, vagy rendeljen a 99-335-270-es telefonszámon. Fehér rózsa étterem, Sopron, Pócsi utca 21.
7: Az egészség a legfontosabb értékünk. A Triton Life Aqua Medical Centerben modern MR diagnosztika, széleskörű szakorvosi ellátás és tapasztalt szakemberek várják. Triton Life Aqua Medical Center Sopron, az Alpha Parkban. Bejelentkezés plusz 3699-204-100.
8: Bérej szórakozó helyet Sopronban. A Dabu Sopron a város egyik legjobban felszerelt privát rendezvénytere, amit teljes egészében kibérelhet, személyzettel vagy anélkül. Modern, belső és technika, központi lokáció és rugalmas bérleti konstrukció. További részletek a Dabu Sopron közösségi oldalain található telefonszámon. Dabu Sopron, ha fontos a helyszín.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon. Indulunk.
10: Diszkó!
11: DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
12: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Ma teljesen félőben vagyunk, hiszen DJ Otin vagyunk, de itt van Bárány Attila, Hanvai PG és a játszoknál én DJ Junior.
13: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, messzi, hölgyem és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt nagy a publikum, jó magam, Hanvai PG is itt leszek, de nem félőben, élőben vagyok, eljöttem az Ottiról, most tolok egy kicsit, aztán megyek vissza, és köszi mindenkinek, aki már ott van az Ottin, és eddig is ott volt, mert tök jó volt a buli.
12: Kamus, na mindegy. Hello, hello, szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, valóban én már kettőtől kint voltam, és vagyok is az Óbudai Nagyréten, mert hogy zajlik már a

0: úgy, hogy egyébként a hidak áteresztő képessége óránként 16 ezer, hát a nagyon-nagyon necces magyarán, minimum 4 óra kell ahhoz, hogy mindenki bejusson, és most már azért ezen túl vagyunk, az zajlik a show, DJ Oti a színpadon.
1: Most viszont induljunk nem retroval, nem coverrel, viszont egy román világsztárral kezdünk, kérem szépen, nem rólad van szó, nyugodj meg, Drakuláról van szó egyébként.
0: És hát az jó, Dracula, igen.
1: És mi hasonlítottak egymásra, nem?
0: Mennyiben?
1: Ja, jó, te nem vagy vérszívó, az én vagyok. Na, Tame Impalával indulunk, és a Drakulával DJ Junior eredeti valódi remixben, és kívánunk mindenkinek nagyon kellemes rádiózást.

0: alias Carlos, és Buri M. Brigitta, Isten éltesse az ünnepelteket.
1: Megyünk tovább, nem tudom ezt minek nevezem, egyébként, mert több feldolgozást ért meg ez a dal, ez szerintem nem retro, mert ez eredetileg rosszul talán egy Diana Ross dal volt, ha jól emlékszem, aztán utána az nem, hát ez szól R&B, utána szóval igen,
2: hát az nem, retro valami.
1: Utána viszont house zene volt, Stardust-tól, és most a Milky-től meg a David Guetta-tól, Milky-t nem tudom ki, a David Guetta-t, igen, Just the way you are.
0: Nem Diana Ross volt, hanem csak a Kandem,
1: igen, egyébként tényleg igazad. És látod, hogy tudja?
2: Nagyon vágja.
1: Végre

0: diszkos, itt a rádió egyen az igazi mai slágereket, ma DJ Junior pörgeti, de csak kamuból felesbe vagyunk, vagy hogy mondjak félőbe, mert hogy mindenki kint van egyébként. Igen, hát az óbudai nagy
1: vétel. Ott vagyunk amúgy, ott. Én eljöttem élőben.
0: Nem.
1: Én már egyik ott voltam.
0: Nem mindegyik hazudik, ott vagyunk, és ott is leszünk.
1: Tényleg hazudtam 12:59.
0: Igen.

0: Junior érkezik.
1: Tehát az lesz, hogy új retro káver.
0: Nem. Új, erős és retro káver.
2: Új, erős.
0: Erős, fekete erős. Káver. Ez vagyok én. Na, én, és mielőtt egyébként ide be tudnék állni, lesz egy ilyen nagy Classic House Arena, na ott viszont én kezdek majd, úgyhogy fölteszem majd egy picit magasra a labdát, hogy a srácok le tudják ütni.
3: Újdonsággal megyünk tovább itt a Rádió Egyen. Jugel, French Montana, David Guetta, illetve Aiden Martin, és a Shineből elkészült az eredeti valódi DJ Junior remix, és ki is került a YouTube csatornán. Most viszont meghallgatjuk itt a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió 1-es is olyan diszkosi trédió, a 20 éve itt vagyunk veletek, és innentől kezdve nem tudom, hogy minek nevezem a show, de nem retro, semmi esetre se, nem is cover, és nem is csak új. Mi mindent játszunk, mi vagyunk a diszkosi, a Bárány, a Hanvai, meg a Junior.
1: Egy biztos, és szerintem az elmúlt 20 év egyik legdurvább dumája az ma hangzott el az Attila felé a szádból. Attila, megérkeztél az adásba, így 20 év után, ez ilyen főzőműsorokban szokott lennem, akkor épp felészem, és mondjam, most megérkeztem. Ez zseniális.
2: Mindez persze akkor, amikor Diana Rossnak titulált egy dolgot, amit egyébként csak akár
0: csinált eredetileg. De tényleg.
1: Én nagyon kíváncsi lennék, hogy ebből a két névből a hallgatók közül melyiket ismeri bárki is.
2: A Diana Ross szerintem megvan.
1: Azt talán igen.
2: De majd lassabban kell mondani. Diana Ross.
0: Igen, Diana Ross.
1: Hát a Chaka Khan azt szerintem szinte senki.
0: Egyébként Diana Ross, most láttam egy rövid ideig, volt, vagy Pilzenben volt egy show.
1: Sörözött,
0: és nem, egy ilyen amfiteátrumba lépett föl, ilyen nyitott színházba, hogy csak fordítsam, hogyha nem tudtok ennyire, érted így külföldi, akkor ott volt.
1: Jézus Mária.
0: És zseniális volt. I'm Coming Out, azzal kezdett. Nagyon jó volt a show. De tényleg nagyon jó volt.
1: I'm Coming Out.
2: Igen. Az retro.
1: Azt a tényleg nem kéne kérni, de inkább nem.
0: Viszont most nem ezzel megyünk tovább, hanem a Day by Day-el. DJ Junior a diszkos hitben.
1: Hoppa retro.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy.
1: Retro?
0: Csak igazi mai sláger megy. DJ Juniorral, bárját elő, és velem Hambai PG-vel.
1: Mert a juniorok vannak ilyen retro igazi mai slágerek.
0: Van, persze.
1: Na, és ezekből nagyon sokat fog játszani egyébként ma este az Óbudai
0: Nagy. Nem, de képzeljétek el egyébként ezek érdekes dolgok, hogy tényleg ilyen nulla vizével, nem most egy sima borítóval fölrakom, és nagyon, például a Sarah Perker 2 az 1 millió 6. Az 1 millió 6 a YouTube-on, a másik van, ez a Laura Brenningen, az van 600 ezer. Meg jó, az Albano Rovina Power felicsítás.
1: De tudod miért? De tudod miért?
0: Akarják. Én tudom, hogy miért amúgy.
1: Igen, én is.
0: Na miért? Na,
1: hát mert öreg.
0: Én ezt inkább szebben mondanám,
2: junior.
0: Hogy ez erre a szarára, mert ugye mennyi az 1 millió?
2: 1 millió 6.
1: Miért?
0: Szara, hogy ez azért van annyi, tehát azért van mögött ennyi szám, mert minimum 3 generáció már felnőtt rá. Tehát.
2: Akkor várj, régebbi dalokat kell feldolgozni, ez a megoldás, és még nagyobb nézettség.
1: Haverodnak biztos be fog jönni, mostanában szereti a DJ ilyenek zenéket játszani.
2: Nem tudom még eldönteni, hogy ez új vagy cover, de diszkosít, és sorry.
1: Neki jó lesz.
3: Pentru vic, solo spiacente.

0: nem csak.
1: Na, őról beszélek. Na, ő viszont DJ. Na,
2: én még akkor voltam NDK-ban, még régen onnan ismerem.
1: Egyébként az after-re lehet jönni, hogyha valaki akar.
2: Így van.
0: És az oda hogy tud jönni egyébként? Oda is meg sokat kell várni?

0: jönni egészen a hídig.
1: Ha jó, ha nem jó, ugye ma este DJ Oti, utána én még érkezem, jó magam, Hambai Pizsi ötleményre, ezzel búcsúzom, ameddig a Földkerekén szolgálok, és tényleg Hambai Pizsi voltam, szevasztok!
0: Én pedig azzal búcsúzom, hogy várunk mindenkit szeretettel ott, az a biztos.
2: Szóval after party a diszkosi DJ-kkel, ha jól emlékszem, akkor 22:30-22:45 környékén kezd Hambai Pizsi, 1 óra 20 perc után a Bárány Attila, utána a DJ Junior 1 óra 20 perc, szóval külön diszkosi helyszín lesz, tehát a DJ Otin, várunk mindenkit nagy szeretettel oda, és most búcsúzunk ezúttal, ez vadonatúj gyerekek, én játszottam a Made in Ibizán, és imádták, Jugel, Millie, La Britney. És ez a Stay Sexy, ez egy jó dal szerintem, egy jó kis Tribal House-dal. Ezzel búcsúzunk itt a diszkosiban, holnap este 8-kor újra jövünk, szevasz!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgass jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Dolce Vita Night Club Zirkendorf. Várjuk kedves vendégeinket Soprontól 10 kilométerre. Ingyenes belépés, magyar személyzet, diszkrét parkolás. Céges partik, legény búcsúk, zárt körű rendezvények. Dolce Vita Night Club Zirkendorf. Nyitva minden nap reggel 10 és hajnal 4 óra között. www.dolcevita-nightclub.eu.
4: Autós iskola, kedd reggel 6-tól, vagy akár csütörtök este 8-ig.
5: From home.
4: Gyors ügyintézés 3 helyszínen.
5: From home.
4: Több mint 20 szerződött oktató.
5: From home.
4: Ha jogsit szeretnél várakozás nélkül.
5: From home.
4: Részletek fromhome.hu.
6: Live Game Night a Casino Sopronban. Roulette verseny augusztus 6-án. Nevezés a helyszínen 3:46-tól. Nevezési díj 50 euró. Egy versenykör 10 gurításból áll. Az első három helyezettet fordulónként díjazzuk. Nyeremények összesen 2000 euró értékben. Nevezd és legyél te a Casino Sopron roulette bajnoka. Casino Sopron. A szerencse csak rád vár.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
7: Az üzletbe történő belépés applikációval történik, ahol megadod az adataidat, regisztrálsz, ehhez az applikációhoz hozzá tudod rendelni a bankkártyádat, és ez az az applikáció, amivel tulajdonképpen egy QR kód generálásával, automatikus generálásával be tudsz lépni az üzletbe.
8: Tehát akinek nincs applikációja, be sem megy, ki se nyílik az ajtó.
7: Így van.
8: Tehát akkor itt tulajdonképpen a lopás kizárt, mert ha én leemelem a terméket, akkor ő úgy értelmezi, hogy azt azonnal majd vonnia kell a kártyámról. Ha én azzal kisétálok, neki mindegy, hogy én azt most felvállaltam, viszem ki vagy lopva, ő így is úgy is levonja, nem?
7: Igaz, de mi azt mondjuk, hogy ezekben a boltokban is lehet lop, mert ugye trükkösek a vásárlók, mindent ki fognak próbálni ezekben az automatizált üzletekben, tehát olyan üzlet, ami 100% pontosággal működik, olyan jelenleg nincs, és szerintem soha nem is lesz a világom. Azonban sokkal kevesebb a hiba lehetőség, mint mondjuk a hagyományos kasszáknál. Tehát amikor leveszel egy terméket a polcra, akkor ő azt érzékeli, hogy csökkent a súly a polcon, illetve a kamera bekapcsol és nézi azt, hogy mi van a kezedben.
8: Ráengedtetek már egy átlag magyar vásárlót, egy Marika nénit, meg egy Pista bácsit, egy ilyen boltra, és néztétek őket kamerán, hogy nagyjából hogy működik? Voltak ilyen teljesen ártalmatlan próbavásárlások, amikor ti csak végignéztétek, hogy mit csinál egy átlag magyar vásárló egy ilyen boltban?
7: Hát ez a bemutató üzletünkben megtörtént nagyon sokszor. Eljöttek nagy vállalatok képviselői, és egyszerre 10-15-en vásároltak, és ami létezik trükk, mindent bevetettek, még olyat is, amivel korábban én még nem találkoztam. Ezeket a próbákat jól állta a rendszerünk, több megrendelésünk is van, úgyhogy ezekkel egyre sűrűbben fogtok találkozni. Ezekben a kisebb üzletekben hiszünk, ez a convenience választék, hogy ilyen kényelmi termékeket értékesítő bolt méretben. Mondjuk úgy, hogy nagyjából négyzetméterenként, hogyha négyzetméterenként számolnánk, akkor mondjuk azt lehet mondani, hogy 10 négyzetméterre egy-két embert a rendszer tud kezelni könnyen.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
0: Indulunk! Are you ready? Radio 1. Budapestről. A Gellért hegy tetejéről. Egész Magyarországon. FM

0: starts now. Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, indul a szombati külön kiadásunk, amelynek a csúcspontja, ne felejtjétek, Tiesto guest mixe lesz majd éjfél után, az első órában pedig szokás szerint a Loving Arms mixel. Hello Andris!
1: Hello Geri, hello mindenkinek, bízom benne, mindenki bírja még a nyarat, bár hogyha jobban belegondolunk, már nem olyan túl sok van belőle. Na minden esetre nem szabad csüggedni, mert jó zenéket hoztam el nektek ezen alkalommal is. Itt is van az első, ami Bibi Rexa és Fate lesz közöse, a New Religion. Úgyhogy ezzel nyitjuk a World is Mine Radio Show első óráját. Maradjatok jó hangulatban és jó zenékben Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat It szombat este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. A Laughing Arms lemezjátszói mögött, apropó Martin Garrix, ő is ott volt ugye idén a Tomorrowland-en, és képzeljétek el, készített egy újabb közös zenét a YouTube-val, ennek Fireflies a címe, és The Edge a YouTube gitárosa, ott is volt vele a Tomorrowland-en, együtt premierezték ezt a dalt. Hát Martin Garrix marketingből csillagos ötös.
1: Igen, élőben én ezt nem láttam, ezt a produkciót, de egyébként nagyon vicces, mert én amikor nagyjából így ultron voltam valamelyik fesztiválra, vagy valamelyik bulira, akkor azért vagy TikTokon, vagy Instagramon, vagy YouTube-on valahol mindig hát hanggal azért követtem a Tomorrowland fesztivált, úgyhogy nagyon érdekes zenei csemegéket, valamint kollaborációkat hallottam, valami nagyszerű zenéket. Úgyhogy nagyon várom már, hogy ezek meg is jelenjenek, de vannak nagyszerű zenék, amik már megjelentek. Ilyen a Gordo és a Loco Loco is, amivel tovább megyünk itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban. At the turntables now.

0: Szóban a Rádió 1-en. A Loving Arms lemezjátszói mögött Lost Frequencies újdonsága jön, és lassan már nehéz megmondani, hogy az most pontosan milyen stílus.
1: Annyira az sok zene stílust kategorizáltunk már be, vagy fogalmaztunk meg, hogy én a következőnek így, ha nagyon őszinte akarnék lenni, azt mondanám, hogy ilyen bounce-os tech house. De most már annyi stílusba kategorizálják be ezt a stílusú zenét. Itt is van Lost Frequencies legújabb, a Libidol, és ez egy ilyen fesztivál bounce-os remixben. De aztán döntsétek el, hogy tetszik-e, mert csak ennyi a lényeg. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.
2: Hey, this is Lost Frequencies, and you're listening to the World is Mine Radio Show on Radio 1.

0: házjátszói mögött, aztán New Weekend 10-től, Antonio 11-től, és ne felejtjétek, Tiesto játssza a heti guest mixünket éjfél után. Most pedig Jennifer Lopez és David Guetta közös zenével folytatjuk. Nem tudom, hogy ki akarta ezt a dalt jobban, ki volt az ötlet, de tulajdonképpen mindegy.
1: Hát tök mindegy, mert...
0: Szerintem David Guetta akarta jobban Jennifer Lopez.
1: Én is ezt akartam mondani, hogy azért a DJ-k marketingből nem annyira rosszak. Én, sőt, egyébként nem akarom megbántani az előadókat, mert imádom őket, de szerintem a DJ-k egy picit erősebbek, hogy ma marketingben, mert ugye szükségünk van rá. És szerintem ez David Guettánál is így van, hiszen ő is nagyon nagy feketőves pápája ennek a marketingnek. Minden esetben nagyon jól sikeredett, nagyon Rádió 1-es, és szeretni fogjuk, mert nagyon 2025 nyara. 25 van?
0: 6.
1: Ez idei
0: ennyit
1: műsor.
0: Ennyit a DJ-ről meg a marketingről.
1: Figyelj, rossz marketing és marketing. Na szóval, az új David Guettával és Jennifer Lopez-zal megyünk tovább itt a Rádió 1-en 2026-ban is.

0: egy fantasztikus közös dalban, ez volt tőlük a Favor, a Rádió 1-en a Heard Is Mine Radio Show-ban. Szokás szerint a Laughing Arms indította be a szombati külön kiadásunkat, merre mész tovább innen?
1: Én robogok tovább, sőt, nagyon is robogok tovább, mert egy daytime buliban játszom Szegeden, úgyhogy már ez Gerivel múltkor kifejtegettük, hogy én miért szeretem ezeknek a daytime buliknak a hangulatát. Geri is egy-két szuper jó gondolatot hozzátett, úgyhogy hát bulizunk, ameddig lehet, aztán nem megyünk haza fáradtan.
0: Ez a lényeg, Andri, és akkor jó bulit, jövő héten folytatjuk.
1: Köszönöm, Geri, sziasztok!
0: Newfik, Antonio, valami Tiesto, ők jönnek a következő három órában. Jó helyen vagytok, maradjatok!
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Dolce Vita Night Club Zehlendorf. Várjuk kedves vendégeinket Soprontól 10 kilométerre. Ingyenes belépés, magyar személyzet, diszkrét parkolás. Céges partik, legény búcsúk, zárt körű rendezvények. Dolce Vita Night Club Zehlendorf. Nyitva minden nap reggel 10 és hajnal 4 óra között. www.dolcevita-nightclub.eu.
6: Hallottad? A Pakó House megnyitotta a soproni hőszivattyú és klímacentrumot a Vándor Sándor utca 7-ben. Gyere be, nézd meg élőben az 5 különböző klímamárka legújabb modelljeit, és próbáld ki őket. Hőszivattyúkból is több modell közül válogathatsz. És ha azt hiszed, hogy tudsz tőlük olyat kérdezni, amivel zavarba hozod őket, hát nem, mert mindenre tudják a választ, ha klímáról vagy hőszivattyúról van szó. Soproni Hőszivattyú és Klímacentrum, Vándor Sándor utca 7.
7: Kerülj el a PET-palackos visszaváltással kapcsolatos kellemetlenségeket velünk. Válasszon ballonos és hálózatra köthető normál és szódás gépeink közül.
8: Akvasopron.com.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
9: Az üzletbe történő belépés applikációval történik, ahol megadod az adataidat, regisztrálsz, ehhez az applikációhoz hozzá tudod rendelni a bankkártyádat, és ez az az applikáció, amivel tulajdonképpen egy QR-kód generálásával, automatikus generálásával be tudsz lépni az üzletbe.
10: Tehát akinek nincs applikációja, be sem megy, ki se nyílik az ajtó.
9: Így van.
10: Tehát akkor itt tulajdonképpen a lopás kizárt, mert ha én leemelem a terméket, akkor ő úgy értelmezi, hogy azt azonnal majd vonnia kell a kártyámról. Ha én azzal kisétálok, neki mindegy, hogy én azt most felvállaltam, viszem ki vagy lopva, ő így is úgy is levonja, nem?
9: Igaz, de mi azt mondjuk, hogy ezekben a boltokban is lehet lop, mert ugye trükkösek a vásárlók, mindent ki fognak próbálni ezekben az automatizált üzletekben, tehát olyan üzlet, ami 100% pontosággal működik, olyan jelenleg nincs, és szerintem soha nem is lesz a világom. Azonban sokkal kevesebb a hiba lehetőség, mint mondjuk a hagyományos kasszáknál. Tehát amikor leveszel egy terméket a polcra, akkor ő azt érzékeli, hogy csökkent a súly a polcon, illetve a kamera bekapcsol és nézi azt, hogy mi van a kezedben.
10: Ráengedtetek már egy átlag magyar vásárlót, egy Marika nénit, meg egy Pista bácsit egy ilyen boltra, és néztétek őket kamerán, hogy nagyjából hogy működik? Voltak ilyen teljesen ártalmatlan próbavásárlások, amikor ti csak végignéztétek, hogy mit csinál egy átlag magyar vásárló egy ilyen boltban?
9: Hát ez a bemutató üzletünkben megtörtént nagyon sokszor. Eljöttek nagy vállalatok képviselői is, egyszerre 10-15-en vásároltak, és ami létezik trükk, mindent bevetettek, még olyat is, amivel korábban én még nem találkoztam. Ezeket a próbákat jól állta a rendszerünk, több megrendelésünk is van, úgyhogy ezekkel egyre sűrűbben fogtok találkozni. Ezekben a kisebb üzletekben hiszünk, ez a convenience választék, vagy ilyen kényelmi termékeket értékesítő bolt méretben. Mondjuk úgy, hogy nagyjából négyzetméterenként, hogyha négyzetméterenként számolnánk, akkor mondjuk azt lehet mondani, hogy 10 négyzetméterre egy-két embert a rendszer tud kezelni kényelmi.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
4: Reklámot hallottak.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Radio 1. Budapestről. A Gellért-hegy tetejéről. Egész Magyarországon. FM-en és weben. World is Mine Radio.

0: starts now. Elmúlt este 10, hello mindenkinek, innentől Nyúviké mind a két lemezjátszónk, szevasz Nyúvik.
1: Szevasz Geri, hát ha az enyém, akkor azt viszem, hogy haza gyorsan, mert nagyon tetszenek ezek az új lejátszók. Na kérem szépen, indulunk Norma Jean Martin, Hypaton és az Automa Hand, úgyhogy gyertek, hangosítsátok fel a rádió egyet, tartsatok velünk! Oh.

0: New Week 11-től Antonio a lemezjátszóknál, és ne felejtjétek, éjfélkor indul Tiesto várva várt egy órás guest mixe. Ti pedig megjártátok nemrég Ibizát, milyen volt, mesélj?
1: Ó, zseniális, gyors, hirtelen, nagyon-nagyon-nagyon nagy dinamika volt. Tehát ott azt át kell élni, meg kell nézni, én azt gondolom minden kollégának, mindenki, aki teheti, menjen el. Nézze meg egyszer, én a párommal, kedvesemmel, véletlen szerelmével 11 év után úgy gondoltuk, hogy na akkor ketten ellibbenünk valahova, és hát majdnem két napot sikerült összehozni, de egyébként tényleg azt mondom, hogy nagyon-nagyon jó volt, és örülök, hogy ott lehettem. Hát nagyon sok jó zenét hallottam, és többek között egy Alex Kenji is befigyelt egyébként, ami itt nálunk itt a rádió egyenesen, úgyhogy a Bumble ott is dübörögött ezzel, úgyhogy

0: feleségeddel nemrég Ibizát, és hát ahogy érzem, Ibiza szelleme az kicsit még itt van velünk ma este.
1: Hát a szellemektől kezdve mindent hoztam magammal, de tényleg az a feeling, az a hangulat, ami ott van, amennyire profin az össze van rakva, amilyen jó zenék vannak, ahogy szólnak azok a zenék, amilyen hangtechnikán szól, brutális, tehát szakmai kirándulásnak is egy zseniális dolog volt, de így tényleg, hogy kettesben voltunk, egy kicsit kikapcsolódtunk, egy kicsit bulisztunk, úgyhogy megnéztük Carl Coxot, a Swedish House Mafiát, Nakadait, úgyhogy jó kis line-up volt, hát így ez egy napban nagyjából lesz fér bele. De én azt gondolom, hogy egy olyan felvétel jön, ami ott is óriási szólt, ez Cassian felvétel és a Count to Life, itt a Rádió

0: és a Rádi MC jön.
1: Így van, nem is akárhogy én ezt a felvételt kérlek szépen fél éve üldözöm. Sven Fétől hallottam még valamikor réges-régen, de mondjuk kb. Tényleg fél évvel ezelőtt, és az az érdekessége, hogy ez a felvétel a napokban jöttem rá arra, hogy kizárólag csak vinilen jelent meg, úgyhogy ezt nagyon nem lehetett sehonnan letölteni, úgyhogy kénytelen voltam összekukázni, pár felvételből összevágni, de szerintem így most már játszható Run DMC, It's Like That és a Rexon verzió itt a New Week vágásban a Rádió 1-en, úgyhogy tekert föl, kemény lesz.

0: A Rádió Egyet halljátok, ez a Third Is Nine Radio Show szombati különkiadása. New Victim, erre mész majd tovább innen.
1: Jászberényben várnak, és onnan pedig jövök vissza Budapestre, hogy ez a ma esti felhozatal, még ott találkozunk.
0: Ami pedig most a rádiós felhozatalt illeti, mindjárt jön Antonio, aztán pedig Tiesto.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Így van, innentől Antonio Mix-el egy óra múlva, éjfélkor pedig indul Tiesto várva várt egy órás guest mix-e. Hello, Anti!
1: Sziasztok, Rádió Egyesek! Szia, Geri! Egy igazi nagy klasszikus, ikonikus darabbal indítom ezt az egy órás mixet, ami nem más, mint Faithless és Bibi Rexa közöse, a New Religion, itt a Rádió Egyen, a World Is My Radio Show-ban. Tessék hátradőlni, hangerőt feltekerni, és burizzunk együtt szombat este!

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Rádió 1 és a World is Mine Radio Show Antonio lemezjátszóknál, és egy kollégán Christopher zenéje jön most.
1: Így van, nagyon rákattantam, Christopher készítette, nagyon zseni lett. Szerintem eredetiben is jó dal, de így ebben a verzióban Christopher tollából zseniális lett. Már is érkezik Fred Again és a Talk the Town itt a Rádió 1-en, a World.

0: track.
1: What do you mean?

Wine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: A Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show szombat este, éjfélig Antonio a lemezjátszóknál, éjfél után pedig indul Tiesto egy órás guest mixe, tele igazi különlegességekkel és olyan vadi új zenékkel, amik garantáltan nem szólnak sehol máshol. Egyébként a következő is ilyen, mert hogy Blond is érkezik most.
1: Nagyon szeretem, Blondisnak az új daláról van szó. Egy kicsit flagma, olyan jó, laza, olyan igazi nyár, ilyen könnyed kis pop dance, ha mondhatom ezt. Hallgassátok, szeressétek, ízlejétek, ez nem más, mint Blondis és a Money itt a Rádió Egyen a World is Mine Radio Show-ban.

0: Egy és a World is Mine Radio Show ilyenkor szombatonként 11 és éjfél között mindig Antonio Mixel, innen merre mész majd tovább?
1: Hajdúszoboszlóra veszem az irányt, ahol egy kamionos találkozón játszom. Erről posztoltam is több videót, amikor vezettem a kamiont. Ugye előtte derült ki, nekem van kamionos jogosítványom, úgyhogy tudok tényleg hivatalosan kamiont vezetni, úgyhogy kapva kaptak az alkalmon a szervezők, és elhívtak egy kamion vezetésre, ahol fel is mondtam, hogy hol lesz a buli és miről is szól ez. Úgyhogy Hajdúszoboszló kamion találkozó, és utána pedig egy kis pihenés. Hátrébb vonulok, és elmegyünk Horvátországba nyaralni. Jövő héten viszont jövök vissza, itt leszek veletek a World is Mine Radio Show-ban.
0: Ahol most Ed Sheeran jön Martin Garrix-el, ez a Repeat It éjféltől pedig a Guest Mix-ben Tiesto a lemezjátszóknál. Úgyhogy maradjatok mindenképpen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A rádió

0: Tiesto.
1: Tiesto!
0: World is Mine radio show starts now. World is Mine.
2: Elmúlt éjfél, hello mindenkinek, jön az az egy óra, amit tudom, nagyon-nagyon vártatok, tulajdonképpen egész héten. Tiesto egy órás guest mixe szól a következő egy órában, vadi új megjelenésekkel és exkluzív trendzenékkel, és rögtön itt az elején az a darab, amivel mostanában tele van Tiesto feedbackje, ez az Echo Sex finálé. A lemezjátszóknál csak a World is Mine Radio Show-ban. Tiesto.

0: Ezt a szettet is visszatudjátok hallgatni természetesen már holnaptól a mixek.radio1.hu-n és az applikációnkban. Mára ennyi, köszi mindenkinek a figyelmet! Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint, addig is élvezzétek a szombat éjszakát, jó bulizást és további szuper nyarat! Sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show mára véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és ha már az előbb Tiesto Guest Mixét hallgattuk, de jó volt. Gondoltam, megfejelem még egy igazi mai sláger is tőle, ezért pörgött a biznisz. A fogyarásban is jönnek a legnagyobbak, most Szigala és a Riptide, amit indítok. A telefon Viber és SMS számunk pedig 0620 310.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me take you.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy a legnagyobb kedvencek, hazai a külföldiek egyaránt, csak itt a Rádió 1-en.
1: Dobszóló.
0: Bám, hát dobszólónak talán túlzás érni, de jó volt a vége is. Alex Kenji jön az igazi mai slágerek között, ez az egyik legnagyobb nyári favorita Bumble, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Kellemes éjszakát, jó bulizást mindenkinek!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy csak igazi mai slágermely.

1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió

0: ez a Rádió 1.
1: Itt csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Loi újdonsága, a fiatal német énekesé, akinek az egyik első nagy áttörése, az egy The Weeknd ahhoz köthető, a The Blinding Lights-hoz csinált ugyanis egy saját feldolgozást, ami nem csak a rajongók, de The Weeknd figyelmét is felkeltette. Akkor még nem jött nagy áttörés, aztán viszont igen. A legújabb igazi mai slágere pedig itt van, Loi, David Puentes és a Golden

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy egy igazi fesztiváldal, és ha már fesztiválok, akkor természetesen nem állunk le. Jövő héten is játék nálunk, a színre, a Szegedi Ifjúsági Napokra lehet páros belépőket nyerni, ahol természetesen ott leszünk, mint ahogy minden komoly, minden jó fesztiválon idén, és egy óriási hangulatot csinálunk, nem is egy, hanem mindjárt kettő színpadon. Nagyon menő lesz szóval. Jövő héten játék a belépőkért, minden info a színes színpadainkról pedig a radio1.hu-n. Az igazi mai slágerek pedig továbbra is jönnek megállás nélkül. Coldplay, a Sky Full of Stars. Most ezt indítom itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát!